miért van az, hogy ott is járunk, ahol nem szabad? Miért van az, hogy nem süt le ránk minden nap a nap? Miért van az, hogy sírni is kell néha reggelig? Miért van az,

Miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk

voltak, indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

és a vonatok megjöttek sorra. Néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget

Köszöntöm a hallgatókat, most fél perccel vagyunk, fél hat után. Jó reggelt mindenkinek, aki ezen a vasárnapon is velünk ébredt. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig július 12-én. Hát remélem, hogy mindenki kellemesen töltötte az éjszakát, hiszen felfrissültünk. Legalábbis itt Lendván és környékén tegnap esett az eső. Helyenként heves viharral, zivatarral érkezett, és nálunk egy kicsit csendesebb esővel, ami egy jó kis öntözéssel fölért. Viszont Szlovénia egyes területei nem úszták meg ennyire egyszerűen, hiszen a középső részeken megint jégeső jött, ami károkat okozó jégeső volt, helyenként diónyi nagyságú is hullott. Hát igen, ezt emlegettük, hogy sajnos ez a hideg front, ami egy picit átalakította az időjárásunkat, de csak egyetlen napra, ma a tegnapihoz képest 2-3 fokkal napközben frissebb, kellemesebb lesz az időjárás, úgyhogy érdemes lesz ezt a mai napot kihasználni egy kicsit a szervezet feltöltődésére. Egyébként, hogyha most megfigyelik a tájat, akkor lehet érezni, hogy még a föld is lélegzik, az erdők füstölnek, ilyen kis párapaplan ül most még a földeken, felfrissülve a tegnapi csapadék után. Egyébként madárfüttyös, kellemes a reggelünk, és kicsit zöldednek tűnik minden. A mai nap időjárása már stabilabbnak ígérkezik, ez egészen biztos, és természetesen fontos az is, hogy ha a mai nap időjárása már kiszámíthatóbb, akkor program tekintetében is talán jobban lehet kalkulálni, mert hogy egy ciklon és egy anticiklon ütközik egyébként a mai napon, így az időjárás érzékenyek számára lesz ez egy picit kedvezőtlenebb, a vasárnapi változékony, mondhatnám azt, hogy határterületi időjárás meg folyamatok, hiszen ma is érkeznek majd felhők, képződnek gomoly felhők, de általában ma is sok napsütésre lehet számítani. Most az ég felettünk olyan, mintha ecsettél festették volna, alapvetően azért derült, és ilyen kis pamacs felhők vannak jelenleg az égbolton. 17 fokról indulunk, és azért jó, ha tudják, hogy az eső után azért magasabb a páratartalom. Hát így indulunk neki ennek a napnak, tartsanak velünk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. A hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a zenéket Király Boglárka válogatja, és a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Mindenkinek szép reggelt, nagyon kellemes vasárnapot kívánunk!

Remélem teljes mértékben ránk hangolódtak. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, ahol még egy picit Takács Nikolász énekel. És ahogy említettem, ugye mi megúsztuk egy könnyed kis esővel, némi dörgéssel, villámlással, egy kis széllel és egy szép öntözéses esővel. De Szlovénia középső területein a nyári zivataros időszakban rendszeresen fordulnak elő heves jégesővel kísért viharok, ami a tegnapi napra is jellemző volt, és egy nagyon instabil, markáns légtömeg vonult át tegnap az országon, délután az esti órákban és több régióban heves zivatarokkal, felhőszakadásokkal, lokálisan jégesővel érkezett, és a meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően magas páratartalommal és egyébként egy nagyon erőteljes viharral érkezett, és ez fejlődött ki zivatar cellává. Hát nagyon sok térséget érintett, Szlovenygrád és Novo Mesto közötti vonalon csapott le leginkább, és bizony okozott ezúttal is károkat, sajnos. Ma egy picit nyugodtabb időre készülhetünk, legalábbis a mostani előrejelzés nem mutat ilyet. Alapvetően felhős napos időszakok váltakozását kapjuk, délután megélénkülő széllel, és helyenként még előfordulhatnak kisebb esők, illetve záporok, de a tegnapihoz hasonlóra nem kell számítanunk. Ahol napos lesz az időjárás, ott többnyire 26-31 fok várható, de több területen is, ahol megnövekszik a felhőzet, vagy gyakrabban takarja felhő a napot, ott kellemes 21-25 fok közé melegszik fel csupán a levegő. Na de jó is, hogyha egy picit a szervezet tud töltekezni, hiszen jövő héten érkezik a kánikula. Nálunk pedig most Bartók Eszter.

És remélem, hogy megszokják a következő dalt is, mert hogy folyamatosan érkeznek a slágerek. Bartók Eszter után hamarosan Ákos jön, és az Ébredj mellettem. Hát van, aki nem sokat aludt éjszaka, mondjuk ez rám is jellemző. És hát nyilván most, hogy már a foci VB a finisébe érkezik, és izgalmasabb és nagyon látványos meccseket láthatunk, hát nagyon sokáig ébren tartja az emberek többségét, legalábbis a foci rajongókat. Ugye tegnap 23 órakor kezdődött a Norvégia-Anglia találkozó, és naná, hogy a két fél idő nem volt elég ahhoz, hogy kiderüljön ki a jobb, és ki az, aki tovább megy, ugye a negyed döntőbe, mert hogy hosszabbítás után, 2x15 perc után derült ki, hogy Anglia a végső befutó. Egy nagyon izgalmas, nagyon küzdelmes, nagyon szoros mérkőzést láthattunk, és hát azt gondolom, hogy a tegnapi mérkőzésnek az egyik meghatározó egyénisége Bellingham volt, aki az angolok két gólját szerezte, mind a kettőt egyébként neki köszönheti az angol válogatott. Így ugye a hosszabbítás előtt 1-1 volt az állás, és a hosszabbításban rögtön a második percében, 93. percben rúgta az angolok gólját újra Bellingham, így maradt ez a végeredmény, tehát Norvégia-Anglia 1-2, és Anglia ugye a negyed döntőben, de hogy ki lesz az ellenfél, én ha jól láttam, akkor de megszületett már, mert még az imént, amikor ránéztem, még zajlott az Argentina-Svájc találkozó, de ezekben a pillanatokban ez is befejeződött, ugye hajnali 3 órakor kezdődött ez a találkozó, és ez is hosszabbítás után született meg a végeredmény, hiszen Argentina 3-1-re verte a svájci válogatottat, így Anglia ellenfeleként léphet majd a pályára, és ugye az angol-argentin találkozóból derül ki majd, hogy ki lesz ott a döntőben. A másik nagy páros pedig a Franciaország-Spanyolország. Az a találkozó kedden lesz, tehát július 14-én, az Anglia-Argentina pedig majd szerdán, és ezek a mérkőzések barátságosabb időpontokban 21 órakor kezdődnek majd. És néhány nagyszerű meccs még vár ránk, önökre pedig, ahogy ígértem, Ákos slágere, úgyhogy már is jövünk az Ébredj mellettem című dalával, és utána köszöntjük azokat, akik ma ünnepelnek. Mindjárt kiderül, hogy július 12-én milyen nevek szerepelnek a naptáron.

Ébredj mellettem énekelte Ákos, volt ebben a dalban boldogság, meg varázslat, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek a mai napra, főleg azoknak, akik ünnepelnek. Július 12-e van Izabella és Dalma napja. Az Izabella egyébként az Elizabeth, tehát az Erzsébet spanyol eredetű alakaváltozataként terjedt el egész Európában. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel, Jezabel névnek a módosulása is. Ebben az esetben a jelentése Bálisten fölemelt, vagy van úr. Még a dalmata egyértelműen Vörös Marti Mihály írói névalkotása. Eredetileg amúgy férfi név volt, mert hogy Zalán futása című hős költeményben találkozunk vele. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó. Jelentése ebben az esetben testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként, női névként pedig először Vajda Péter költő 1839-ben alkalmazta, majd később már Jókai Mór is. Ma már önálló női név és gyakori nevek közé tartozik. De nem csak az Izabella és a Dalma szerepel a naptárban, hanem a János, Ernő, Eleonóra, Gerzson, a Félix, a Fedor és a Fortunát név is. Akik ma ünnepelnek, kívánom, hogy legyen csodás a napjuk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse önöket. Malek Andrával folytatjuk, most 5 óra 54 perc van.

0: álmodók a siker útján.
1: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
2: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Július 12-én az Álmodókban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

0: időjárás.
1: Hat óra múlt, most éppen fél perccel. Köszöntöm a hallgatókat, és ha időjárás, akkor természetesen friss információk. És most már tisztul az ég felettünk is, kevesebb felhő van, mint egy órával ezelőtt. És a nap folyamán alapvetően a napsütés lesz majd a meghatározó, de egy olyan időjárású napba érkeztünk, amikor a ciklon és az anticiklon együttesen van itt, és okoz a frontérzékenyeknek kellemetlen tüneteket, és a mai nap időjárása pont ezért kicsit vegyes képet hoz majd, hiszen érkeznek napközben többször felhők, képződnek gomoly felhők, de emellett általában sok napsütésre van kilátás. Előfordulhatnak a magasra törő gomoly felhőkből továbbra is kisebb záporok, illetve zivatarok. A hőmérséklet alapvetően a tartósan napos tájakon 26-31, ahol csapadék érkezik, vagy borúsabb idő várható, 21-25 fok valószínű majd. Tehát említettem, hogy ciklon és anticiklon is van, ez határozza meg a következő napok időjárását. Csökken a csapadékhajlam hétfő hajnalra, napközben alapvetően napos idő érkezik némi gomoly felhővel, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel számolhatunk, és egy-egy zápor sem kizárt még hétfő délután. Helyenként élénk lesz a szél, hajnalra jellemzően 12-17 fokra csökken majd a hőmérséklet, délutánra viszont 26-33 fokot kapunk. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Nem kizárt kedden sem, hogy lehetnek záporok, illetve zivatarok, ennek megvan az esélye, hiszen növekszik a hőmérséklet, és ez egyenesen generálja ezeket a nyári záporokat. Kedd hajnalban 10 és 21 fok között lesz majd a hőmérséklet, még a délutáni értékek 28-34 fok között várhatóak. Szerdán fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de még mindig jöhetnek záporok, zivatarok, marad az élénk szél, szerda hajnalban 13-22, délután 27-35 fok lesz a levegő hőmérséklete. Csütörtökön sok napsütés várható, amit fátyol és gomoly felhők szűrnek, alapvetően még csütörtökön is számíthatunk kisebb kialakuló nyári záporokra. A minimum 14 és 22, a csúcsérték pedig 25 és 33 fok között valószínű. Pénteken napos időt kapunk gomoly felhőkkel, és péntekre már nem ígérnek csapadékot a meteorológusok, változó irányú lesz a szél, mérsékelt jelleggel, 13-22 fokkal hajnalban, délután pedig 28-34 fok valószínű. A jövő hétvégén szombaton 33-34 fok várható, és a mostani számítások szerint valamikor szombat éjszaka egy érintő hideg front érkezik, ami néhány napra egy picit visszahűti a levegőt, ami azt jelenti, hogy vasárnap általában 28-29 fokra számíthatunk, még a jövő hét utáni hét eleje 24-25 fokot tartogat, és ott egy átmeneti hidegfront okoz hőmérséklet visszaesést, aminek szerintem mindannyian örülni fogunk. Na nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mindez mit generál. Ugye említettem, hogy ciklon és anticiklon, ezek pedig igen kedvezőek, kedvezőtlenek lesznek az időjárás érzékenyek számára. Hát itt aztán minden összecsap, és nagyon megterheli a keringési rendszerünket. Mindenképpen számítani kell idegrendszeri panaszokra. Nagyon sokaknál jelentkezhet kettős front jellegű tünet, tehát szokatlan erős fejfájás, szív- és légzési panaszok, mellkasi diszkomfort, erősen ingadozó vérnyomás, szokatlan feszültség, de akár ingerlékenység is felléphet. Érdemes kihasználni a mai kicsit kellemesebb időjárást, pihentetni a szervezeteket, hiszen a következő napokban ismét hőhullámra lehet majd számítani. A napsütéses időszakokban, főleg vízpartokon, ma is hetes körüli lesz az UV-index, tehát mindenkinek nagyon fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem. Közepesen kedvezőtlen a pollen helyzet, eső után vagyunk, picit most felélegezhetnek az allergiások, de magas a csalán, a pázsitfű, és jelen van a ciprus, a fenyő, az utifű, a kender, a hárs és a fenyő pollenje is erre. Erre érdemes odafigyelni.

a Muravidéki autópályán biztosan mérni fogják ma egész nap és az esti órákig a gyorshajtókat. Vasárnap van, tehát hamarosan 8 órakor kamionstopp lép életbe, ami azt jelenti, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek este 10 óráig nem közlekedhetnek a szlovéniai utakon. Minden utollévőnek biztonságos célbaérést és jó utat kívánunk! Ezek voltak a legfrissebb információk, most 6 óra 7 perc van, Berivel jövünk és Vastag Tamással.

0: biztos hely.
1: Ez pontosan így van, mindig kell egy biztos hely, és akkor szerintem mindenkinek megvan az a komfort érzete, hogy jó helyen van ebben a világban. Hát jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek. Július 12-e köszöntött ránk, vasárnap van, és hajszán pontosan 6 óra 14 perc. Nálunk gyönyörűen kitisztult az ég, szép a nap felkelte, friss a levegő a tegnapi eső után. És ugye a népi megfigyelések szerint a nyár derekának egyik legkritikusabb forduló, pontja július 12-a a népi megfigyelés szerint, mivel ez a nap az aratási munkák csúcsára esik, és a hagyományok, illetve az ehhez kapcsolódó hiedelmek leginkább ugye az időjáráshoz, a terméshez, a mezőgazdasági munkákhoz kötődnek. A népi hagyományok szerint Margitnak van a legnagyobb hatása, bár Szent Margit napja hivatalosan július 13-án van, a népi kalendárium július 12-e és a 13-ai napokat szorosan összekapcsolja, mert úgy tartották, hogyha ezekben a napokban esik az eső, akkor az elviszi a dió és a mogyoró belét, vagyis a termés megpenészedik. Emiatt a régi öregek nagyon féltek a július közepi esőzésektől. De aratási tilalmak, meg félelmek is kapcsolódnak ehhez a mai naphoz. Július 12-én, illetve annak környékén a paraszti kultúrában szigorúan figyelték az eget. Ha ezen a napon vihar vagy jégeső csapott le, azt Isten büntetésének tekintették, ami tönkreteheti az addig betakarított búzát, és amíg lábon álló gabonát is. Ha viszont tiszta száraz idő volt, az a sikeres és bőséges aratás zálogát jelentette. Amúgy július 12-e Goalbert Szent János egyházi emléknapja is, mivel ő a parkok, erdészek és az erdőmérnökök védőszentje. A régi erdei közösségekben, fakitermelőknél ez a nap a fák és a természet tiszteletéről szólt. Ezen a napon ugyanis tilos volt feleslegesen fát kivágni, és sok helyen áldást kértek, az erdő adta javakra is.

Sajnos elmúlt már, ez volt a Vétek slágere és Kefir énekelt, most 6 óra 20 perc van, mindjárt jövünk a Honey Beast-tel, de maradjunk még a mai dátumnál. Július 12-e van vasárnap, ennek az évnek a 193. napja, és hát ehhez a naphoz is számos érdekes történelmi esemény, híres szülött kapcsolódik, de akár a kulturális hagyományokról is nevezetes ez a dátum. Ugye ma Dalma Izabella napja van, és ma van az egyszerűség napja. Nem hivatalos nemzetközi nap, de egyre inkább elfogadottá válik. De természetesen, ha egyszerűség napja, akkor ehhez ma már kapcsolódik a digitális detox is. Július 12-én világszerte sokan tartanak úgynevezett digitális detoxot. Harry David Thoreau tiszteletére sokan ezen a napon teljesen kikapcsolják a telefonjukat, nem használnak közösségi médiát, és kivonulnak a természetbe, hogy a modern világ zaja nélkül, és persze a legegyszerűbb módon éljék meg ezt a mai napot. És ha már érdekesség, meg különlegesség, akkor ehhez a dátumhoz köthető a leghosszabb teniszmeccs emlékezetes évfordulója is, bár nem maga a döntő, de ehhez az időszakhoz kapcsolódik a wimbledoni teniszbajnokságok történetének több nagy pillanata is. Július 12-én gyakran dőlnek el, vagy dőltek el történelmi jelentőségű maratoni hosszúságú mérkőzések a teniszvilágban, amelyeket a sporták kedvelői a mai napig emlegetnek. Egyébként pont ma lesz megint döntő, úgyhogy azt is érdemes nézni, hogyha valaki szereti a teniszt, és nyilván érdemes mostantól már azért az eget is kémlelni, hiszen július közepe, így július 12-e is az az időszak, amikor a nyári égbolton már kiválóan látható a Tejút galaxis magja a késő esti órákban. Tehát, hogyha tiszta, fényszennyezéstől mentes az égbolt, akkor bizony a népi nyelven azt az úgynevezett csillagsávot, a hadak útját lehet látni, és érdemes is most már kémlelni a nyári égboltot, hiszen lassan, jó egy hét múlva elkezdenek már a klasszikus csillaghullásos időszakok, ami majd augusztus elején tetőzik, de a szemfülesek akár már egy hét múlva is elcsíphetnek egy-egy hulló csillagot, és tudják, olyankor érdemes kívánni. Nálunk is tudnak kívánni, 7:30-tól indítjuk majd a kívánságműsorunkat, de addig még van bő egy óránk, úgyhogy megtöltjük a sok-sok jó zenével és fontos információkkal, úgyhogy hamarosan megnézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.

Egy új nap indul, igen, most 6 óra 26 perc van, és ez az új nap egy vasárnap, július 12-e, de hogy milyen volt az elmúlt 24 óra, az már is kiderül, legalábbis rendőrségi szempontból, hiszen a szóvívő elküldte az elmúlt 24 óra eseményeit, és hát nem rövid, ami azt jelenti, hogy rengeteg helyen voltak ott a rendőrök helyszínelni. Az elmúlt 24 órában Muravidéken, 7 bűncselekménynél helyszíneltek, 6 közlekedési baleset történt, volt 5 közrendsértés, 2 tűzeset, illegális határátlépés és 2 vadgázolás is. A nyomozók 3 lopással, 2 fenyegetéssel és egy könnyű testi sértés ügyével foglalkoztak. Lendva körzetében, Lendva térségében elfogtak egy pakisztáni állampolgárt, aki illegálisan lépett be Szlovénia területére. Az eljárás során menedékjogot kért, így a menedékkérő a legközelebbi befogadó központba került. A közrendet 5 esetben zavarták meg, rendőri intézkedésre volt szükség. Tegnap este 7:30 körül hívták a rendőrséget, értesítették a rendőrséget, hogy Srednja Bistricában történt egy közlekedési baleset. Egy rosszul belátható kereszteződésben egy motoros nem adta meg az elsőbséget az érkező személygépkocsi vezetőnek, aki egyébként szabályosan haladt, és a két jármű összeütközött. A motoros súlyos sérüléseket szenvedett, őt a legközelebbi muraszombati kórházba szállították. A többi 5 közlekedési balesetben szerencsére csak anyagi kár keletkezett. És aki úton van, fontos információ, ma is mérik a gyorshajtókat, elsősorban a muravidéki autópályán találkozhatnak a trafipaxos mérőautóval. Most a Hiperkarma jön, és a Boldog Még című dalok, utána pedig jövünk egy rövidke terepjárós információval, a tegnapi Lángos Fesztivál eredményeit fogom elmondani.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt 2 perccel egy tegnapi eseményre fókuszálunk most a vasárnap reggeli hírmagazinban, hiszen Muravidéken, Gyertyánosban tartották tegnap falunapot, és a falunap keretei belül rendezték meg a már népszerűvé vált gasztronómiai eseményt, a Lángos Fesztivált. Az idei rendezvényre is nagyon sokan érkeztek, nagyon sok nevezővel, és a délutáni megnyitó után rövid kulturális műsorral és természetesen lángoskészítő versennyel várták az érdeklődőket. A benevezett csapatok összemérték tudásokat, így eldőlt, hogy ki süti a legfinomabb hagyományos lángos, de emellett falusi játékokra, zenére, jó hangulatra is számíthatott a nagy érdemű idén is, a Dulszavana gondoskodott a jó hangulatról. Ez a rendezvény minden évben kiváló alkalom a helyi magyar közösség és az odalátogatók számára a barátkozásra, falatozásra és egy kellemes nyári délután eltöltésére. A szervező a gyertyánosi helyi közösség, a turisztikai egyesület, valamint a falu egyéb helyi szervezetei. Idén is ők feleltek a jó hangulatért, és természetesen azért, hogy minél egyszerűbben és gördülékenyebben folytatódjon és zajlódjon le az esemény. Ami pedig a gyertyánosi falu napok lángosütési versenyének eredményeit illeti, hát nem csalódtak az ott lévők, a legeredetibb lángost Hármas Malom Művelődési Egyesülete alkotta meg. A versenyben magában pedig 3. helyen végeztek a Benica Pince Majori tengermellékiek és az Isztriaiak Egyesületének szakácsai. Másodikok lettek az imént említett hármas malmiak, és az elsők a Jena Mena Művelődési és Turisztikai Egyesület tagjai Csensov Cibol, míg a turnistei gazdaasszonyok egyesületének tagjai a legszebb főzőhelyet rendezték be.

Hát nem felejt a nyára, hogy énekelte az iménti dalban Zsé, de az ajtók mögé tudtunk benézni ennek a dalnak a segítségével. Zuhecker jön hamarosan Judy J-jel, most 8,5 perccel vagyunk, 6:30 után, de nézzük, hogy milyen most a reggeli helyzetkép. Amíg pár perccel ezelőtt nálunk derült tiszta idő volt, most nagyon vastag és gyakorlatilag egybefüggő felhőréteg keletkezett szinte a semmiből, vagy kúszott fölénk, és ez majd a nap folyamán gyakori lesz, mert hogy intenzívebb gomoly felhő képződésre számíthatunk, így több helyütt kialakulhatnak ma is záporok, akár zivatarok is. A tegnapihoz képest kicsit alacsonyabb hőmérsékletekben bízhatunk, ami azt jelenti, hogy ha valaki nehezen viseli a 30 fok fölötti értékeket, akkor ma ilyen 28-29 fokra készülhetünk. A mostani reggeli helyzetkép egyébként szintén ezt a változatos képet mutatja, több helyütt még reggeli párával köddel ugye a tegnapi eső után. Itt Lendván jelenleg változóan felhős az ég, és 16 fokot mutatnak a hőmérők. Muraszombatban derült az idő 15 fokkal, Novomesto köd, 16 fok, Posztolyna szintén ködös 15 fokkal, Szlovengrádec felhős 17 fok, a fővárosban Ljubljanában ugyancsak 17 fok, van borús az idő, Lissza derült 15 fok, Portoros derült 23 fok, Maribor derült idő 16 fok van, Novagorica derült 18 fok, Celje gyengén felhős 15 fok, és borús az idő a Triglav tetején, ahol 7 fokot mutatnak a hőmérők.

Zuha Kern és Judy J. és a Best Friend című közös daluk itt a Muravidéki Magyar Rádióban 6 óra 44 perc van, és remélem, hogy ránk is pont ugyanígy tekintenek, mint a legjobb barátjukra. És hát látható, hogy hajnalhoz képest most már jóval többen hallgatnak bennünket interneten is, amit kifejezetten köszönünk, és örülünk, hogy egyre többen vagyunk. De hát amikor mi kezdtük, lehet, hogy nagyon sokan akkor hajtották álomra a fejüket ugye az éjszakai meccs után. Ráadásul, aki az estit is nézte, olyan túl sokat nem is pihenhetett, hiszen mindkét mérkőzés jócskán hosszabbítás után hozta a végeredményt. Ugye zajlik a 2026-os foci VB az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében egészen július 19-ig. Jövő héten vasárnap, pont egy hét múlva lesz majd a nagy záró meccs, ugye a döntő mérkőzés, és hát a sportág történetének ugye ez első olyan világbajnoksága, amelyen már 48 csapat vett részt, és egy kibővített mezőny miatt összesen 104 mérkőzést játszottak, játszanak a csapatok. Az éjszakai mérkőzések hát hoztak meglepetést, nem tudom mennyire, mindenkinek szerintem megvolt az abszolút befutója, és ugye Anglia hosszabbítás után 2-1-re múlta felül Norvégiát, ez volt a késő esti mérkőzés, és a ma hajnali, ahol Argentina szintén hosszabbításos dráma után emberhátrányban futballozó Svájcot győzte le 3-1-re. És ugye a hétvégi negyeddöntők rendkívül szoros, drámai küzdelmeket hoztak, így a döntő mérkőzésekben, a negyeddöntőben Franciaország a spanyolokkal, Anglia pedig az argentinokkal fog majd összecsapni, és hát lehet tudni azt is, hogy ezek éles és biztos, hogy vérre menő küzdelmek lesznek, hiszen mindenki a trófeát szeretné elhozni. Az angolok ezt már valamennyire előre is vetítették, hiszen a szurkolók közül nagyon sokan a jelképes kupát az égbe emelték. Várható egyébként, hogy akár az angolok is behúzhatják ezt az idei VB-t, de nagy esélyesnek tartják Franciaországot is, de akár hozhat meglepetést, például egy spanyol győzelem, vagy akár egy argentin is. Meglátjuk majd, hogy a négy legjobb közül kiemelheti magasba azt a bizonyos kupát. Ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokság aranycipőért folyó versenyét a negyeddöntők után holt versenyben Kylian Mbappé és Lionel Messi vezeti 8-8 góllal. A FIFA hivatalos rangsorában a francia csatár áll az élen, mivel több gólpasszt adott, mint az argentin riválisa, tehát jelenleg az aranycipőért folyó góllövő listát Kylian Mbappé vezeti, mögötte Lionel Messi, aztán Erling Haaland, Harry Kane, aki egyébként tegnap nagyon jól játszott, ő is még versenyben van, Bellingham, aki az angolok tegnapi két gólját rúgta, aztán Dembélé 5 góllal, és Oyarzabal pedig 4 gólos. Ezek még mind egyébként változhatnak, mármint ezek az eredmények és maga a rangsor is, hiszen valamennyien pályára fognak állni a legtöbben, hiszen francia, argentin, angol játékosok, kivétel Erling Haaland, aki tegnap ugye búcsúzott csapatával együtt az idei VB-től. Na de, jövő hét tele lesz izgalmakkal, kedden, szerdán lesznek majd a negyeddöntő mérkőzései, szombat, vasárnap pedig ugye a bronzmérkőzés, illetve vasárnap majd a döntő játszma. Pihenjenek rá most az éjszakai meccsekre, és közben hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol egy nagyon jó kis páros jön, Zaporozsec és Paja Bea.

Hát nagy viharok is jöhetnek, és remélem, hogy gyorsan csitulnak is, mert hogy még ma is fenyegetnek a meteorológusok helyenként jégesővel, mert hogy kialakulhat az érkező ciklon hatására, és bizony gyakran fog majd megjelenni komor vastag felhőtakaró, fölöttünk is most éppen egy ilyen csücsül, úgyhogy nem látom a tiszta kékeget, hanem a tornyosuló, sötét, gomoly felhőket, de alapvetően azért a több órás napsütés határozza meg a mai napunkat is, bár azt hiszem, hogy a tegnapi felfrissülés senki sem bánja. Időszakosan egyébként hosszabb időre ma is összeállnak a felhők, és délután lehetnek frissítő záporok, akár zivatarok is. Az előrejelzések szerint jövő héten viszont emelkedik a hőmérséklet. 2-3 napra 35 fokot, 35-36 fokot kapunk egy hőhullámot, aztán érkezik majd egy hidegfront jövő hét vasárnap környékén, és azt követően átmenetileg néhány napra visszahűl a levegő a nagyon kellemes 22-23 fok környékén, de ez egy hosszabb távú előrejelzés, és mint tudjuk, 2-3 napra tudnak biztosat ígérni a meteorológusok, úgyhogy mi most ilyen időjárással indulunk. Nem tudom, hogy önöknél most éppen mi a helyzet, vagy tegnap milyen volt az idő. Ha van kedvük, akár meg is írhatják, hogy milyen időjárás után ébredtek ezen a vasárnapon, és egyáltalán mit terveznek a mai napra, amellett, hogy hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol már is a Republik zenél.

Ez ott a Republik és a Születni kell, vagyis Ég és Föld között című slágerük, 6 óra 58 perc van, Szeder érkezik egy lazsadallal. Ez a címe egyébként a slágernek. Na de, hogy laza-e ez a nyár, azt a gyerekek tudnák leginkább elmondani, bár azt gondolom, hogy a szülők nagyon kreatívan azért a legtöbb táborba elküldik őket, hogy ne unatkozzanak. De gyakran halljuk gyerekek szájából, még annak ellenére is, hogy ott a közösségi média, az internet, telefon a kezükbe, hogy unatkozom. És nyári unalom a gyerekeknél gyakran előjön, főleg a szünet idején, hiszen a kezdeti lelkesedés náluk is hamar átmegy egy ilyen ismerős mondatba, és bár elsőre kihívásnak tűnhet a szülőknek, hogy értékes lehetőséget találjanak majd a nyári időszakra, higgyék el, hogy az unalom amúgy nem ellenség, hanem a kreativitás egyik legjobb kiinduló pontja, és ez felnőtteknél is nagyon jól működik, hiszen a mai ingerekkel teli világban a gyerekek ritkán tapasztalják meg a semmittevés állapotát, pedig pont ezekben az üresnek tűnő pillanatokban indul be például a fantázia, a képzelet, születnek ötletek, és kezdődik el az igazi játék. Tehát nem kell minden percet megszervezni, sőt néha az a legjobb, hogyha hagyjuk, hogy a gyerekek maguk találják meg, hogy mivel szeretnének foglalkozni. És ez ránk felnőttekre is pont ugyanígy igaz. Néha jó, hogyha unatkozunk egy kicsit, hiszen a cél nem az, hogy folyamatosan lekössük magunkat, hanem hogy adjunk teret az önálló felfedezésnek, vagy éppen az alkotásnak, és hogy mire jó az unalom? Fejleszti a kreativitást, megtanít önállóságra nevelni, mert hogy nem kell mindig a külső ingerből kiindulni, erősíti a probléma megoldó képességet, segít a mentális pihenésben, és nagyon fontos, hogy nem szabad megijedni az unalomtól, hanem időt kell adni az átmenethez, és nem baj, hogyha nem oldódik meg azonnal minden probléma, hiszen az unalomban is a kreatív dolgokat kell keresni, főleg a nyári időszakban, hiszen ilyenkor azért nagyon sok mindennel le tudjuk kötni magunkat, még az unalmas időszakokban is. Néha még az is jó dolog, hogyha szép idő van és nincs nagy kánikula, egy plédre lefekszünk és vislatjuk az eget, ami egyébként egy nagyon jó kikapcsolódás. És valóban érdemes is, nem csak napközben, de az esti órákban is kémlelni az égboltot, hiszen július közepétől már beindulnak a meteorraj hullások, bár most még kicsit ritkább szórásban, aztán majd augusztus elején gyakrabban, de aki szemfüles és gyakran pillant az égboltra, azok nagyon-nagyon látványos égi jelenséget figyelhetnek meg. A mai napon pedig az úgynevezett hadak útját, ami egy csillagsáv, és az esti órákban lesz látható, hogyha tiszta lesz az idő, úgyhogy emiatt is érdemes ma este egy picit kint a szabadban tölteni az idő egy részét. És a mai reggelt meg velünk, hiszen ahogy ígértem, Szeder jön, de itt lesz a Halott pénz, Luis Capaldi, hamarosan gyerek gondolatok jönnek, és belelapozunk a napi kalendáriumba is.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fe-

0: gyerekek vagytok?
1: Igen, mert mi ketten az Ánával nem szoktunk reggelizni otthon.
2: Miért nem reggeliztek otthon?
3: Mert gyorsan kell indulni az iskolába.
2: Inkább tovább alszatok?
1: Nem.
2: Nem?
1: Én igen.
2: Alszol inkább tovább.
3: Én nem.
1: Soha nem alszom nappal.
4: Én eszek reggelit, mert mi vagyunk iskolának.
2: Lányok, ti hogy vagytok? Ti reggeliztek otthon, vagy nem reggeliztek?
5: Igen.
2: És mit reggeliztek?
5: Spagettit.
2: Reggelire?
5: Igen.
2: Spagettit reggeliztél?
5: Uh-huh.
2: És mi volt a spagettid?
5: Sajt.
2: Érdekes ezt hallani. Tele van a poci, nem leszel éhes most, tudsz figyelni.
5: Én meg ittam egy reggeli italt.
2: Micsodát?
5: Ilyen gyümölcs.

Lapozunk bele most egy picit a napi kalendáriumba, bár néhány eseményt, évfordulót már említettem, de van itt még néhány név. Többek között George Eastman, ő a Kodak atya, és 1854-ben született ezen a napon. És hát neki köszönhetjük azt, mert hogy ő tette lehetővé a fényképezést az átlag emberek számára is. 1884-ben született Amedeo Modigliani, olasz festő, ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője volt. 101 évvel ezelőtt, 1925-ben született Gellér Sándor labdarúgó, a legendás aranycsapat cserekapusa, aki egyébként játszott a londoni 6-3-as mérkőzésen. És szintén a mai napon 1972-ben született Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. Ha élne, akkor ma lenne 54 éves. És van itt még egy érdekesség. 72 évvel ezelőtt, 1954-ben Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Records-szal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget, és milyen jól tette, mert rengeteg slágert köszönhetünk neki, úgyhogy érkezem most Elvis Presley.

Ez ott a Burning Love Elvis Presley-től, most 5,5 perccel vagyunk 4:48 után. Ugye említettem, hogyha van kedvük, nyugodtan írják meg, hogy önöknél tegnap esett eső, ha érkezett eső, akkor az hogyan jött? Mert hogy Szlovénia középső területen ugye megint kárt okozó jégeső volt, Nova Mesto környékén akár dió nagyságú jégeső is esett. Mi megúsztuk egy szép csendes esővel. Van, ahol kicsit több volt, ami felért egy jó kis öntözése, úgyhogy ott szinte pillanatok alatt üde zöld lett minden, és lélegzik a természet. Van, ahol viszont épp csak egy kis harmatos, alig észrevehető csapadék érkezett. Talán ma lesz utánpótlása, írtak többen is Zalaegerszegről, hogy ott például egyetlen egy csepp eső sem esett, és hogy örülnének, ha jönne a frissítő zápor. Ma van erre esély, hiszen a meteorológusok szerint a vasárnap délután hozhat még nyári záporokat, illetve sajnos zivatarokat is, ami megint jöhet egy kis jégesővel, viszont felfrissült a levegő, jelenleg itt Lendván most a változóan felhőség mellett 17 fokot mutatnak a hőmérők, szóval friss a levegő, most érdemes egy picit töltekezni, frissülni, napközben viszont a napos területeken eléri majd a 28-31 fokot, ahol tartósan felhős marad az idő, ott jellemzően 24-25 fokra lehet számítani. Önök pedig számíthatnak a folytatásban Charlie-ra, Bryan Adams-re, aztán hamarosan, rövid reklám után 7:30-kor indulunk a kívánságműsorral.

0: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek_lendava.si.
1: Most megéri betérni a Színszény lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
2: Kívánságműsor.
3: Hajszál pontosan 7:30 van, úgyhogy indítjuk a vasárnapi kívánságműsort. A következő két óra csak az önöké és a kéréseiké. Rengeteg futott be már e-mailben, messenger üzenetben, de természetesen hívhatóak is vagyunk. Telefonszámaink változatlanok, 575 17 18 és 575 17 19. A hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Úgyhogy induljon is a kívánságműsor, ha van telefonáló, akkor meghallgatom, és remélem, hogy mindjárt megtudjuk, hogy mivel kezdjük a kívánságműsort. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, Tünde, Erzsi vagyok, Pacsáról.
3: Üdvözlöm!
4: Takács Nikolásztól szeretném meghallgatni az Álomkép című dalt.
3: Az Álomkép című dal, Takács Nikolásztól, rendben, küldeni fogjuk, kedves Erzsi, legyen csodás vasárnapja!
4: Köszönöm szépen, és önöknek is viszont kívánom.
3: Remélem így, hogy már teljesül a kérése, jól indul a nap.
4: Remélem. Köszönöm.
3: Minden jót szépen. Önnek, viszont hallásra. Van másik telefonáló is. Jó reggelt kívánok.
5: Szép vasárnap reggelt kívánok. Mind a kettőtöknek, Tündikim, Jutka vagyok. Én szeretném kérni a Horváth Robitól, Te vagy a Boldogság című számot. Ezt szeretnénk a lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával, hát a rádió kedves minden hallgatójával meghallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. Áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek.
3: Köszönjük szépen, Jutka, hasonló jókat kívánunk, legyen csodás a vasárnap, hamarosan Robi énekelni fog. Minden jót, viszont hallásra, és van még egy várakozó hívásunk. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, szép üdvözlet, kedves Tünde! Én szeretném meghallgatni Ákostól, Csak átutazók vagyunk.
3: Csak átutazók vagyunk ezen a földön, ez a Hello című dal, ugye?
6: Nagyon szépen megköszönöm, nagyon tetszik ez a zeneszám.
3: Rendben. El fogjuk mindjárt küldeni, jó? Kedves Mária, legyen szép vasárnapja.
6: Minden jót a viszonthallásra.
3: Minden jót viszonthallásra. És van még egy telefonálónk. Jó reggelt kívánok.
7: Adjon Isten, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
7: Kedves Tünde, nekünk is tetszik az a szám, amit a Mária kért, legyen üdvözölve. Imádjuk Ákost, ugye. De most a római útunk emlékére, mert ezekben a napokban ott járkáltunk, 99-ben, Putnoki Gábortól kérném az Arrivederci Rómát.
3: Az Arrivederci Róma című dal.
7: Nem tudom, megérkezett vajon az e-mailem?
3: Igen, igen, az e-mail is megérkezett, és hogy most akkor, most is jártak Rómában, meg 1999-ben?
7: Most nem jártunk, nem csak erre emlékezzek.
3: Csak erre emlékezzek.
7: Azóta jártunk persze ott, de akkor az volt az első, és az csodálatos volt.
3: Na, akkor
7: Bettinek a legszebb külföldi útja.
3: Meg kell ismételni valamikor.
7: Hát most már nem hiszem.
3: Viszont a balatoni Lorelei is előkerült.
7: Akkor azt kérném, hogyha az megvan.
3: Akkor a balatoni Lorelei.
7: Igen, akkor majd legközelebb járunk Rómában.
3: Rendben.
7: Nagyon szépen köszönöm.
3: Jó, akkor az fog érkezni. Jó, Erzsi?
7: Szép vasárnapot. Én az egész faluval szeretném meghallgatni.
3: Nagyon jó. Akkor ha az egész falu hallgatja, akkor pláne. Úgyhogy akkor persze. Balatonra megyünk Róma helyett egy picit, jó?
7: Így van. Nagyon szépen
3: minden
7: köszönöm.
3: Jót. Nagyon szép vasárnapot. De amivel kezdünk, az egy e-mailes van még telefonálunk, akkor gyorsan még egy telefonáló. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, kellemes vasárnapot kívánok, tűnnék én önnek, és akkor a Teodornak a stúdióban.
3: Jó reggelt.
2: A családjának és a Teodor családjának. Én pedig szeretném meghallgatni éjjelek, nappalok és éjjelek.
3: Éjszakák és nappalok?
2: Igen, igen.
3: Jó,
2: igen.
3: Rendben. Az eredetit Szécsi Páltól? Erre
2: igen,
3: gondolt? Jó.
2: Igen.
3: El fogjuk küldeni.
2: Nagyon szépen megköszönöm. Kellemes vasárnapot, viszont hallásra.
3: Minden jót, Ili. Jó egészséget, szép vasárnapot önnek. Viszont hallásra. És akkor, amivel indítunk, az egy olyan előadó, aki egyébként pont ma ünnepel, mert hogy... Dr. Komáromi István, mert hogy ez a hivatalos neve, aki rendőrtábornok volt, de zenész is, 1955-ben született a mai napon, tehát 71. születésnapját ünnepli, és mérés informatizálási szakon szerzett diplomát, villanyszerelőként, villamostervezőként is dolgozott, aztán jött a hadtudomány, egyetemi doktori tudományos fokozat, és kitüntetéssel végzett a rendőrtiszti főiskolán, és felderítő is volt Németországban, Svájcban, de még az USA-ban is tanult. És ha ezt nem tudták volna róla, akkor emellett ugye remek zenész is, népszerű dalok előadója. Úgyhogy dr. Komáromi Istvánnal kezdünk, mert hogy írt nekünk Zalaegerszegről Németné Klári, kedves rádiósok, a mai reggeli kívánság műsorban szeretném kérni és meghallgatni Komáromi Istvántól a Mosolyt az arszokra című dalt. Kérésem teljesítését köszönöm. Hallgatóik életébe örömet hozó munkájukhoz jó erőt és egészséget, további sikereket kívánok. Állandó hűséges hallgatójuk Zalaegerszegről Németné Klári.

A következő dalt már Törnyére küldjük egy születésnaposnak, Karcsinak, és remélem, hogy hallgatja is a rádiót, és egy nagy társasággal együtt ünnepel. Hajnalban kezdődött jó kis zenés ébresztővel a születésnapi köszöntő, és gondolom most már jó a hangulat. Remélem, Karcsi egy pohár ital a kezében van, és amikor a dal elindul, akkor nem csak ön, hanem mindenki más is, aki a társaságban van, az egészségére fog majd egy kocintást végrehajtani, és aztán azt meg is inni. Úgyhogy Karcsinak Törnyére szóljon most születésnapjára a következő dal.

Egyik kedvenc nótáját küldjük Ferinek Radamosba, aki meg tegnap ünnepelte a születésnapját. Remélem, hogy most már ránk is tud figyelni, kedves Feri, úgyhogy érkezzen Franz Gorzás slágere.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort, és ha van telefonáló, akkor meghallgatjuk a telefonálót is. Egyébként rengeteg egyéb kérés érkezett, írt nekünk többek között Ilona és Kacsi. Szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Ilona és Frigyes vagyunk Szent Gotthárdról, és a vasárnapi kívánság műsorban szeretnénk kérni Tarcsi Zoltán Jolly Csepereg az eső című dalát, kérésünk teljesítését. Megköszönjük, úgyhogy ezt a dalt küldjük Ilonának és Frigyesnek Szent Gotthárdra, és hallgat bennünket Ibolya is, ő Puszta Szent Lászlóról küldte el üzenetét, és a kívánság műsorban ezúttal Betty Love Repülj tovább című dalát szeretné meghallgatni. Mi teljesítjük ezt a kérést is, úgyhogy hamarosan ezek a dalok jönnek, és hogy utána mit játszunk, azt elmondja a telefonáló. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, vagy nekünk már jó nap.
0: Jó napot kívánok! Mi lenne a kérés?
1: Valéria vagyok Zalaegerszegről. Bonnie Tylerre szeretnék emlékezni.
0: Igen.
1: Férjem egyik kedvenc énekesnője volt. Igen. Férjem egyik kedvenc énekesnője volt.
0: Rendben, akkor a

0: Van telefonálónk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Halló!
0: Halló, jó napot kívánok, kívánságműsor, tessék!
1: Sokkolom, Tulézi József vagyok, Nagykanizsáról.
0: Üdvözlöm, kedves József, milyen dalt szeretne meghallgatni?
1: Szeretném meghallgatni a Nélküled című számot, a P-mobiltól, ha lehetne.
0: A P-mobiltól, ha lehetne. Rendben, előkeressük akkor az ismerős arcok slágerét a P-mobiltól, és hamarosan érkezni fog. Köszönjük szépen, hogy minket hallgat, szép vasárnapot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm önnek is, viszont csokolom.
0: Viszont hallásra, és van még egy telefonálónk.
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Éva.
2: Köszönöm. Kovács Katitól szeretném meghallgatni, most 60 éves a dala, a címe Nem leszek a játékszered.
0: Nem leszek a játékszered, rendben. Jön Kovács Kati is.
2: Viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra. De mindezek előtt még olyan kérések jönnek, itt van két e-mail. Kedves Tünde és Teodor, szép jó reggelt mindenkinek, aki készít és hallgatja az MMR műsorát. A mai kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni Géber Edit Tűz vagyok című dalát. Köszönjük, ha a kérésünket teljesítik. Marika és Karcsi Teskándról küldte az üzenetet, és érte nekünk Magdi is. Meleg szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt, a technikust, a hallgatókat. Magdi vagyok a kis őrségi faluból. Szeretném meghallgatni a műsorban az Egy rózsaszál szebben beszél című dalt. Kívánok szép napot, és gyönyörködtető dallamokat, na meg aminek még előtte van, vagy akinek még előtte van nyaralást, jó pihenést, kikapcsolódást, élményeket, hűséges hallgatójuk Magdi.
3: Azok a hegyek még ma is állnak, azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

Ez volt a Nélküle című dal, az ismerős arcok slágerét, ezúttal a P-Mobil énekelte, és ezt a dalt kérte tőlünk Jutka Zala Szentmárton. Volna győzőné is hallgat bennünket, és még sokan mások is, úgyhogy a további kérések már is jönnek Kovács Katival, Edith Gieberrel és Peller Kacsival.

Messenger üzenetben érkeztek a kérések, üdvözöljük a rádió dolgozóit, hallgatóit, Istenesné Anna vagyok Vasszarról, és a kívánságműsorban szeretnénk párommal meghallgatni Újé a ligetben nagyszerű régi-régi slágert. Nagyon szépen köszönjük, maradunk hűséges hallgatójuk, további szép napot kívánok mindenkinek, ezt írta nekünk Anna, és remélem, hogy hallgat bennünket Vasszaron Erzsi is. Üdvözlöm a hallgatókat, dolgozókat, férjemmel szeretnénk meghallgatni a TNT-től a Nem jön álom a szememre című számot. Köszönjük, ha lehetőséget kapunk. Szép napot mindenkinek!

megoldható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mindez oly mulattató. Hintában hintázhatsz, vagy lajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a tormás virsli mesél. Ojé, a ligetben nagyszerű, ojé, a ligetben jó, cirkusz, mozi és ringlis fél, bampet is fejlően és a zserbó, ojé, a ligetben oly vidám, ojé, hogy mulat a nép. Hogyha süt a nap kedves, de esőben nedves, a liget de szép. Úgy várom, hogy nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyobban. Mivel kérem a vérem, oly lázas, ha mérem, már számolom a napokat. Bár vélem, hogy télen is törődik vélem, a kedvencem mégis a nyár. Kirepülünk sietve a Városligetbe, hol annyi sok élvezet vár. Ojé, a ligetben nagyszerű, ojé, a ligetben jó, cirkusz, mozi és ringlis fél, van pedig Spengler és a zserbó, ojé, a ligetben oly vidám, ojé, hogy mulat a nép. Hogyha süt a nap, kedves, de eszében nedves, ojé,

nagyszerű. Hogy mulatani, hogyha kicsanak kedves, de eszében nedves, az

Folytassuk tovább újabb kérésekkel. Kedves Tünde, Erika vagyok Kondorfáról. Szeretnék kérni egy számot, a Múlnak a gyermekévek címűt, és se szeretném meghallgatni barátnőmmel, akivel 40 év után újra találkoztunk. Nagyon szépen köszönöm, ha teljesítik kérésemet. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Hű hallgatójuk, Erika. Hát akkor a találkozás örömére mindjárt Éhász Gábor fog énekelni, és hamarosan jön Tóth Gabi is. Levente is írt nekünk a következőt. Sziasztok, szép Levente vagyok, Tornyi Szent Miklósról szeretném meghallgatni. A kívánság műsorban édesanyámmal együtt és Forcák Valival Tóth Gabitól az Átkozott nyár című dalt. További szép napot kívánunk. Üdv, Levente!

0: Folytassuk is a kívánságműsort, hiszen rengeteg kérésünk van. Szia, kedves Tünde! A mai kívánságműsorban szeretnénk a feleségemmel, Zsuzsával együtt meghallgatni Tamás Gábor Csak a szívünkben nem száll az idő című dalát. Köszönjük szépen, ha kívánságunkat teljesítik. További szép napot kívánunk mindenkinek. Régi hűséges hallgatójuk Németh Sándor Lentiből. És van itt még egy üzenet, kedves Tünde, a mai kívánságműsorban szeretném kérni a Corvina együttes Álmaidban visszatérek című dalát. Ezt írta nekünk Betty Palinból. És van egy telefonálunk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Hello. Kívánságműsor, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni Demis Roussostól a térden állva.
0: Demis Roussostól a térden állva? Szerintem ő Gianni Morandi.
1: Akkor adtuk el.
0: Jó, Gianni Morandi, mert hogy ez egy olasz sláger, úgyhogy ő fog majd énekelni, jó? És kinek küldjük?
1: Gyöngyi vagyok Petrékéről.
0: Köszönjük szépen, Gyöngyi, hogy minket hallgat. Legyen szép vasárnapja.
1: Köszönöm, kívánom.
0: Minden jót. Köszönöm.

Szeretném meghallgatni a Kívánság műsorban Zalatnai Sarolt a Fák, virágok, fény című dalát. Szeretettel üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat, Tálosi Emília Bécsből.

Lépjünk is gyorsan tovább, jó reggelt! A Boldog szülinapot című számot szeretném kérni, Rozi Csörnyeföldről küldte az üzenetet, hát remélem, hogy akkor ezek szerint születésnapot ünnepel, úgyhogy innen is minden jót kívánunk. Egy születésnapos dal érkezik mindjárt, utána pedig egy népszerű sláger Kökény Attilától. Jó reggelt kívánok, szeretnék zeneszámot kérni a Kívánság műsorban Rakoncai Viktor és Kökény Attila, ha újra látlak című slágerét. Nagy-nagy köszönettel Erzsi, Rita és Angi.

0: És akkor folytassuk most egy régi klasszikussal, kedves szerkesztők, a Kívánság műsorban szeretném meghallgatni a Bonnie and Mabaker című számát. Előre is köszönöm Jóna Péter Zalaegerszegről, és remélem Zsuzsa is hallgat bennünket, az ő kérése is befutott hozzánk. Jó reggelt, egy kérésem lenne, és mi ezt az egy kérést teljesítjük is. Ez az utolsó tánc, ezt a dalt szeretném meghallgatni, köszönöm szépen, az előadója pedig Dehusa John.
1: I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

10:30 múlt. Egy perccel még néhány kérést teljesítünk, aztán folytatjuk majd a délelőttet hamarosan vasárnapi elmélkedéssel, 10 óra után pedig az álmodókkal. Hát nagyon sokan hallgatnak bennünket, és bizonyára várják is már a dalt. A mai kívánságműsorban szeretnénk meghallgatni a Szentgyörgyvölgyi otthon lakóival és a kolléganőimmel Kovács Kati Vangelis című dalát. Előre is köszönöm, szép napot, jó munkát kívánok mindenkinek és kellemes hétvégét. Ezt írta nekünk Szilvia, úgyhogy a Szentgyörgyvölgyi otthon dolgozóinak, lakóinak mindjárt Kovács Kati fog énekelni. Aztán érkezik majd hamarosan Bonnie Tyler, szeretettel köszöntöm Önöket, drága Tündike, a mai kívánságműsorban szeretném meghallgatni Bonnie Tyler It's a Heartache című dalát. Köszönöm szépen, szép vasárnapot kívánok mindenkinek Wallisen Gotthardról. Lesz Kacor Feri is, mert hogy bizony hallgatnak bennünket. Szia Tündi, ha még lehet, akkor meghallgatnám Kacor Feri egyik számát. Rátok bízom, hogy melyik legyen. Vasváron szeretnénk meghallgatni Mártával és Csabával, ha még beleférünk. Ezt írta nekünk egy kedves hallgató, Márta, úgyhogy oda is elküldjük a dalt, és zárásképpen érkezik még Aracki László egy hamisítatlan nyári slágerrel. Üdv, kedves rádiósok, szeretném meghallgatni Aracki László Azzurro című dalát. Máté Zola Baksáról küldte az üzenetet. Ezzel folytatjuk és zárjuk a kívánságműsort.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Álmodók. A siker útján.
2: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
3: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam valami, mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
2: Július 12-én az Álmodókban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az Álmodókra még egy picit várni kell, most azonban a vasárnap délelőtti adást mi folytatjuk 3:45 után elmélkedéssel. Ezúttal Molnár Árpád és Eszregi Plébános gondolatait hallják, és aki vele együtt ebben az elmélkedésben közreműködik, Lendvai Zoltán, Lenti Plébános.

0: a tévedés homályát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Árpi atya nevében is. Külön is köszöntöm azokat a kedves rádióhallgatókat, akik betegségük miatt nem tudnak ma elmenni Szentmisére, de nagyon vágyódnak arra, hogy táplálkozzanak Jézusnak a tanításából. Minden Szentmisén, mi akik ott vagyunk, két asztalról is táplálkozhatunk, mert Jézus kettős asztalt terít nekünk, egyrészt az igéjének az asztalát, utána pedig az oltári szentségnek, az eukarisztiának az asztalát. Kedves rádióhallgatók, akik betegségetek miatt most nem lehettek a templomban, gondoljatok arra, hogy ti, igaz, hogy az oltári szentségből most így nem tudtok táplálkozni, csak lelki áldozást tudtok végezni, de örüljetek annak, hogy hasonlítatok a keresztre feszített Jézushoz. Ahogy őt a szegekkel szegezték oda a kereszthez, titeket az infúziós tükkel, vagy a különböző betegségek láncaival kötöznek oda az ágyhoz. És kedves betegápolók, benneteket is külön köszöntelek, gondoljatok arra, hogy ugyanaz a Jézus van jelen a betegben, mint aki az oltári szentségben elrejtőzve valóságosan velünk van.
1: Kedves testvérek, minden hónapnak van egy élet igéje, a fokulári mozgalom, hál' Istennek ezt terjeszti, ennek hónapnak az élet igéje a most vasárnapi evangéliumból van. A jó földbe vetett mag, Isten igéje az a mag, a szívünk, életünk az pedig a földet jelenti. A jó földbe vetett mag termés, bőséges termést hoz. Aratásnak az ideje van. Sajnos annyira figyelmetlenek vagyunk, hogy olyan természetesnek veszük, hogy elvetjük a gabonát, mindegy, vagy kukoricát, a krumplit, burgonyát. Természetesnek veszük, hogy sokszoros termést learatjuk. De eszünkbe jut-e, hogy a növekedést az Isten adja? Édesapánk, csavarokat elveszítettünk, és akkor mondja a fiam, ez nem fog kikelni. Amit mi csinálunk, abból nem lesz termés, de amit az Isten ad ajándékba magokat, az a jó földben hullva az termés hoz. De nagyon jó erre figyelnünk, hogy a növekedést az Isten adja. A betegségnél is ez érvényes. Bölcs, alázatos orvos, ő mondta, kérdezték a rokonok, hogy mire számíthatunk. Mondja, én megtettem, amit tudtam, munkatársal megtettünk a beteg érdekében, hogy az operációval kapcsolatban mindent megtettünk, de hogy gyógyulás lesz-e, az felülről, azt az égurától kell kérni. Két héttel ezelőtt azért imádkozott a Szentmisén az egyház, hogy a tévedés homályát tarts távol tőlünk, Istenünk. A bűn elegáns igézet, de Krisztus Isten reménykedj. Egy egyszerű kis költőnktől hallottam ezt Egerszegen sok évvel ezelőtt. Sajnos a bűn elegáns igézet csábít. De hogyha a Krisztusba kapaszkodok, akkor a bűnnek az a áradata, az a cunamia, az nem fog engem elragadni. Múlt héten is a hasonló volt a könyörgés. A bűnnek a szolgaságából szabadíts meg bennünket, Istenünk. A bűnös ember nem lehet boldog. Óvatos vagyok a Medjugorje zarándoklattal kapcsolatban, olyan jó, hogy Ferenc pápa két évvel ezelőtt nyilatkozott végre nyilatkozott, és megnyugtatott. Ami az első években elhangzott, azok hitelesek voltak, a mostani megismétlés. Én hálát adok az Istennek, hogy vonattal elmehetünk Mostárig, onnan meg menetrendszinti busszal, 1988-ban. De ahhoz, hogy én szerdán meg péntek, legalább pénteken böjtöljek, az nekem nem kell messzi, tehát légkondicionált autóbuszokkal, környezetszennyezéssel elmenni messzire. Nekem kedvenc pápám a 6. Pál pápa, Szent Év alkalmával 1975-ben kihirdette, utazási redakász betiltották, sehol nem lehet elolvasni. 1975-ben kihirdette, aki a szentélyben álljon Rómába, jól teszi. De hogyha az úti költséget a szegényeknek adja, és gyalog elmegy a legközelebbi búcsújáróhelyre, amit a püspök kinevezett, hogy a szentély búcsát elnyerhet, ez meg még jobban teszi. Nagy szükségünk van Krisztusra. Kármelhegyi boldogasszonynak a napja lesz most 16-án. Nem könnyű a hegyre mászni, nem könnyű a sziklás, járatlan úton fölfelé haladni, Krisztus a hegy, halljuk majd akkor a könyörgésben. Tarts távolunk tőlünk a tévedés homályát. Ez lesz a vasárnapi könyörgésben, ez szerepel. Krisztus az, aki segít bennünket, hogy a bűn elegáns igézete, örvénye le ne húzzon bennünket. Kérem a Szentleket, segítsen a Zoli atyának, hogy ő adja tovább az örömhírt.
0: Kármelhegyi boldogasszony ünnepe, július 16-a, szintén a szűzanyára, a boldogasszonyra irányítja a tekintetünket, aki a kis Jézust tartja a kezében. Kármelhegyi boldogasszony hatalmas nagy reményünk, hisz a szűzanya tiszteletének sok-sok formája van, legtöbben általában köszöntik az angyali imádsággal, amit az angyal mondott, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Mi is köszöntjük őt százszor, ezerszer, bele nem fáradva. Ahogy édesapámtól tanultam, Isten köszönt téged, Mária. Az Isten köszönt téged, Mária. Az Isten köszönt téged, Mária. Én is köszöntelek téged 33-szor, 1000-szer, ahogyan téged az angyal köszöntött. Szíved örül annak, és az én szívem is, hogy az angyal neked ezt a köszöntést hozta. Nagyon sokan 100-szor, 1000-szer elmondják a rózsafüzérben az üdvözlégy Máriát. Én is, mikor kisgyermek voltam, mondtam is a nagymamámnak, miért kell ezt olyan sokszor elmondani, nem elég egyszer? Ő azonban azt mondta, kisfiam, unod? Hát ezzel kezdődött a Jézus történet. Tehát ti se fáradjatok bele, kedves rádióhallgatók, mondjátok el, nagyon sokszor köszöntsétek, és egyre nagyobb szeretettel ég édesanyánkat. Aztán a litániák, nagyon szép, aztán zarándoklatok, de nagyon szép formája a Mária tiszteletnek a skapulári. Aki még nem hallott róla, legyetek szívesek, olvassatok utána. Én a lenti templomban szent misék után szívesen feladom nektek, mert én megkaptam már új misés papként Takács Sándor püspök úrtól, aki szintén kármelita volt, azt a jogot, hogy feladhassam a skapulárit azoknak, akik a szűzanya tiszteletének ezt a formáját is vállalják.
1: Kedves testvérek, régi emlékem, az a vasvári idős néni, akihez hívtak karácsony, húsvét előtt, Jóni áldozni akar otthon. Azért hozom az ő esetét elő, egy 40 évvel ezelőtti eseményt, mert a gyümölcsözője az életem. Ez az áldott Margit néni, a három gyermeket, minden tizedik anya, minden tizedik apa vállalta a harmadikat, de hogy még a negyediket is, és a negyediket örökbe fogadták. Örökbe fogadták a kisi lelki sérüléssel rendelkező, de készséges, tehát Józsikát. És öröm volt látni, nem került öregek otthonába ez a Margit néni, az a Józsika már felnőtt volt, amíg én találkoztam vele, szépen elláttam, megfőzött neki, tisztába is tette, elment a munkahelyére. Azért említem, hogy az Úr Jézus számon kéri tőlünk, gyümölcsözi az életem. Az önmegtartóztató életnek van a legnagyobb gyümölcse. Kalkutai Teréz anya szüzességben élt, de nem 100 gyereke van a mennyországban. És hogyha egy kis önmegtagadást gyakorlok, hogyha legalább pénteken kérem az Úr Jézus, segíts, hogy ne az élvezeteket helyezem előtérbe, hanem tudjam böjtöltetni a szememet, tudjam böjtöltetni a nyelvemet, hogy másokról nem mondjak rosszat, tudjam böjtöltetni a gyomromat, a mértékletesség olyan nehéz, de Krisztushoz közelebb vezet bennünket. Gyümölcsöz az én életem? Sajnos a vízcsapból is az jön, élvez az életet. Igen, de utána nagyon keserű a szájízem, utána nagyon keserű az én életem. Kérjük a Szent Lelket, segítsen bennünket, hogy a vasárnapot megszenteljük, ne sajnáljam az időt, hogy mert időben ott legyek a Szent Misén, ne sajnáljam az időt, Szent Mise után is ott maradjak még, elidőzni a templomba, hogy a Isten igéje gyökeret verhessen bennem, és átalakítsa az én életemet, mint ahogy átalakította Remete Szent Antalnak az életét, hallott, hogy add el mindenet, amit van, oszd szét a szegények között. Megcsinálta, és nem megrövidült az élet, több mint 100 évet élt, mint Remete. A vagyonának az egy részét a húgának meg a szüzeknek, rábízta a húgát a szüzekre, de az ő saját részét kiosztotta a szegényeknek, és a saját munkájából tartotta fenn magát. Krisztus követése mindegyikünknek egy lehetőség. Ő hozzásegít, hogy gyümölcsöző legyen az életem. Most pedig befejezésül énekeljük el,

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Reklám.
2: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek@lendava.si.
3: Most megéri betérni a Színszén Lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
4: Négy és fél perccel vagyunk 10 óra után, és egy olyan dalt játszunk, amit rengetegszer hallhattak itt a Muravidéki Magyar Rádióban, de ennek a dalnak most szomorú felütése lesz, hiszen súlyos betegség következtében ma reggel meghalt Szolnoki Péter, a Bombon zenekar énekese. A debreceni születésű előadó művész 56 éves korában távozott, halálhírét a formáció jelentette be a közösségi médiában. És aki szerette a dalaikat, az most biztos, hogy mély megrendüléssel és fájdalommal fogadja ezt a hírt. Szolnoki Péter a Bombon együttes valóban ikonikus hangú énekese, zeneszerzője és fuvolistája volt. Családja és zenésztársa Török Tamás közleménye szerint a művész súlyos betegség miatt kellett néhány héttel ezelőtt kórházba vinni, és az elmúlt időszakban sokat küzdött az életéért, amit ma reggel egy szomorú hír végleg lezárt. Alig 2 hónappal ezelőtt, talán sokan emlékeznek még erre, májusban a zenekar még hatalmas sikerrel a Papp László Budapest Sportarénában ünnepelte meg fennállásának 30. évfordulóját. Aztán nem sokkal később, júniusban derült ki, hogy az énekes kórházi kezelésre szorul, ami miatt a zenekar koncertjeit le is kellett mondani. Halálával a magyar könnyűzenei élet egyik legtisztább hangú, legszerethetőbb frontembere távozott. Az együttes legsikeresebb lírai slágere a Köszönöm, hogy vagy nekem most. Talán még fájdalmasabb, még mélyebb jelentést kap a gyászoló rajongók, és persze a család számára is. Ez az a dal, ami a zenekar legmeghatóbb, legidőtállóbb balladája, egyértelműen a Köszönöm, hogy vagy nekem, 1997-ben jelent meg. Ez egy nagyon mély és érzelmes vallomás a feltétlen szeretetről, a megérkezésről és a háláról. És ez a dal pont attól volt igazán népszerű, hogy Szolnoki Péter sejmes, tiszta hangja és fülbemászó dallamvilága ezt mind-mind szépen körülölelte. Úgyhogy ez a dal most érte és neki szól. Mi ezzel emlékezünk Szolnoki Péterre.

Saját kézzel épített design, ahol a modellek komoly mérnöki és barkács munkát igényelnek. Györke Szilárd Bajánsenyén élő és alkotó modellező, aki a közösségi médiában, különösen a TikTokon és a Facebookon vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű, távirányítós jármű modelljeiről. Egy olyan világban, ahol a gyerekek idejük nagy részét a képernyők előtt töltik, Szilárd valami kézzel foghatót, mechanikusat és lenyűgözőt mutat nekik. Olyan legendás, magyar vonatkozású gépek makettjeit építi meg, mint a Rábasteiger vagy a Dutra, amelyek a nagyszülők, a szülők generációjának ugye nosztalgia, a mai gyerekeknek pedig már történelem. Szilárd bebizonyította, hogy egy makett nem csak szép és részletgazdag lehet, hanem hihetetlenül funkcionális is. Megalkotta a saját kategóriáját és elindította ikonikus projektjét, az Őrségi Gyerekjáratot, amely egy rendkívül ötletes, egyedi építésű szerelvény, egy bivajerős távirányítós traktorral, teherautóval vagy éppen kamionnal és a hozzá kapcsolt megerősített kiskocsival. A gyerekek pedig imádják, hogy egy olyan dologra ülhetnek fel, amit korábban maximum az asztalon vagy a képernyőn láttak. A gyerekjárat legnagyobb varázsa mégsem a technika, hanem a mögötte lévő szándék, hiszen a legnagyobb érdeme az a több ezer mosoly, amit a falunapokon, óvodai, iskolai rendezvényeken, fesztiválokon csal a gyerekek arcára. Az, hogy az általa épített méregdrága és rengeteg munkaórával elkészült gépeket nem félti, hanem közszolgálatba állítja, példaértékű önzetlenségről tanúskodik, ami a mai világban bizony ritka. Ismerjék meg Györke Szilárdot és az Őrségi Gyerekjáratot, ami igazi unikum, mert egy teljesen egyedi és sajátos műfaj, amit jelenleg csak ő képvisel ilyen szinten.

0: Te választottad ezt a helyszínt, hiszen már nem először vagy itt lentiben, és hát nyilván ezekhez a kis csodákhoz kell a megfelelő terep. Na de milyen csodák között ülünk mi most? Egy kicsit mutasd be a kellékeidet.
1: De ezek abszolút saját építésű gépek. Nyilván vannak ami megvehető dolgok, a motorok, a kerekek, tengelyek, de abszolút saját koncepció alapján építettem össze a gépeket. Emlékezetből, tehát nem egy meglévő terv alapján. Úgy vannak összeragasztva, legós elemekkel kiegészítve, abszolút egy egyedi, és több legyen, mint egy távirányítós gép.
0: Mert hogy így első ránézése mindenki azt mondja, hogy egy nagyon jó kis gyerekjáték, ami kézbe vehető, kipróbálható, működtethető, és a gyereknek jó játék. De neked ez nem játék. Mert hogy te ezeket féltve őrzöd és vigyázod.
1: Akartam, hogy valami plusz funkciója legyen, mint egy csak egy távirányítós játék, amit tényleg csak játékra használunk. Tehát akartam, hogy valami olyan pluszt vigyünk a dolgokba, ami nekem is örömet okoz, a gyerkőcöknek is érdekesség, és a felnőttek is műszakilag azt mondják rá, hogy wow, ez valami más, mint a többi, mint ami sima csak egy távirányítós autó.
0: Akkor nézzük, hogy mi minden látható itt.
1: Hát nem is tudom, melyikkel kezdem. Kezdjük talán, van egy csőrös megterült, egy amerikai megterült, az volt a legelső. Uh-huh. Akkor még semmi nem látszott abból a dologból, hogy én valami egyedi dolgokat akarok csinálni, csak mindig szerettem volna gyerekként, soha nem volt elérhetetlen volt számomra, hogy távirányítós autókat kapjuk, mert elég borsos áron mozogtak ezek, és mindig szerettem volna valami egy ilyet kipróbálni, és volt rá lehetőségem, hogy választottam egy alvázat kerekekkel, akkor még nem is volt semmi motor, csak hogy valamit összerakjak belőle. Mindig is érdekeltek a kamionok, tehát azért kamionnal indult a dolog, és kerestem hozzá egy alkalmas játékot, egy Bruder terautó, egy csőrös meg terautót megláttam, na ez szuper lesz, egy kék terautó volt, és annak vágtam szét a kabinját, külön le lett festve feketére, egy régi faplatót azt külön szerettem volna, hogy olyan felépítmény legyen rajta, ami egy modern autó tükröz, hanem a régi időkben faplatókkal dolgoztak az emberek, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen jó koncepció lesz, de remélem sikerült, mert sokaknak tetszik, és az volt a legelső, ami így elkészült. De abban is nagyon sok egyedi. Utána jött a piros, a Dutra traktor. Mert a Dutrák mindig is gyerekkorban a traktorok nagyon vonzottak a kamionokon kívül. A Dutra traktor az meg egy gyönyörű, tehát egy legendás magyar traktor. A magyar traktorgyártásnak szerintem a legszuperabb gépe, és azok mindig tetszettek, de élőben talán soha nem láttam, mindig csak képekről, és azok abszolút megtetszettek, de ott már minden egyediségemet és fantáziámat belevittem, hogy valami egyedit csináljak, mert a megterült, a legelső, az tényleg már megvásárolható tengelyek, kerekek, lengési lapítók, ott nagyon sok olyan profi cucc van, amit bárki megvehet. Viszont a Dutrában már egy AliExpressről megvásárolt tengelyekkel indult az egész, és a többi az mind legóból, az alváz, az mind legóból össze van ragasztva, egyedileg. Tehát az már tényleg csak a fantáziám szab határt. És abban nagyon sok olyan kiegészítő van, ami érdekes lehet számunkra, mint ahogy az elején a hűtőmaszk az egy tianyi sajtkrémes dobozból készült, a motorháztető az egy gyerekkori billenőplatós terútónak a billenőplatója megfordítva, tehát így ilyen kreatívan próbáltam meg olyan dolgokat, hogy ne találkozzak sehol sem ilyennel. A következő az meg egy Rábostiger, ami szintén a gyerekkoromat meghatározta, mert nálunk Bajánsenyén a TS nevén futott mezőgazdaságban volt egy ilyen Rábostiger, és hát ez egy legendás traktor volt szintén. Tehát mindegyik géphez kötődök valamilyen szinten. A kamionokat alapból szerettem, a traktorokat szintén kötődtek hozzám, úgyhogy mindenképp olyat akartam, amivel tényleg bele tudom vinni minden szívem, lelkemet, meg minden fantáziámat, úgyhogy mindenképp azért a Rábostigerrel esett a választás, tehát az egy nagyon meghatározó gép.
0: És hát itt van a legújabb csoda, ugye?
1: Igen, a Scania, az meg a mai modern gépek között szerintem egy fantasztikus jármű a 770 lóerő Scania, úgyhogy egy ilyen készletet mindenképp ki akartam próbálni, de szintén ez is egy elég borsos áron mozgó készlet, amiből indult, de abszolút egyedi alvázzal, felépítménnyel, nagyon sok kiegészítővel, ami már szintén egyedileg épült hozzá, tehát így készletben nem vehető meg. Mm. Tehát azt is szerettem volna, hogy tényleg abszolút egyedi legyen.
0: Egy-egy ilyen csodának az elkészülte, az hány munkaóra? Illetve mennyi gondolkodás előzi meg? Illetve melyik a nehezebb? Az alkatrészeket összegyűjteni, fejben összerakni, hogy ebből hogy lesz egy működőképes jármű, vagy maga az összeszerelés?
1: Hát ez így minden egybe nagyon nehéz. Igazából a legnehezebb talán tényleg az, hogy kigondolni, hogy mi, hogy legyen a koncepció. Tehát régen is egy bögre tej fölött gondolkodtam napokig, hogy hogy legyen valami még gyerekkorban, hogy a legóból, a legós készletből valami teljesen mást készítsek. És itt is szintén az, hogy van egy alapkészlet, azt megveszi az ember, ahhoz csak pénz kell. De hogy utána valami tényleg egyedi legyen belőle, az inkább a fantáziám múlik. Mert a neten mindent be lehet szerezni hozzá. Tehát, de igazából nem is a maga beszerzés a legnehezebb, hanem tényleg az, hogy kigondolni, hogy hogy legyen.
0: És hogy az a végén működjön is.
1: Így igaz, így igaz. Tehát meg kellett erősíteni a különböző tengelyeket, hogy bírják azt a hatalmas terhelést, amire mert én nem mindennapi dologra használom, szóval ahhoz tényleg meg kell erősíteni különböző dolgokat, hogy, hogy működjön.
0: Na, azért arra kíváncsi vagyok, hogy ugye pont azt említetted, hogy Dutrában sose ültél, tehát hogy mindig messziről csodáltad a traktorokat. Most itt van 4 jármű, ezek közül melyiket vezetted valaha is, ami életnagyságú?
1: Egyiket sem, azt kell mondanom, egyiket sem. Tehát gyerekként a sárga, a rábas tájegerben mindig csak ültem, tehát sofőrként nem, hát ez 5-6 éves koromról beszélünk. A Dutra traktor szintén nem. Tehát traktorokhoz nem kerültem olyan közeli kapcsolatban, mint a kamionokkal, mert kamion, tehát sofőrként dolgozom ma is, de ilyen géppel soha nem dolgoztam, például csőrös kamionok is mindig csak tetszettek, de ez ilyen elérhetetlen volt számomra, és ezért is próbáltam belevinni tényleg azt, hogy valami olyan gépet szerettem volna, ami érdekel is, és csak abba tudom belevinni a tudásomat, meg azt, hogy elszántam, na most ezt meg akarom építeni. Tehát azért is lett a Dutra. Tehát nem tudnék egy másik traktort, amihez nincs vonzódásom vagy kötődésem, nem tudom úgy beletenni azt a tudást, hogy én most azt megépítsem, vagy azt a szenvedélyt, vagy hogy mondjam.
0: Nem tudom, figyeltél-e arra, hogy hányszor mondtad azt, hogy elérhetetlen, hogy gyerekkorodban elérhetetlen volt, hogy mondjuk legós játékod legyen, hogy elektromos kisautód, most elérhetetlen az, hogy mondjuk egy ilyen kamiont vezessél, de vannak egyébként elérhetetlen dolgok? Hát az ember, hogyha nagyon vágyik valamire, és elég akaraterő van, akkor akár ez az álom is valóra válhat, mert hát megépítetted mindazt, amire gyerekkorodban valamennyire azért a szíved legmélyén vágytál.
1: Ez így igaz amúgy. Igen, abszolút. Minden elérhető. Nyilván van egy bizonyos határ, vagy keretek között, de igen. De ha már itt erről beszélünk, hogy mi az, ami elérhető, hát erre soha nem gondoltam volna, hogy egy olyan jön ki ezekből a dologból, ami nem az, hogy elérhető, szerintem senki nem gondolta volna, hogy egy gyerekjárat néven futó dolog, vagy egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, hogy létrejön belőlük. Tehát, hogy valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam valami, mindig valami újat, ne ugyanazt építsem meg, de hogy ezek körül most sikerült valami olyat létrehoznom, ami nincs, azt szerintem az a legjobb dolog ezekben.

0: Ennek az ősi gyerekjáratnak a gondolata is így jött, hogy valami olyat szeretnék, amilyet még soha senki nem valósított meg. Törekedtél az egyediségre, gondolom.
1: Így igaz, abszolút. Soha nem értem el, szerintem ez bátran bevallhatom az életbe, semmi olyan különlegességet. Mindenki csak dolgozik, de mi az, ami kiemeli egyik embert a másik között? Tehát mi az, ami meghatározza az életünket? Szerintem az, hogy valami olyat hozzunk létre, vagy úgy teljesedjünk ki, ami tényleg ránk jellemző. És tudtam, hogy valamire fogom használni azt a képességemet, hogy nagyon szerettem legózni gyerekként, mindig csak azt kértem, de mindig próbáltam valami kreatívan kihozni valami más dolgot, és tudtam, hogy egyszer valami olyat fogok létrehozni, ami talán tényleg egyedülálló, és nem egy hétköznapi dolog, és remélem sikerült ez az őrségi gyereke állottal.
0: Na, az ötlet maga mikor pattant ki? Mert hogy gondolom először megépítetted valamelyik csodát a 3-4 közül, és aztán ott még talán csak annyi volt, hogy a gyerekkori vágyaidat próbáltad ezáltal kiélni. Amikor mondjuk 2-3 elkészült, akkor hogy jött az a gondolat, hogy ezeken a gépeken, és hozzákapcsolva egy ilyen kis szekeret, gyerekeket lehet majd utaztatni, és boldog mosolyt csalni az arcukra. Hogy azok a mosolyok, amik megjelennek a gyerekek arcán, ez egy kicsit a te mosolyod is?
1: Ez így abszolút szerintem tükrözi az én boldogságomat is. Hát nem is tudom, ez nem így indult, abszolút nem ilyen ötlettel indult a dolog, hogy ebből lesz egy ilyen koncepció. Az elején úgy indult, hogy szerettem volna valami olyan különleges gépet, ami önmagában erős is, de különleges is. Saját magammal próbáltam ki, hogy engem elhúz-e, de hogy az ötlet az nem, igazából nem is tőlem jött az ötlet, hanem egy ismerős hívott el egy találkozóra, és ott jött, hogy próbáljuk ki, hát ha valakit érdekel, megnézik, vagy esetleg kipróbálják, hogy milyen benne utazni, és már ott elindult az a dolog, hogy valami többet kihoznánk ebből, de akkor még se neve nem volt a dolognak semmi, tehát nem állt össze a fejembe, hogy ebből lehetne tényleg sokkal több is, mint csak egy egyedi gép. Hogy legyen valami plusz funkciója a dolgoknak.
0: Ez hány évvel ezelőtt volt?
1: Hát ezt már nem is tudom. A csőrös terautó épült, ha jól emlékszem, az 6 éve épült, és utána azt hiszem 2 évre ráépült meg a Dutra traktor, és akkor már a kettő géppel már mentem egy találkozóra, vagy egy-kettő találkozóra, most erre nem emlékszem pontosan, de akkor még nem volt név, nem volt, hogy mi alapján hirdessem, vagy esetleg mi alapján induljunk el.
0: Na és akkor mi alapján indultunk el, hogy ebből lett egy őrségi gyerekjárat?
1: Igazából tényleg ez az első, hogy eljutottam egy ilyen találkozóra, és akkor utána töprengtem, hogy kell valami név. Tehát név nélkül nem hiszem, hogy működne a dolog, és akkor a különjáratos buszról jutott eszembe a név, hogy legyen akkor gyerekjárat is.
0: És hát az őrség megadott, ugye? Onnan származol.
1: Így igaz, az őrség megadott, és igazából így rengeteg videót feltöltöttem, amiben én magam teszteltem a gépeket, és vágtam össze olyan képeket, ahol más gyerkőcök is kipróbálják, akkor rávettem egy-két embert, hogy tényleg csináljunk valami vicces videókat, és akkor így terjedt el az interneten keresztül, és akkor már egyre több találkozóra hívtak. Először becsületkasszával indultunk, és az ismerősöm mondta, hogy érdemes lesz belevágni ebbe vállalkozásként is, és most már szerencsére ott tartok, hogy egyéni vállalkozóként sikerült.
0: Ez tavasztól őszig népszerű, gondolom, mert hogy ez nagyon időjárás függő.
1: Bírja, az elektronikai részek azok mind vízállóak, tehát próbáltam úgy összekombinálni, hogy abszolút laikusként szálltam bele ebbe az elektronikai dologba, de próbáltam, hogyha tényleg vízbe viszem, vagy vizet kap, akkor ne ázzon be, tehát próbáltam úgy összeállítani, és abszolút a gépek vízállóak, viszont a különböző matricák rajta, vagy maga az, hogy vízes időben nem tudják elhúzni a szekeret, meg nyilván a gyerkőcök nem sem jó, hogyha eláznak. Tehát nyilván igen, időjárás függő, tehát tavasztól őszig, de voltam már, hogy téli időszakban is, ha jó idő van, akkor szülinapokra is meghívtak, úgyhogy de nyilván a főszezon az ilyen tavasztól őszig terjedő időszak.
0: Terep függő is? Most kipakoltad füves részre. Ez füvön, vagy akár murvás talajon is ugyanúgy tud működni, mint mondjuk egy betonos útszakaszon?
1: Nem, sajnos ez abszolút terep függő, tehát kell a betonos egyenletes sík terület, hogy a gépek megtapadjanak, mert itt nagyon sok minden a fizikán múlik, nem is igazából az erőn, tehát a tapadáson, tehát hatalmas a súlykülönbség a szekér, a benne utazók és a maga a gép között, tehát 3,5-4 kilósak a gépek, és itt minden a tapadáson, tehát azért a traktorokon extra puha gumik vannak, hogy könnyen megtapadjanak, a szekéren viszont fel kell pumpálni a kerekeket, hogy a surlódási hatás miatt az könnyebben guruljon. Szóval abszolút a betonos és egyenletes terület. Sokszor ez akadályozza meg, hogy egy-egy helyszínt be tudjak vállalni, mert tényleg fő a biztonság, és nyilván senki nem szeretné, hogyha valami probléma lenne. Nem is maga a gépek miatt, hanem hogy a gyerkőcökkel ne legyen semmi.

0: gyerekjárat, de én videókon láttam, hogy néha felnőttek is beülnek ebbe a szekérbe. Mennyi a max teherbírás, amit könnyedén el tud húzni egy ilyen csoda?
1: Igen, ez mindig vicces, és ez nagyon látványos a videókban is, hogyha felnőttet bele tudok csábítani, ezért mindig próbálkozom. Tehát muszáj, hogy egy betonos, egyenletes terület, különben abszolút nem tudná elhúzni. De maga az, hogy súlykorlát nincsen. Volt a legtöbb talán 110-115 kiló volt gyerkőc apukával együtt, és azt is elhúzta, de nyilván ez tereptől függ.
0: Mekkora sebességet képes elérni?
1: Megindítani nehéz, de utána már lendületben vannak az autók, akkor nem befolyásolja a gyorsaságot maga az, hogy kiül benne. Az, hogy mekkora sebességgel, egyszer a csőrös kamionnal, ami legelőször készült, az a leggyorsabb, azzal 12-13 km/h. Én próbáltam magam Szentgotthárdon, az Alison tesztpályán próbáltam, ott volt azt hiszem 12-13 km/h, de az már tényleg egy nagyon, nagyon gyors sebesség. Így többiek azok 1-2 km/h, tehát nem.
0: Lejtőt, emelkedőt bírja?
1: Sajnos nem. Na itt ütközik ki már a különbség, hogy hiába nagyon erősek a gépek. Tehát mind a fizikáról szó, tehát ott már a tapadásukat vesztik, és egy helybe fognak kaparni a gépek, ha egy emelkedőről van szó. Lejtőben viszont ott meg tolni fogja a szekér a kocsikat, és az meg már a biztonság szempontjából nem jó, úgyhogy épp ezért nagyon kényes vagyok a helyszínre, hogy legyen helyünk megfordulni, és ne legyen az, hogy a szekér átveszi az irányítást, és ő tolja a gépeket. Tehát nagyon sok mindenre összetetten kell figyelni. Sokan azt gondolják, hogy tényleg egyszerű irányítani, de videózni és irányítani is egyben, úgyhogy én a gépek előtt megyek és videózom, az nem olyan egyszerű.
0: Azt mondtad, hogy minden csak fizika, és minden csak egyébként a nagy ötletek is sok-sok gondolkodásból, vagy éppen egy hirtelen ötletből születnek. És hogyha valaki ebben ilyen mélységig bele tud menni, mint te, és ez már hobbi, ami most már vállalkozás, de van benne egyfajta megszállottság, mi szülhet majd egy olyan eredményt, hogy ezek még erősebb munkára lesznek majd képesek.
1: Erő szempontjából igazából ki sem tudom használni az igazi erejüket, mert tényleg itt már minden a súlykülönbségekről szól. Tehát nagyon le kéne súlyoznom a gépeket ahhoz, hogy az igazi teljesítményüket meg tudjam mutatni. A Scania-nál derült ki, ott 770 wattot hoztam össze. A többi kisgép az mind körülbelül 350 watt teljesítményűek. Ott az igazi koncepció az volt, hogy az igazi 770 lóerő Scania miatt itt 770 wattra felviszem a teljesítmény, az több, mint egy lóerő. Tehát egy lóerő kb. 750 watt. Tehát hiába körülbelül 5 kiló a gép önmaga, tehát az elég nagy súly tapadásilag, viszont egy helybe elkapott, tehát nem tudom kihasználni azt a hatalmas erőt. Az, hogy külön még lesúlyozzam, az sem igazán működne szerintem lejtős és nagyobb emelkedős szakaszokon. Igazából erre a célra tökéletesen a gyerkőcökkel tökéletesen megfelelő, és hát nem szeretném a súlyukat tovább növelni. Tudnék a kerekekbe, a dutrába is, a rábába is tudnék növelni a súlyon. Igazából így még látványosabb, hogy elmondom, hogy 3,5 kiló és mégis elhúzza. Így sokaknak még látványosabb, mint hogy most felemelem a súlyukat 10 kilóra. Ja, hát jó, oké, 10 kiló, hát persze, hogy elhúzza. Tehát igazából nem gondolkodtam ezen, vagy nem is akartam maga emiatt, hogy így még nagyobb dolognak számít, hogy úristen, 3,5 kilós, meg 2,5 kilós a meg, hogy így is elhúzza. Szerintem így még csak növeli az érdekességüket a gépeknek.
0: Amikor megépítetted az elsőt, akkor gondoltad volna, hogy ebből lesz egyszer majd egy ilyen vállalkozás? Ez csak magadnak készítetted, hobbiból.
1: Így igaz, az csak magamnak abszolút nem gondoltam volna. Ez magamnak is egy nagyon jó visszaigazolás, hogy tényleg érdemes valami olyanba belevágni, ami talán először, sőt még most is talán sokaknak hülyeségnek és játéknak tűnik, de én se gondoltam volna, hogy ez valami sokkal több lesz, mint egy játék, és abszolút én sem így indultam neki, de most már mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket, és még most is találkozom, pedig már nem egyszer voltam egy adott helyen, de még ott is találkozom hitetlenkedővel, és olyannal, aki még megdöbben azokon, hogy ezek tényleg abszolút egyediek, mondom, és igen, ez abszolút.

0: Jediséget említetted. Hát nem is találtam egyébként mást, aki ilyennel foglalkozna, vagy ilyeneket építene. Az ötlet jó, hogy levédetni, hogy ez a te szellemi terméket tudjon maradni.
1: Van több ismerősöm is, akik a rádiótávirányítás terén nagyon profi szinten, tehát én abszolút leükös vagyok, és hozzájuk képest én kezdőnek számítok. Viszont az egyediségem szerintem abban merül ki, hogy én legóval, különböző kiegészítőkkel kombináltam ezt a dolgot, és a gyerekjáratnak köszönhetően más funkcióját használom a dolgoknak, mint az, hogy csak kipróbálhatják és terepen játszhatnak a távirányítós autókkal. Nem gondolkodtam igazán. Nekem is többen felmerítették a kérdést, hogy le kellene védetni, de én hiszek abban, hogy annyi munkát beleteszek, és annyi egyedi plusz dolgot adok hozzá, hogy nem hiszem, hogy félnem kell attól, hogy bárki elveszi ezt az ötletet tőlem, sőt, én még örülnék is, hogy nem én lennék egyedül. Tehát szerintem engem az egyediségem megkülönböztet a többiektől.
0: Közben gyerekek mennek el mögöttünk, előttünk, nem tudom, figyeled-e a csodálkozó arcokat és a vágyakozást a szemükben, hogy ezt most annyira megnézném közelről. Tehát hozzá lehet érni, meg lehet-e fogni, mert a gyereknek ez az első, ugye, hogy tapasztalni akar, és azt úgy tud, hogyha megvizsgálja, hogy miből, meg hogyan készül. Vagy erre azért egy kicsit háklis vagy, hogy sokat dolgoztam vele, be lehet ülni, próbáljuk ki, de nem kellene szerelgetni.
1: Igen, ezt jól látod, hogy nem igazán szeretem, hogyha hozzányúlnak, mert sajnos a gyerek nem tud olyan finoman hozzányúlni, és mi az, ami ragasztott, mi az, ami könnyen letörik, úgyhogy igazából nem, sőt, még felnőtteknek sem. Mm-hmm. Ott is volt olyan, aki szerette volna felemelni, hogy mekkora súlya is, és nagyon óvatosan kell, én építettem, én tudom, hogy hol lehet úgy megfogni, biztonságosan ne törjön le, szóval nem szeretem utazni, nézni, bármit szabad, kérdezni, de sajnos nem, mert tényleg nagyon sok munkám van benne is.
0: Na, a civil mindennapi életed, ez mennyire kapcsolódik össze ezzel a hobbival?
1: Igazából nem sok mindenben. Annyi, hogy sofőrként dolgozom mellékesen, de amúgy nem ilyen téren dolgozom. Hiába gépész a szakmám, soha nem szerettem volna úgy dolgozni olyan helyen, ahol nem tudom, valakinek megkérnek, hogy hegesszek ki valami dolgokat. Én a szakmai tudásomat is teljesen másra szerettem volna használni, mint hogy a munkába kiteljesedjek. Nyilván vannak olyan munkák, ami adott lenne erre a képességemre, de nem szerettem volna ilyen téren elhelyezkedni. Az, hogy mennyire engedi meg a munkám, szerencsére kompromisszum képesek, és most is a hetekben volt olyan, hogy előre fixált időpontjaim voltak, ahova meghívtak, és szerencsére elengedtek, szóval ebben nincsen probléma.
0: Az elmúlt 6 évben mi a tapasztalatod? Mennyire lett népszerű az őrségi gyerekjárat?
1: 6 év alatt abszolút, tehát évről évre több a megkeresésem. Ebben az évben is már kiteljesedett, tehát nem csak a hétvégéken, hanem a hétköznapjaimban is vállalnom kell találkozókat, szóval nagyon. Nekem elég volt az, hogy csak szájhagyomány útján, vagy a Facebookon terjedő megosztásokkal megismerjenek, és ez tök jó. Sőt, nem is kellett senkit megkérnem ahhoz, hogy léci, hívjatok el, vagy bármi. Tehát inkább még vissza kellett mondanom, mert egy napra eső programok száma is megnövekedett, és nem tudok ketté szakadni, szóval inkább vissza kellett mondanom, úgyhogy nagyon jó.
0: Most már mondhatjuk azt, hogy nem csak a megye, meg az őrség határait lépted túl, hanem azért már a híred messzebbre ment. Mi volt a legtávolabbi pont, ahova ezt a készletet elszállítottad, és a gyerekeknek örömet vittél és okoztál?
1: Megtisztelő volt a meghívás, hogy a Kiskörösi Dutra nemzetközi találkozóra is meghívott vendég voltam. Talán nekem az őrségből ez volt a legtávolabbi pont, több mint 300 kilométer, szóval, és nagyon megtisztelő, hogy traktor nélkül meghívnak egy ilyen neves találkozóra.
0: Ott a mini Dutra.
1: Így igaz. De ez nagyon megtisztelő volt, szóval az volt a legtávolabbi pont, és egy rendkívüli jó csapattal. Tehát az nem tudom, nincsenek is erre szavak. Az nekem egy nagyon megtisztelő dolog volt, hogy traktor nélkül sikerült eljutnom.
0: Hát rengeteg időt, energiát szánsz arra, hogy ezek elkészüljenek, és aztán minél több gyerekhez eljussál. Érkezett-e például olyan felkérés, hogy építsél másnak gépet?
1: Igen. Több ilyen, azt hiszem a traktorokkal kapcsolatban volt ilyen, hogy építenék-e megrendelésre, de aztán beszéltünk az anyagiakról és az időről, és akkor így letettem arról, vagy illetve hát nem is az, hogy lebeszéltem őket, de szerintem hétköznapi használatban egy gyerkőc 2 nap alatt tönkretenné ezeket, szóval nagyon összetett dolog, úgyhogy nem.
0: Folyamatos karbantartást igényelnek? Tehát mondjuk, ha egy-egy hétvégi alkalommal péntek, szombat, vasárnap megy, akkor utána te jó néhány napig karbantartást végzel?
1: Szerencsére nem történt ilyen. Csapágyakon kívül, különböző olajzásokon kívül nem volt szerencsére semmi olyan karbantartás.
0: Nyilván azért jutott eszembe, mert nagyjából mindenki használ autót, tudja azt, hogy vannak kopóalkatrészek, hogy előfordul műszaki probléma. ezeknél ugyanúgy? Tehát ugyanúgy tekinthetünk rájuk, mint a nagymásukra, ami akár munkagépként dolgozik, hát ők meg gyerekeket szállítanak, de ugyanúgy dolgoznak.
1: Igen, hát hatalmas terhelést kapnak, nyilván nem erre lettek kitalálva, azért is kellett nagyon sok mindent megerősítenem, tehát egy alaptávirányítós gép nem fogja bírni ezt a terhelést, de amúgy az elektromos motorok miatt ezek nem szénkefés motorok, igazából karbantartást igényűek, például a Megtér autóban is a motor, az már 6 éve működik az a motor, és zseniálisan bírja, tehát a csapágyokon kívül, a derékszakhajtásokon kívül szerencsére nem kellett. A Rába traktorban volt talán, hogy van egy csúszókuplung, és a csúszókuplungot kellett cserélni, de amúgy nincs. A csapágyokon kívül szerencsére lekopogom, nem történt semmi olyan, ami. De nyilván fel vagyok készülve mindenre. Van ragasztó bőven, úgyhogy meg lehet oldani minden. Úgy gondolom, hogy mindenre kész vagyok.

0: Talán nem gondoltál arra, hogy a gyerekkori legók majd egyszer így módon újra kelnek, de hogy a saját életedet is így építed fel, mint a legókból ezeket a gépeket, és hogy érzed, hogy most pont ott vagy, ahol szeretnél?
1: Kezdtem azzal, hogy igen, a legó az számomra gyerekkoromban egy meghatározó játék volt. Szinte csak azt kaptam, azt kértem, és egy zseniális játék, tehát abszolút fantáziáját az embernek fejleszti, a kreativitását is, és pont ezért is alkalmaztam a legót, hogy a gyerekkori dolgaim tovább éljenek ebben, hogy abszolút egy nagyon zseniális játék, de nyilván nem gondoltam volna, hogy ebből egy ilyen összetett dolog lesz. Hát az, hogy az életemet így építem, nem éppen úgy alakul az életem, ahogy szerettem volna, de ez köszönhető a gyerekkori kicsapongó életemnek, szóval kicsit most élem újra a gyerekkoromat, de szerintem ezzel nincsen semmi baj, és sodródom most még ezzel a dologgal, hogy mi lesz ebből később.
0: Hogy érzed, hogy a családod, meg a barátaid, akik nagyon közelről ismernek, mennyire büszkék arra, amit te most így felépítettél, meg elértél? Mert hogy tényleg fantasztikus és egyedi. Hát.
1: A családomon belül sajnos nem igazán. Nyilván örülnek neki, hogy van valami sikere a dolgoknak, de ők, tehát ebben a világban nehéz valami olyanba hinni, ami még nincs. Tehát én is pont ezért akartam valami olyat, ami még nincs. Tehát, hogy kiemeljen a többi dolog közül, és ezért nehéz abba hinni, hogy ez előbb-utóbb sokkal elfogadottabb dolog lesz, mert nyilván nincs egy ilyen, de hogy egy ilyen kultuszt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kiépíteni magam köré, hogy a gyerekjárattal kipróbálják gyerkőcök, hogy erre lesz-e igény jövőre, vagy bármikor, ezt nem tudom, és épp ezért a családomon belül hisznek benne, de ők látják, hogy nagyon sok munkám van benne, és hogy ez kifizetődő lesz, és ebből valami ki fog kerekedni, azt nem tudom, hogy ők nem látják ennyire tisztán, mint én. Én hiszek benne, hogy ha már most vége lenne a dolognak is, annyi emlékem van benne, hogy szerintem már megérte, de nyilván ezt nagyon nehéz átlátni, hogy érdemes-e folytatni, vagy még talán fejleszteni a dolgokat.
0: Na de hát erős hit nélkül ez nem is működne, és csak így lehet, nem? Hogyha az ember hisz abban, amit kitalált, és hisz saját magában, hogy az az út, aminen indult, az egyszer majd beérik.
1: Abszolút így van, tehát az a legjobb, hogyha csak én hiszek benne, tehát tök jó, hogy nem hisz benne más, mert akkor nyilván más is belevágna, tehát ezzel nincsen összességében semmi baj, tehát én tudom, hogy ez egy tök jó dolog. Már akkor tudtam, hogy valami olyan fog kikerekedni belőle, ami nem mindennapi, csak nyilván ezt nehéz így összerakni, de most már abszolút nem is engedném el. Szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát nyilván mindenki a pénzt látja mindenbe, és nyilván a siker mércéje is a pénz, de szerintem itt sokkal többről van szó.
0: A hited meg a kitartásod, a karaterőd, az nagyon-nagyon erős és tiszteletre méltó. Szerinted ezeket a tulajdonságokat is, aki vagy és ami vagy, az a családból hozod, vagy nagyon sok mindent most már úgy gondolod, hogy részben magadnak is köszönhetsz?
1: Édesapám cipészként dolgozik, és egy rendkívül ügyes.
0: Nem egy akkor a kézügyesség az innen jön.
1: Az is igaz, az biztos. Tehát nyilván örökletes a dolog, hogy ő is nem csak egy átlagos cipész volt, hanem igenis egy nagyon jó szakember, még a mai napig is, de nyilván ma már nem dolgozik benne, de én is úgy szerettem volna valami olyat létrehozni, ami tényleg nem az a mindennapi, ami megkülönböztet a többi ilyen dologtól. Szóval biztosan, hogy van bennem a családból jövő dolog, viszont a gépek iránti szeretet az abszolút az enyém, mert senki nem volt így a családban, aki ennyire vonzódott a gépek, játékok iránti, és itt most minden ötvöződik egybe. Ez a legzseniálisabb a dologban, hogy a játék szeretete, a gépek iránti szeretetem, az alkotás szeretete, tehát hogy próbáljak valami olyat alkotni, ami egyedi, ez itt most minden ötvöződik. És tök jó, hogy elmegyek egy találkozót, szinte én játszom, a többiek csak élvezik a dolgot, ez meg a legzseniálisabb benne.

0: Nagyon jó visszaigazolás vagy te azon a területen, hogy a legtöbb gyerek már szinte mobiltelefonnal a kezében születik, és úgy éli le a gyerekkorát, és hogy nagyon sok szülő panaszkodik, hogy nehéz kirobbantani a gyereket a számítógép mögül. Na, de itt vagy te, aki rá tudsz erre száfolni, hogy ennél boldogabban nem lehet látni a gyerekeket, mint amikor beleülnek ebbe a kis szekérbe, és elhúzza őket, akár a dutra, vagy bármelyik, akár a kamion. Hogy olyankor jön ki az, hogy nem minden a digitális világ, hanem igenis fontos az, hogy érzések legyenek, hogy a gyerek gondolatokat tudjon megfogalmazni, és ezek szerintem ilyenkor tudnak leginkább kijönni. Hát biztos, hogy kapsz tőlük visszaigazolást, nem is akármilyet.
1: Igen, egy ilyen találkozókon látom a gyerkőcökön, hogy bennük van még ugyanaz a önfelett öröm, de sajnos ezek csak pillanatok, és hazamennek, ugyanúgy folytatódik a telefon. Önmagában nem rossz dolog, de pont azt a készséget veszi a gyerektől szerintem, ami mint nálam is volt, hogy hetekig egy kávé fölött ugyanúgy gondolkodtam, hogy mi, hogy legyen, és ma ez szűnik meg szerintem a gyerekből, hogy nem alakul ki az a kreatív gondolkodás, vagy fantázia, ami ahhoz kell, hogy ilyen egyedi dolgokat építs, vagy kigondolj. Tehát
0: van olyan, hogy nem ezen jár az eszed? Tudod pihentetni néha az agyadat, és azt mondani, hogy na, akkor most se a munka, se a hobbi, és akkor valami teljesen más, elmegyek kerékpározni, futni, nem tudom.
1: Most legalábbis minden e körül forog, de nyilván én is kikapcsolódom, mert az is jó. Tehát ilyen a kreatív gondolkodás, sokszor, hogy töprengünk valami, akkor nem jut eszünkbe a legjobb, legegyszerűbb dolog. Néha kell, hogy kikapcsolódjon az ember, és ez nekem is megvan. Tehát én is eljárok szórakozni, tehát nem csak erről szól minden, de nyilván ebbe ki tudom élni magam. Tehát mindig is kerestem azt a dolgot, amiben én úgymond ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy ez az a terület. De ez még nekem is baromi jó, úgy érzem, hogy velem valami most elindult, ami nem tudom meddig tart. Ha most vége lenne, akkor is rengeteg emlékem van, és nem érezném csalódásnak, de szerintem ebben még nagyon sok potenciál rejtőzik.
0: Ha merünk nagyot álmodni, és itt négy csodát látok, akkor szerinted mi lenne az, ami hogyha teljesülne az életedben, akkor olyan nagyon elégedett lennél, és azt mondanád, hogy igen, ezért megérte.
1: Visszagondolva, amit mondtam az előbb is, hogy ha már most vége lenne a dolognak, szerintem akkor is tök jó helyen vagyok, és nagyon sok ember megismert. Én még erre se gondoltam volna, hogy becsületkasszával sikerül nekem elindulnom bárhova is. Tehát abszolút nincsenek ebben nagy vágyaim. Nyilván örülök, hogyha még több helyre, és szeretnék is még több helyre eljutni, de én erre görcsösen nem fogok ezen aggódni. Fejleszteni mindenképp szeretnék, tehát ötletem nagyon sok. Az a baj, hogy annyi minden van a fejemben, hogy tehát nem tudom egyszerre megvalósítani. Tehát gép az biztos, hogy lesz még, nem is egy, nem is kettő. Az lenne a legjobb, hogyha otthon sikerülne kialakítani egy olyan helyet, ahol én is látogatható lehetek, mert volt több olyan érdeklődős, aki kérdezte, hogy hol lehet ezeket a gépeket megnézni, látogatható vagyok-e valahol, vagy van egy adott helyszín, és ez tök jó lenne ezt kiépíteni, hogy tényleg egy otthoni helyszínt kialakítani, ahova már hozzám jönnének el látogatni, és megnézni ezeket a gépeket, vagy esetleg kipróbálni. Talán ez lenne a terv, de...
0: Nem szeretsz tervezni?
1: Szeretek tervezni, de az nem csak rajtam múlik, nem mindig jön össze. És tényleg a tervezés és a gépek sem úgy egy adott terve alapján készültek, hanem tényleg ötletelés és útközben alakultak ki. Nem jó mindig előre tervezni, de nyilván én is szeretném, hogy még több helyre eljussak. És...
0: Tehát akkor az őrség maradna a helyszín, ugye? Lokálpatrióta vagy?
1: Az őrség az mindenképp, tehát ez a közeg ez nagyon jó, tehát nem is szeretnék elköltözni. Itt szeretnék kialakítani egy olyan közeget, ahol tényleg a gépek látogathatók legyenek. Nagyon sok emlék, ahogy a családi házhoz is, a pincébe, tehát nagyon sok emlék odaköt, és azért is ott a műhelyem. Én nagyon ragaszkodom az ilyen dolgokhoz.

0: Mire vagy az eddig életedben a legbüszkébb, és szerinted a kudarcok azok mennyire erősítettek meg abban, hogy kitartó legyél és bízzál saját magadban?
1: Büszke? Hát nem is tudom, talán erre az egyre tudok büszke lenni, de sok jó dolgot nem tettem az életemben, amire büszke lehetnék, és tehát én nem gondoltam volna, hogy engem boldoggá fog tenni az, hogy egy gyerkőcről látom, hogy mosolyog. Tehát nem gondoltam, hogy ez engem annyira meg fog érinteni. A kudarcok azok nagyon fontosak. Szerintem csak abból tanul az ember. A kudarcok mindenképp kellenek. Szerintem.
0: Na de az egyáltalán nem kudarc az életedben, hogy most a nyár az viszonylag sűrű lesz neked, ugye? Nagyon sok helyszínre hívtak meg már a következő hetekben is. Elsősorban őrségi helyszínekre mész, vagy azért most már az idei szezonban is tágult ez a kör?
1: Elsősorban itt az őrségen belül. Most szeretnék jövőre eljutni szintén a kiskörösi találkozóra, de egyelőre itt az őrségen belül. Most lesz egy keszthelyi helyszín is, de egyelőre itt az őrségen belül maradunk.
0: Azért amellett ne menjünk el olyan nagyon gyorsan, hogy újabb csodákat építesz. Mi az, ami most a fejedben van, és azt mondtad, hogy ha tűz, víz jön, akkor is meg lesz.
1: Van egy tátrás projekt, egy Tátra Dömper, már azt hiszem egy éve, vagy két éve is van, hogy megvettem, de közben jött a Scania, mert egy Tátra kis homokozós dömper autó, ami szerintem sok gyerek álma volt gyerekként. Na és egy ilyet szeretnék átalakítani szintén ilyen bontatóvá, úgyhogy ez nagyon benne van a fejemben, de az egy elég komplex dolog, úgyhogy az még nem jött létre. És traktorból is vannak még ötleteim, amik tényleg meghatározóak voltak a gyerekkoromban, úgyhogy de erről így nem szeretnék előre beszélni, mert hát ha nem jön össze még a dolog, mert a Tátrát is már nagyon sokszor bejelentettem, de még. Úgyhogy van ötlet nagyon sok, csak nehéz összeegyeztetni a munkával, szóval igen, vannak ötleteim.
0: Ha kimész egy helyszínre, most itt van 4 kis szerkezet, ha ez még bővül, egyszerre tudod őket mozgatni?
1: Ugye kitelepülök egy találkozóra, és akkor mindenki választott, hogy melyikkel szeretne menni, tehát egyszerre nem működnek. Tehát nehéz lenne egyszerre irányítani mindent.
0: Akkor sorbaállás van. Türelmesek egyébként a gyerekek?
1: Amúgy igen, általában türelmesek, de nagyon sokszor az van, hogy egyben megtámadnak, és akkor azt nehéz kontrollálni, hogy...
0: Hát gondolom, hogyha a gyerekről van szó, akkor válaszol, de ő mind a 4-jel szeretne.
1: Hát igen, volt ilyenre is példa, aki mind a 4-e, de nyilván az időnk véges, tehát akkumulátorral működnek a gépek, egy akkumulátor kb. 1 óra, 1,5 órát bír. Nyilván ez soknak tűnik, hogyha megyünk egy kisebb kör, de nehéz beosztani, hogy mindenkire jusson idő, meg kell való húzni, szabni a határt. És ezért van az, hogy mindenki válaszol egy gépet, és akkor azzal megyünk, de nyilván nem vagyok szőrőszívű, tehát hogyha van idő, akkor akár az összesen. Mindenki kipróbálja.
0: Most említetted, hogy dolgozol valami máson is, és az egy otthoni gép lesz, ugye?
1: Ja, igen, az már van. Tehát van egy Klassz Dominátor, egy kombájn fűnyíró. Az most jelenleg csapágyazás miatt az most parkolópályán van, de az vagy egy látványprojektnek készült, mert gyerekkoromban az is egy meghatározó gép volt, és olyat is mindenképp szerettem volna, de az nem 20 szekeret, az csak otthoni látvány, igen, ilyen fűnyírás imitációt végzek vele. Tehát nem, teljesen sajnos nem tudja lenyírni a füvet, de nagyon látványos videókat lehet vele csinálni. De ez is csak egy ilyen szerelem volt, szóval. Tehát minden a gyerekkorból jön, és mindenképp szerettem volna megörökíteni az olyan gépeket, amik számomra fontosak voltak.
0: Na emellé még bármi be tud jönni amúgy? Mert hogy ez a nagy szerelem az életedben, hogy megépíted ezeket a csodákat. Hogy emellett marad-e még szabad idő? Mert hogy úgy tűnik, hogy azért a munka meg a hobbi mellett azért kevés mindenre jut idő. Mert ez ha úgy vesszük, a megtervezés, a megvalósítás azért 7 napból 7 nap. Meg lehet, hogy éjszakában nyúlóan is a kitartásodat ismerve.
1: Így igaz. Most így már, hogy megépültek, most így van szabad időm, de amikor benne vagyok egy projektben, akkor igen, azért éjszakákat áldozok rá, és azért a szüleim látják legjobban, hogy tehát nem egy olyan egyszerű, hogy megveszel egy készletet, és akkor azt megépíteni, itt nagyon sok minden mást át kell gondolni, és nekem tényleg az agyalásom múlik. Tehát az veszel igazából a legtöbb időt. Most így, hogy a találkozók miatt igazából a videóvágásokkal megy el sok idő, de most azért van időm másra is, de abban hiszek, hogy tényleg bele kell tenned mindenedet, és nagyon sok időt kell áldozni arra, hogy valami tényleg valami egyedi szülessen. És ahhoz sajnos igen, sok idő, munka, kitartás. Sporton el szoktam járni, utazni sajnos tényleg nincs időm rá, mert tényleg vagy a munkahelyen vagyok, vagy ezekkel foglalkozom, tehát otthon mindig van munka, úgyhogy igazából az most kimarad. Tehát...
0: De ha már utazás, akkor céla az, hogy egyébként külföldre eljuttatni, és megmutatni, akár a környező országban, vagy még messzebb is, hogy te miket tudsz építeni saját kutfőből.
1: ez nagyon jó lenne, hogyha minél többen megismernék. Szerencsére a TikToknak köszönhetően, az internetnek köszönhetően nagyon sokan látják külföldről is, de egyelőre még nem kaptam ilyen jellegű meghívást, de nagyon jó lenne. Hát nyilván ez lenne a cél, hogy tényleg abszolút minél terjedtebb legyen a dolog, és esetleg nem csak én, hogy esetleg más is kreatívan csinálna valami ilyet, de nekem tényleg az lenne a jó, hogyha minél többen megismernék, és igen, minél szélesebb körbe láthatnák a gépeket.
0: Közösségi médiának mennyit köszönhet szerinted? Mindenhol ott vagy. Mennyire látod azt, hogy az elmúlt hónapokban, vagy akár az elmúlt egy évben is a követői bázisod az megugrott?
1: Szerintem mindent annak köszönhetek, nyilván ezt nem lehet eltagadni, mert tehát nem látnák annyian, hogyha nem osztanám meg, szóval mindenképp ez egy fontos dolog. Ilyen szempontból nagyon jó a közösségi média, tehát a videóvágásokkal azzal nagyon sok idő elmegy, az mindegy plusz energia, de úgy érzem, ebben is a befektetett energia utólag megéri. Ha visszanéztek egy videót, szerintem az nagyon jó. Emlék, főleg a fényképek, tehát egy találkozó után még este videót vágni, hát na, az nem egyszerű, úgyhogy de megéri. Maga egy találkozón, amennyi örömöt átadnak nekem a gyerekek, vagy én nekik, tehát szerintem minden pénzt megér.
0: Milyennek látod te most a világot? Akár ezeken a kis szerkezeteken keresztül is, vagy a gyerekek mosolyán keresztül?
1: Hát igen, ez hiányzik szerintem a világból, hogy nagyon sok olyan esemény van, ahol nem igazából az öröm, a játék, tehát nem azt látni az embereken, hogy közösségi életet élnek, hanem mindenki elmegy egymás mellett, és mindenki tényleg csak a telefonon, az interneten él, és ezért jó, hogy kizökkenti az embereket egy ilyen dolog is, hogy együtt nevet felnőtt gyerek, teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, és ez tök jó összehozza az embereket, és szerintem ez hiányzik a különböző eseményekről, hogy valami olyan központi dolgot találjunk ki, ami tényleg összehozza az embereket.

Az Őrségi Gyerekjárat kreatív alkotóját, létrehozóját, Györke Szilárdot hallották. Egy újabb álmodó, egy újabb sikertörténet, legközelebb egy hónap múlva.

Amikor vége az utolsó dalnak is, ez a sláger így kezdődött Balázs Feccóval, hát már ő sincs, ez a dal viszont örök érvényű. És aki a folytatásban érkezik, ő Szolnoki Péter, aki szintén ma reggel átlépett az égi kórusba, és az ő csodás hangját már odafönt fogják többen élvezni, mi pedig ide lent a megmaradt slágereket hallgatva. Ugyanis Szolnoki Péter földi pályafutását 2026. július 12-én fejezte be. 1970-ben, 70. május 22-én született. Ő egy Artisjus díjas magyar énekes, fuvolista, zeneszerző és hangszerelő volt, a népszerű Bombon együttes frontembere. Debrecenben született, és már gyerekkorától kezdve meghatározó volt életében a zene. Fuvolistaként végzett, de emellett énekelt és basszusgitározott is. Pályafutása során több mint 20 évig játszott rendőrzenekarban is. Az országos ismertséget az 1995-ben Török Tamással alapított Bombon együttes hozta meg számára. Ugye a formáció 90-es meg a 2000-es évek magyar könnyűzenei életének egyik legsikeresebb formációjává vált, és rengeteg slágerre fűződött a és fűződik a nevükhöz, mint a Köszönöm, hogy vagy nekem, vagy éppen a Valami Amerika, ami az azonos című film betétdala is egyben. Karrierje során Szolnoki Péter nagyon sok más előadóval dolgozott együtt, és gyakran, és még szóló projekteket is megjelentetett. Egyik olyan együttműködés, ami nagyon jól sikerült, és ez a dal egy egészen új színezetet kapott, és hogy mennyire jól tudott párban női hangokkal együtt dolgozni, a következő dal ezt bizonyítja. Jön Aucsilla és Szolnoki Péter és a Féltelek.

Szolnoki Péterre emlékezünk a következő dalokkal is, és nyilván neki a legfontosabb a zene mellett a családja volt, hiszen a három gyermek büszke édesapja volt. Fiai szintén a zenei pályát választották hivatásul, amit az énekes mindig nagy örömmel és persze büszkeséggel említett meg minden interjúban. Szolnoki Péter életének 57. évében ma reggel, július 12-én hunyt el súlyos betegség következtében. Egészségi állapota miatt júniusban került kórházba, ahol az orvosok heteken át küzdöttek az életért, de a szervezete végül feladta a harcot. Halálhírét családja és a zenésztársa közleményben tudatta a nyilvánossággal. Egyébként a szűk környezet zenésztársai régóta tudták, hogy küzdik a betegséggel, de mindenkinek azt mondta, hogy ezt is le tudja győzni. Csak az utolsó hetekben veszítette el már a reményt teljesen. Szolnoki Péter elvitathatatlan érdeme a magyar könnyűzenei életben abban rejlik, hogy a minőségi popzenét és a professzionális hangszerelés sikeresen ötvözte a széles körben fülbemászó slágerekkel. Pályafutása során több olyan kiemelkedő érdemet tudhatott magáén, amely mély nyomot hagyott a magyar zenei kultúrában, hiszen műfajok között emelt hidat, képzett fuvolistaként és katona, illetve rendőrzenészként a klasszikus zenei precizitást és a professzionalizmust is bevitte a könnyű zenébe. A Bombon dalaiban a pop és a swing elemei nagyon jól keveredtek, zeneileg is igényesek tudtak maradni, mégis mindenki számára szerethető volt, amit csinált. Időtálló slágereket énekelt, hiszen Török Tamással közösen olyan dalokat alkottak, amelyek generációkon átívelő slágerekké váltak. Neki köszönhető többek között a Valami Amerika című film ikonikus főcímdala, amely örökre beírta magát a magyar film és zenetörténetbe is. Munkásságát a szakma is folyamatosan elismerte, hiszen az Artist Youth Day mellett a 30 éves jubileumot követően a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésében is részesült, és nemzedékeket tudott összekötni. A hangja, az egyénisége képes volt különböző generációkat összekapcsolni. Dalaik a 90-es évektől kezdve egészen napjainkig a rádiókban, a koncerteken kötelező elemek maradtak. És valóban az ő egyénisége, a hangja volt, a karaktere, hogy kedves volt, hogy közvetlen volt, és hát nagyon különleges, senkivel sem összetéveszhető hangi adottságokkal rendelkezett, amit nagyon sokan egyébként ki is használtak, hiszen vokalistaként is nagyon sok zenekarban énekelt. És hogy mi volt a szexepile? Hát ezt is elénekelte egy dalban.

Ez volt a Bombon és a Szexepillem, és ugye énekelte, hogy jó a szívem, és valóban az volt egy jó szívű, barátságos ember. És Szolnoki Peti a magánéletét mindig igyekezett óvni a reflektorfénytől, távol a színpadtól, egy rendkívül közvetlen, családcentrikus, szerény ember volt, aki határozott különbséget tett a sztárélet és a hétköznapok között. Civil életét egyébként nagyon fontosnak tartotta, és első volt nála mindig a család és a gyerekek, hiszen Péter életének abszolút középpontjában a gyerekei álltak. Volt feleségével, aki egyébként pedagógus, 20 év után futott Zátonyra a házasságuk, de a válást követően is nagyon példás szoros kapcsolatot ápoltak a három gyerekükkel közösen, Boglárkával, Péterrel és Balázzsal. A mindennapokban szinte napi szinten tartották a kapcsolatot, és közös programokat is szerveztek. Amúgy Szolnoki Péter rendkívül büszke édesapa volt, aki élete utolsó interjújában is ragyogó szemmel mesélt a gyerekeiről. Egy szemlányát, Bogit rajongásig szerette, ő televíziós személyiségként dolgozik, és tavaly szeptemberben kísérte büszkén az oltárhoz. Fiai szintén művészivén átörököltek, egyikük fémkészítést és vágást tanul az egyetemen, másikuk pedig a zenélés mellett a színészet felé orientálódott. A válás után hosszabb ideig élt a zenész kapcsolatokban, ám az 50. életévén túl hozott egy nagyon tudatos döntést, hogy, ahogy már korábban többször is nyilatkozta, hogy magánéletében sokkal jobban kiegészíti őt egy olyan társ, aki nem a szakmában dolgozik, így a későbbiekben is civil párt választott a harmónia érdekében. Kevesen tudják, de Szolnoki Péter civil énjét évtizedeken át meghatározta a fegyelem és a rend. Zenei tanulmányai után ugyanis több mint 20 éven át játszott a készenléti rendőrség zenekarában, mint hivatásos fuvolista. Ez a háttér adott neki egy olyan kettősséget, amelyben a popsztár lazasága mögött mindig volt egy nagyon pontos, megbízható és fegyelmezett civil ember, aki bár a színpadon remekül érezte magát, mégis a legfontosabb a család volt és a gyerekek. Úgyhogy ez a dal is erről szól gyermekeimnek.

Ha figyeltek erre, arra ennek gyönyörű üzenete van, és minden apa talán ezt kívánhatja leginkább a gyerekeinek, és ezt olyan szépen elénekelte az imént. Egyébként nem csak a dalokban tudta nagyon jól kifejezni az érzelmeit, hanem beszélni is pont ugyanilyen nyíltan és könnyedén tudott, hiszen a legtöbb nyilatkozatában és az életútja alapján is ő a színpadi csillogás helyett a mindennapokban lévő alapvető értékekhez, pillérekhez kötő a legmélyebben. A gyerekei és a családja volt mindig az első helyen. A legszorosabb kapocs egyértelműen a gyerekei voltak. Ez jelentették számára, egyébként jelentette számára a mindennapokban az abszolút felüdülés. Mindig azt mondta, hogy őnek egy hivatása van, főállásban mindig is édesapa volt és lesz, mert a gyerekeivel töltött idő, a mindennapi beszélgetések, a közös programok, ezek a valódi feltöltődések a mindennapokban. Rendkívül érzékeny és büszke apa volt, aki a gyerekei életének minden apró mérföldkövét mélyen átélte, megkönnyezte, le volt az egy, akár egy ballagás vagy esküvő. Nagyon fontos volt neki a tiszta zenélés, de nem törekedett a hírnévre, mert a sztársághoz nem tudott kapcsolódni. A pop szakmához viszont igen, a hozzákötődő felhajtás nem szerette, mert hogy civilként kifejezetten igyekezett ettől a világtól távol tartani magát. Mindig azt mondta, hogy a tiszta muzsikálás, a hangszerhez való kötődés, az alkotás a legfontosabb. De ami talán a legfontosabb volt mégis ezek mellett, az mindaz, amit gyerekkorából hozott, és a belső béke, mert saját bevallása szerint a debreceni gyerekkorából és a családjától kapott szellemi útravalóhoz ragaszkodott a legjobban. Úgy vélte ugyanis, hogy az otthonról hozott erkölcsi alapok mindig is segítették abban, hogy a bombonnal elért hatalmas sikerek és a nehezebb időszakok közepette is valahogy két lábbal tudjon maradni a földön, megőrizve a szerénységét és a közvetlenségét. És ez szerintem minden egyes megnyilvánulásában, minden egyes hangjában, dalában benne is volt. És amikor reggel olvastam az első nyilatkozatot, hogy ma reggel elhunyt az énekes, akkor ez a dal jutott rögtön eszembe, bár ez egy feldolgozás, és az eredetét is sok mindenki ismeri, talán a bombontól ritkábban játsszuk, pedig ez a dal szintén egy nagyon mély üzenetet hordoz, és talán ezzel a dallal tudjuk leginkább az ő nagyságát és zeneiségét továbbvinni, és bizony Szolnoki Péter és a bombondalok örökre a szívünkben maradnak. Jön az Örökre a szívedben a bombontól.

Na, Kahan énekelt, most 2,5 perccel vagyunk, 3:45 után. Hajnal óta eltűntek ám a felhők fölülünk, és én igazából olyan sokszor nem is néztem ki az ablakon, pedig odakint gyönyörű az idő, és a kinti 27-28 fokot egy ilyen kellemesen lengedező kis szellőcske enyhíti, ami jól is jön majd ebben a meleg vasárnapi napban. De nem lesz felhőtlen a délután, mert megint ígérgetik délutánra az érkező vihargócokat, záporokat, zivatarokat, szórt jelleggel, nagyon nehezen behatárolható, hogy hova csap le, van ahova egy kis esővel érkezik, van ahova sajnos akár jégesővel és hevesebb zivatarral is megérkezhet. Hát a tegnapi napunk is pont ilyen heves volt foci tekintetében, mert hogy Argentina és Anglia is lecsapott rendesen, bár az ellenfelek nem adták könnyen a továbbjutás lehetőségét. Argentinával és Angliával lett teljes a VB elődöntősek listája. A címvédő argentinok 3-1-re legyőzték a svájci csapatot, még Anglia 2-1-re a norvég válogatottat. Bellingham duplájával ugye az angol válogatott Norvégiát ejtette ki, és így lett elődöntős. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, és aztán Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített Bellingham góljával, és a rendes játékidőben már ez az eredmény nem változott, viszont a hosszabbításban, a 93. percben Bellingham újra betalált, és ez a második gól el is döntötte a tegnapi találkozó végeredményét. 1966-ban világbajnok szigetországiak tehát megnyerték ezt a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. Úgyhogy az angoloknak most ugye az a tét, hogy 1966 után vajon 2026-ban lehet-e ismét az angol válogatott világbajnok? 1980-ban rendezett VB selejtező óta először győzte le tétmérkőzésen Norvégiát, és ugye Argentina-Svájc párharc győztesével játszik az atlantai elődöntőben, ami nehezíti a csapatoknak a dolgát, de hát ezt szerintem mindenki látja is, hogy füllet meleg van, nagyon magas a páratartalom, és hát nagyon sokáig nehéz ehhez a játékosoknak hozzáedződni, és lehet látni is, hogy nehezebb a pályán a mozgás. Egy biztos, hogy nagyon izgalmas meccseket hoz majd a jövő hét, Argentina Angliával teljes, és így a spanyol-francia válogatott ezzel a négyessel kiegészülve eldönti majd azt, hogy jövő héten vasárnap kiviszi el a trófeát. Ugye Franciaország-Spanyolország összecsapás lesz kedden, lehet találgatni, hogy ki lesz a továbbjutó, én azt mondanám, hogy a franciák az eddigi játék alapján, és aztán ugye Argentina Angliával. Az angolok egyelőre úgy érzik, hogy markukban van ez az idei VB, majd meglátjuk, hogy ez a fiatal gárda elbír-e az argentinok tapasztalatával. Az a mérkőzés meg, ha jól tudom, szerdán lesz majd, a bronzmérkőzésre szombaton, a végső döntőre, tehát a nagy VB döntőre, amiben lesz idén már félidei show is, jövő héten vasárnap láthatjuk majd. Önök pedig, amit hallhatnak a folytatásban, hát természetesen egy klasszikus, az Omegától jön a Fekete Pillangó, 11:51 van.

Kizárt dolog, hogy ebben a melegben még a szív is fagyos tudjon maradni, meleg napra számíthatunk. Önök pedig a Muravidéki Magyar Rádióra a folytatásban is. Kovács Sándor már itt van, Király Tomi hangtechnikussal együtt, úgyhogy déltől várják önöket nagy-nagy szeretettel egészen este hétig, mi pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket. Örülünk, hogy velünk kezdték hajnalban már ezt a vasárnapot, és kitartottak egészen délig. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben búcsúzik a műsorvezető Cseresnyés Tünde. Legyen szép vasárnapjuk, én legközelebb holnap várom önöket, déli 12-től. Minden jót!

0: Most megéri betérni a Sinsay lendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Sinsay, ahol most még többet ér a vásárlás.
1: Ilyen.
2: Az évszakon rossz idő.
3: Ilyen.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
4: A Huravidéki Magyar Rádióban.

12 óra 4 perc, pontos idő vasárnap van, és július 12-e, ez pedig ugye Muravidéki Magyar Rádió, és örülünk, hogy velünk vannak. Szép délutát kívánunk mindenkinek, a vasárnapi ebédhez pedig akkor mindenképp jó étvágyat mindenkinek, és ha esetleg már megvolt, akkor pedig jó pihenést, hiszen itt egy vasárnap ki lehet akár pihenni, a hét fáradalmait, vagy pedig el lehet menni, kirándulni, sétálni. Egyébként az időjárás ebben úgy tűnik, hogy partner lesz, használják ki a vasárnapot, ha pedig lehet, akkor azt töltsék az MMR társaságában. Szép délután továbbra is, érkezik a Pornograszt, meg aztán jön az Akarsz-e játszani című dal is.

Június 12-e van, tehát, és ha még esetleg nem tették meg, akkor mindenképp pótolják és köszöntsék az Izabella vagy Dalma nevű ismerőséget, mert ugye ők ma névnapot ünnepelnek, úgyhogy mi is boldog névnapot kívánunk nekik. Egyébként pedig Jánosok, Ernők, Eleonórák, Gerzsanok, Félixek, Fedorok és Fortunátok is ünnepelhetnek ma, tehát névnaposoknak boldog névnapot, születésnaposoknak boldog születésnapot kívánunk. Egyébként pedig még egy információ az autósoknak is, az pedig az, hogy ma a rendőrség a Muravidéki autópályán méri gyakrabban az autók sebességét. Tehát csak óvatosan, megtartsuk be a szabályokat.

A szombati viharok komoly károkat okoztak Szlovénia több részén. Legsúlyosabb baleset Dél-Kelet-Szlovénia Csernomel községben történt, ahol az erős szél egy fát döntött egy sátorra, balesetben két ember megsérült. Az éjszakáig a segélyhívó központok összesen 41 káreseményt regisztráltak. Legtöbb beavatkozás a Novomeszto régióban volt szükség, 20 eset, de Krány, Brezsice, Celje, Szlovéngradec és Ljubljana térségében is dolgoztak a tűzoltók és a mentőszolgálatok. A viharok során főként fák dőltek utakra, járművekre és elektromos vezetékekre. Megrongálódtak épületek tetőszerkezetei. Több helyen jégeső is hullott, helyenként jelentős méretű szemekkel. Tűzoltóknak számos helyszínen kellett eltávolítaniuk a kidőlt fákat és biztosítaniuk a veszélyes területeket. Hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a zivatar idején érdemes kerülni a sátrakat, magányosan álló fákat és az erdős területeket, mert az erős széllökések rövid idő alatt is veszélyes helyzeteket idézhetnek elő. Úgyhogy erre azért mindenképp figyeljünk, de egyelőre azért úgy néz ki, vagy esetleg a mai napra úgy néz ki, hogy nem kell akkor tartani viharoktól. Viszont azért továbbra is érvényben van a narancssárga riasztás, méghozzá Szlovénia egész területére, méghozzá ugye a magas tűzveszély miatt, ezért ugye kint szabadban. Azért ne tüzeljünk, figyeljünk oda erre is. Érkezik a Hungária és a Micsoda Buli.

Sőt, hát ugye ma inkább nálunk meleg lesz, Franciaországban pedig hőség lesz, ezért a 9. szakaszt a Tour de France-on úgy döntöttek a szervezők, hogy lerövidítik. Tehát 185,5 km helyett 155,5 km-t kell ma letekerniük. Egyébként pedig 14 óra 40 perctől élőben is nézhetik a Tour de France mai szakaszát, méghozzá a Szlovén TV2-es csatornán, úgyhogy ajánljuk azt is a figyelmükbe. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán hamarosan jön a Szóvá teszem.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Ezen 2:30 pontos idő, szóvá teszemmel folytatjuk a műsort, és aki ma szóvá tesz, az Botka Ágnes, a jegyzetének a címe pedig Flamingo forradalom.
2: Albániát az utóbbi években fedezték fel a turisták. Ez az elszegényedett ország a II. Világháborútól egészen a 90-es évek elejéig nyögte Enver Hoxha egyeduralmát. Majd csak a több pártrendszer kivívása után tért arra az útra, amelynek a célja az Európai Unióhoz való csatlakozás lenne. De addig még, gondolta Edi Rama, szocialista kormányfő, aki nemrég nyert újabb választást ebben a balkáni országban, talán sikerre viheti az amerikai, közel-keleti és albán vállalkozók tőkéjéből pénzelt, több mint 6 milliárd dolláros idegenforgalmi beruházást 10 éves bérmentes átfutással. Ennek értelmében a Nártaöbölben szállodákat, apartmanokat, villákat, vitorláskikötőt építenének. Szazan lakatlan szigetén, ahol egykor egy kisebb katonai bázis állt, tájba épülő idegenforgalmi létesítményeket tervez az Affinity Partners, amely mögött Jared Kushner, Ivanka Trump férje, azaz Donald Trump vője áll. Nyilván, hogy az Adriai tenger szelídsége ámulatba ejtette az éppen arra hajókázó multimilliárdosokat, akik hozzászoktak ahhoz, hogy elég a pénztárcájukat megmutatni, jelképesen akár, és nincs olyan, amit a földkerekségen ne vásárolhatnának meg. Most másképp történt. Albánia lázban ég. A tüntetések hulláma árasztotta el az országot, sőt az albán diaszpóra globálisan is mozgósította a velük egyetértő környezet, ember és élővilágbarátokat. A jelképük egy rózsaszínű flamingó lett. A Mediterráneum egyik legérzékenyebb partszakasza ad otthont ugyanis ennek a jellegzetes madárfajnak. Fehérjük és rózsás színük fakocska, írja Rilke a Flamingók című versében, mert hogy a tollazatuk az algák vörösétől, az apró rákoktól, sórákoktól nyeri el a megtéveszthetetlen árnyalatot. Közel 200 madárfaj, köztük a dalmát pelikán is ott él, abban a rezervátumként nyilvántartott térségben, de említhetnénk még más állatokat is, mint a barátfóka vagy a tengeri teknős. Ennek a természetes élőhelynek a megvédésért állnak most ki a tüntetők, politikai állásfoglalást mellőzve, egységesen. Az ott élők a földjeikért, amelyek megközelíthetetlenné váltak. Tiltakoznak az átláthatatlan üzletelés és a megvesztegetések ellen. Láthatjuk, hogy az elszántság milyen erőket mozgósít, amikor a szakadékba görgetik az építkezéshez felállított barakokat, ahogy elvágják a drótkerítéseket. Nem, nem öröm ezt látni. Borzasztó, hogy az elkeseredés mivé alacsonyítja az embereket. Előhozza belőlük a legrosszabbat, még akkor is, ha tudjuk, milyen ügyet szolgálnak. Egy olyan megaprojekt ellen lázadnak, amelyben a gazdagok a Nárta lagúnát maguknak akarják. Megfigyelted már, mond, a flamingó térdét? Miért gondolod, hogy Rilke Mária után néked már nem szent feladatot szemmel tartani, verni akár? A rózsaszínbe, mint olyanba vackolt, vacogó semmit. Megfigyelted már, mond, a flamingó térdét. Térdkalácsa csúnyán gyűrött, akárha állandóan térdepelne. Térdepelne valaki előtt az azúrban, jól lehet, sosem is térdepelhet hátrahajló térdekkel. Sem az azúrban, sem a delták aprórákos iszapjában. Az albánok szent feladatukat teljesítik most, ha nem is hallottak Tolnai Ottó a Flamingó térde című verséről. A mi szerencsénk, hogy még ezt is tudhatjuk, érthetjük és átérezhetjük. Ellentétben a konkvisztádorokkal, akik a flamingóknak is, legfeljebb a vízen libegő úszógumis változatát ismerik.
3: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

Na, egyébként azért annyit még mondjuk el az időjárásról, hogy ma délután a Muravidéken kisebb felhős lesz az égbolt, 29 fok várható. Holnap hajnalban 16 fokra készülhetünk, marad a szinte felhőtlen égbolt, és délután is kisebb felhős égbolt mellett 30 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Tehát nyárias lesz a mai nap is, meg a holnap is. Egyébként pedig Zala és Vas megye is szintén kisebb felhős lesz ma délután, Zalára 30, Vas megyére 29 fok várható. Aztán holnap hajnalban derült égbolt mellett Zala 16, Vas megye 17 fokos lesz, délután pedig derült égbolt Zala megye, ugye, és 31 fok. 31 fok lesz Vas megyében is, kissé felhős lehet az égbolt. Úgyhogy marad akkor a nyárias időjárás továbbra, és ma is, holnap is használják ki, mindenképp töltsék kellemesen. 12:41 perc a pontos idő. Krisz Rudolf jön, meg Tabár István.

Na, a foci rajongóknak egy kis rossz hír, ugyanis ma nem lesz mérkőzés, meg holnap sem. Aztán majd kedden látunk egy mérkőzést, mi időnk szerint ugye 21 órakor az egyik elődöntő, tehát Franciaország, Spanyolország, majd szerdán, július 15-én úgy szintén, mi időnk szerint 21 órakor Anglia-Argentina mérkőzés, és akkor ugye ezzel majd kialakul, hogy ki lesz az, aki a harmadik helyet játszhat, és ki játsza majd a döntőt. Harmadik helyet a mérkőzés szombaton lesz, vasárnap pedig akkor a döntő. Egyébként pedig abból is érdekes ez a négyes párosítás, tehát Francia-Spanyolország, Anglia-Argentina, hogyha a FIFA ranglistát nézzük, akkor az első négy csapat az, amelyik bejutott a legjobb négy közé. Valamikor így akkor a FIFA táblázat is visszajelzi azt, ami akkor a pályán történt. Habár egyesek szerint egy kis segítséggel is. Na mindegy. Sabrina Carpenter érkezik, Please, Please, Please című dala jön.

Hamarosan pedig, tehát 13 órakor várjuk majd önöket, és akkor terepjáróval jelentkezünk, lesz benne egy téma, és hát miről hallhatnak? Természetesen a Gyergyánosi falunapról, és ugye a Lángos Fesztiválról. Számítunk a figyelmükre.

0: Következik tehát a terepjáró vasárnap van, július 12-e, ma egy témával várjuk Önöket, és íme a témánk, számítunk a figyelmükre. 80-szor hozták ki szombaton Gyert Jánosban a lángosokból azt, amit csak lehetett. Közben megünnepelték a már péntek este Burjának koncertjével kezdődő falunapok a Helybeli Turisztika Egyesület 10. évfordulóját is. Persze a lángos fesztivál szervezésbe most is besegített a helyi közösség, Hajnalművelődési Egyesület, az Önkéntes Tűzoldó Egyesület és a Pannonia Labdarúgó Klub is. Szabó Márkelen Antolin Tibalt helyi közösségi elnökkel, majd a Jubiláló Egyesület elnökével Robert Tibalttal beszélgetett a helyszínen.
1: Itt vagyunk Gyert Jánosban, zajlanak a falunapok, tegnap kezdtük. A Turisztikai Egyesület 10. évforduló alkalmából szerveztünk egy koncertet éjfélig Burjana zenekarral, és ma akkor folytatjuk a hosszú napot, délkor kezdtük, déltől van már lángos hazavitérre, és már szól, halljuk már, a Dua Savana együttes szórakoztatja a vendégeket. Gyülekeznek a csapatok, 14 csapat érkezik majd a lángos fesztiválra, 8. alkalommal szervezők, és a Turisztikai Egyesület fő szervezője ennek a lángos fesztiválnak. De másképp a falunapokat összes egyesülettel, mégis kis falu vagyunk, össze kell fogni, és akkor, hogy megszervezzük ilyen nagy rendezvényt, akkor sokan közreműködnek, sok önkétes, és hálásak vagyunk nekik.
2: Ne felejtsük el, hogy ez egy verseny azért. Mondhatjuk, hogy nemzetközi, tehát vannak más országokból is vendégek, azt tudom, ők is készítenek lángost?
1: 14 csapat jelentkezett, elsők jelentkeztek, akik legtávabb jöttek hozzánk, több mint 1000 kilométerrel Erdélyről jöttek, Csíkszereda közeléről jöttek, az az első csapat. Van 3 csapat Magyarországról is, Bejzgyert Jánosról, és 2 csapat Kiskanizsáról. A többik még itt a Lendva községből, vagy a környékén jönnek.
2: Bármilyen megkötés van a lángosnál, vagy bármilyen őrült lángost itt lehet produkálni? Ugye tudjuk, hogy amikor például egy spárganap van ott, és már mindenfélét kitaláltak, ugye a lángos is egy nagyon olyan dolog, amit bárhogyan el lehet szinte készíteni.
1: Igen, azért szervezzük meg már 8. alkalommal ezt a rendezvényt, hogy egy helyszínen lehet több receptől több lángost kóstolni, és végül is minden csapatnál meg lehet kóstolni, hogy milyen recept szerint készítették ezt a lángost.
3: Deset let hodim v društvo, od začetka tudi ustanovni član, poleg vseh ostalih članov. V teh 10 letih smo naredili bistvo z majhnimi koraki.
4: Robert Tibaut, a 10 éves Gyert Jánosi Turisztikai Egyesület elnöke azt mondja, hogy az alakulásuk óta ő vezeti az egyesületet. Szép lassan felismerhető és széles körben ismert rendezvényekké nőtték ki magukat programjaik. A Lángos Fesztivál a legfőbb eseményük, a másik ilyen az őszi CACIB nemzetközi kutya kiállításon való közreműködés. Itt akár 1000 kutya is megfordul évente 25 országból. Szakmai kirándulásokat is szerveznek évente egyet. Ilyenkor megnéznek egy nagyobb fesztivált a környéken, és abból tanulva saját rendezvényeiket is finomítják, egyesületük működését magasabb szintre emelik.
3: Članstvo je pa, v bistvu imamo nekje med 50-55 članov, to malo niha gor dol.
4: A tagság mintegy 50-55 főből áll. A Gyert Jánosi Egyesület is nyitott a falun kívüliek számára is. Voltak például már szezsanai tagjaik is. A szomszédos falvakból is vannak tagok, habár a magazért mégis hazai tagokból áll. Emellett még vannak szimpatizánsaik, szponzorjaik is, akikre mindig lehet számítani, ha segítségre van szükségük a Gyert Jánosiaknak. Az Egyesület fontosnak tartja az odafigyelést a falu rendjére is, így tisztító akciókat is szerveznek, valamint a Kopica melletti parkot is szépen kialakították, közösségi teret varázsolva belőle. Robert Tibaut elnök a végén még örömét fejezte ki, hogy a fiatalokra is elég jól számíthat az idén 10 éves Turisztikai Egyesület Gyert Jánosban. Ami pedig a lángos sütési verseny eredményeit illeti, idén a legeredetibb lángost a Hármas Malmi Művelődési Egyesület alkotta meg. A versenyben magában pedig 3. helyen végeztek a Benicá Pince Majori Tengermellékiek és Isztriaiak Egyesületének szakácsai, 2. lettek az imént említett Hármas Malmiak, míg elsők a Jena Mena Művelődési és Turisztikai Egyesület tagjai Csrensóciból. A Turnissei Gazdasszonyok Egyesületének tagjai pedig a legszebb főzőhelyet rendezték be.
0: Július 12-e van, tehát vasárnap, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban, és ugye tudják, hogy megtalálják a honlapunkon is, mmr.si, és sok minden mást is, úgyhogy böngészik a honlapunkat is. Továbbra is jó rádiózást és szép napot mindenkinek! Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint a házigazda lányáról, Horváth Anna Krisztináról kapta a nevét ez a bál. Ezt az édesapja rendezte egyébként a lánya számára, és úgy tartják a hagyomány szerint, hogy az esemény sikeres volt, hiszen a fiatal hölgy ezen a bálon ismerkedett meg leendő férjével, Kis Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával a Balaton északi partjának két ikonikus településére, Balatonfüredre és Tihanyba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Hát bizonyára sokan hallottak már róla, hogy ma reggel érkezett a hír, hogy Szolnoki Péter hosszú betegségét követően 56 éves korában elhunyt. A Bonbon énekeseként a magyar könnyűzenéjét egyik meghatározó alakjává vált, és számos közönség kedve dalt fűződik az ő és Török Gábor nevéhez, ugye. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes dalszerző, előadó művész a mai napon életének 57. életévében a súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bonbon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétel nyilvánításokat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az őr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben, olvasható a formáció hivatalos Facebook oldalán. És hát reggel óta természetesen ugye a zenésztársak is búcsúznak tőle. P. Barna például a következőt írtam. Peti, egyszerűen nem tudom felfogni. Annyiszor terveztük, hogy összeülünk, írunk közösen egy dalt. Nem akarom elhinni, hogy erre nincs többi lehetőségünk. Nagyon fogsz hiányozni. A családodnak sok erőt kívánok, nyugodj békében, írta tehát P. Barna a Facebook oldalán. Sipos Tamás is megszólalt egy bejegyzésben, és hát írta, hogy Szolnoki Péter egy jó barátja volt, akivel rengeteg közös élmény, buli és nevetés van mögöttük. Mindeközben tudtam a rajongód is lenni, de úgy igazán. Imádtam a hangot, azt a mindent átható tehetséget, amivel megáldott a Jóisten. Magad voltál a szintiszta zene, inspiráltál, formáltál. Mindent köszönök. Őszinte részvétem a családnak, Tominak és az egész zenekarnak, barátoknak, rajongóknak. Jó utat, Petiket, írta tehát Sipos Tamás. Evesi Tamás is megszólalt. Szerinte a Bonbon egy üde színfolt volt a magyar zenei világban, azonban Szolnoki Péter nem csak munkásságával, de személyiségével is hatalmas űrt hagy maga után. Az énekes a közösségi médiában is megemlékezett a jó barátjáról, de a Blicknek megszólalt azzal kapcsolatban, hogy most milyen érzések kavarognak benne. Tegnap megéreztem, pont jöttem hazafelé Szlovákiából egy koncertem után, és az úton a nagyon rossz érzésem volt. Amikor lefeküdtem aludni, többször felriadtam, rendkívül rosszul aludtam. Mintha lett volna tudat alatt egy érzésem, hogy baj lesz. Pedig hittem a gyógyulásában. Többször voltak egészségi problémái, de eddig mindig sikerrel vette az akadályokat, árulta el a lapnak, tehát Hevesi Tamás. Azt kell mondanom, hogy őt mindenki szerette, mert olyan természete volt, végtelenül jó humorral. A muzikalitása része volt, a bársonyos hangját, az utánozhatatlan hangszínet nem lehet elfelejteni. Petivel sok lemezemen dolgoztunk együtt. Volt, hogy fuvolázott, de több lemezemen vokálozott is, ami egyáltalán nem derogált neki, más előadóknál is közreműködött. Tényleg méretetlen űrt hagyott maga után. És ez nem csak egy frázis, az a zene irányzat, amit ők képviseltek a Bonbonnal, egy nagyon üde színfoltja volt a magyar könnyűzenének, és az is maradt, fogalmazott. Tóth Gabi a következőket írta. Drága Peti, felfoghatatlan. Nagyon szerettem veled a közös munkát. Csodálatos ember, csodálatos művész voltál, akire mindig emlékezni fogunk, mert egyedi hangoddal bearanyoztad hazánkat. Szív megszakad, nyugodj békében, részvétem a családnak, írta. Nos, megszólalt ugye Gáspár Laci is többek közt. Kedvenc magyar férfi énekesen voltál, drága Péter. Felfoghatatlan, őszinte részvétem a családnak. Vele együtt meghalt a magyar zene egy hatalmas darabja. Olvasható tehát Gáspár Laci. Mi is akkor búcsúzzunk, még hozzá úgy, hogy jön az egyik legnagyobb siker a Bonbontól. Filmből is ismerhetjük, ugye, jön a Bonbon, tehát valami Amerika. Szolnoki Péter, nyugodj békében!

0: valami Amerika!
1: Ez volt tehát akkor a Bombon és a valami Amerika. Hát ugye érkezett hajnalban a hír, illetve délet, hogy elhunyt Szolnoki Péter. Mi is megemlékeztünk rá. 13 óra 31 perc a pontos idő. Folytassuk egy kis zenével. Szép délutát mindenkinek!

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Na, ne felejtsék el azt, hogy ma még zajlanak ugye a fazekas napok, méghozzá Magyar Szombatvár. Ugye pénteken kezdődtek már ilyen szakmai nappal, aztán tegnap is voltak rendezvények, és ma is lesznek. Na és hát ugye egészen 18 óráig a fazekas háznál egésznapos tárlatvezetés van, korongozó bemutató például. De meg lehet tekinteni a Somogyi Szekeret és az Őrség agyag bemutatására is sor kerül, valamint kézműves foglalkozások is lesznek, meg perc sütés letfelem lesznek, vannak. És egyébként pedig hamarosan majd lehet látni, illetve most lehet látni a Brassói Csillagokat, de lesz majd a Bogja népzenei táncegyüttes, illetve korongozó verseny eredmény hirdetése is lesz, meg tombola sorsolás is. Ez pedig majd 16 órakor, tehát ma még akkor zajlanak a fazekas napok. Így már a 25. egyébként sorjában, úgyhogy hagyományos rendezvényről beszélhetünk. Oda is akkor érdemes ellátogatni. Mi pedig folytassuk zenével.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Akik előző adásunkat is hallották, már tudják. A tartósítás nem valami nosztalgikus időtöltés, hanem tudatos ökológiai döntés. Most pedig jöjjön a gyakorlat, mert a piacok és kertek tele vannak, és a gyümölcsök nem várnak. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Július eleje az egyik leggazdagabb időszak. A medgy még tart, a málna, a kajszi már javában érik, és nyomában jön a szeder, az egres, a ribizli. Mindez néhány héten belül egymás után, és mindegyik gyorsan romlik. Frissen megenni az összes gyümölcsöt lehetetlen, de pontosan erre való a tartósítás. A kérdés csak az, melyik gyümölcsnél melyik módszer a legjobb. Kezdjük a lekvárral, mert ez az, amit a legtöbben ismerünk, és ami a leginkább kézenfekvőnek tűnik. A bolti lekvárok azonban sokszor csalókák. A gyümölcstartalom alacsony, a cukortartalom magas, a zselésítőszerek pedig gyakran mesterséges eredetűek. A házi lekvár ezzel szemben pontosan annyit tartalmaz, amennyit beleteszünk, és kevesebb cukorral is elkészíthető, ha természetes pektint használunk. A leggazdagabb természetes pektin források egyébként éppen most érnek. A ribizli és az egres kiemelkedően magas pektin tartalmú gyümölcsök. Ha egy keveset belekeverünk például a málna lekvárba, az önmagától is szépen megkocsonyásodik, cukor és zselésítőszer nélkül. Ez egyszerre egészségesebb, takarékosabb és okosabb megoldás. A lekvár mellé rögtön kívánkozik egy kevésbé ismert, de nagyon sokoldalú tartósítási forma, a chutney. Indiai gyökerű, mára azonban az egész világon elterjedt módszer, és lényegében bármilyen gyümölcsből elkészíthető. Nem édesítéssel tartósít, hanem savval, fűszerekkel és lassú főzéssel. Kajsziból, szilvából, megyből, de akár egresből is kiváló chutney készíthető. Kevés cukorral, ecettel, gyömbérrel, esetleg egy csipet csilivel. Az eredmény hosszan eltartható és húsok, sajtok, de akár zöldséges fogások mellé is remekül illik. Aki még nem próbálta, most van itt az ideje. A kajszi és az egres a chutneyhoz talán a legjobb alapanyag. És jöjjön néhány konkrét tipp, gyümölcsről gyümölcsre. A medgy az egyik leghálásabb tartósítani való. Fagyasztható magozva, és ha előtte szétterítve előfagyasztjuk, nem tapad össze, és télen is könnyen adagolható. Lekvárnak is kiváló, különösen kevés cukorral, hiszen természetes savtartalma segíti a tartósítást. De érdemes kipróbálni az aszalt medgyet is. Napon vagy aszalógéppel elkészítve intenzív ízű, sokáig eláll, és télen süteményekbe, műzlibe is belekerülhet. A kései cseresznye hamar elillan, ezért gyorsan kell dönteni. Aszalva különösen jó. Édessége koncentrálódik, és szinte cukorkaszerű lesz. Aki szeret kísérletezni, próbálja meg a fermentált cseresznyelét. Kevés sóval, vízzel, szobahőmérsékleten néhány nap alatt elkészül, és üdítő, élő italt ad. A málna az egyik legkényesebb gyümölcs. Néhány óra alatt megromlik, ha nem figyelünk rá. A legegyszerűbb megoldás a fagyasztás. Egészben, előfagyasztva, majd dobozba szedve, hónapokig eláll. Aki nem szeretne fagyasztóhelyet foglalni, készíthet belőle nyers lekvárt, főzés nélkül, cukorral és egy kevés citromlével összekeverve, fagyasztóban tárolva. Megőrzi a friss málna ízét és vitamintartalmát, miközben hónapokig felhasználható marad. A kajszi aszalva a legjobb, de csak akkor, ha teljesen érett gyümölcsből készül, mert az aszalás felerősíti az ízeket, a jókat és a rosszakat egyaránt. Befőzve is remek, chutneynak pedig talán a legjobb hazai gyümölcs. Édeskés, savanykás íze tökéletesen veszi fel a fűszereket. A szeder néhány héten belül itt lesz, és ugyanolyan gyorsan romlik, mint a málna. Fagyasztásra kiváló, lekvárnak pedig különösen szép, mély lila színe és intenzív íze miatt. De a bátrabbak a fermentált változatát is kipróbálhatják. Az egres sokak számára kissé feledésbe merül gyümölcs, pedig most van a szezonja és érdemes felfedezni. Savanykás íze és magas pektin tartalma miatt chutneynak és lekvárnak is egyaránt kiváló. Önmagában is elkészíthető, de más gyümölcsök mellé keverve, például málnával vagy ribizlivel, természetes zselésítőként működik. A Ribizli zárja a sort, és nem véletlenül hagytuk a végére. Ez a kis piros vagy fekete gyümölcs ugyanis az egyik legsokoldalúbb tartósítani való. Magas pektin tartalma miatt nem csak önmagában, hanem más gyümölcsök lekvárosításához is kiváló zselésítő anyag. Aszalva intenzív savanykás snack válik belőle. Látjuk tehát, a szezon nem teher, hanem lehetőség. Minden gyümölcsnek megvan a maga legjobb útja a tartósításhoz, és sokszor a legegyszerűbb megoldás egyben a leginkább zöld is. Nagymamáink ezt ösztönösen tudták. Mi most csináljuk tudatosan. Nem sokára a zöldségek kerülnek sorra. Fermentálás, savanyítás, szárítás. Mert az, ami a gyümölcsöknél működik, a zöldségeknél is megállja a helyét. Csak egy picit más formában. Addig is jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Na szóval tehát akkor az ökopercek kedden majd egy friss adást is hallhatnak. 13 óra 53 perc most a pontos idő, vasárnap van, július 12-e, ezért továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió. Még egy kis zene következik, aztán 14 órakor majd érkezik ugye a Muzsika Szójó Kívánság, vagyis a Szívküldé.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint a házigazda lányáról, Horváth Anna Krisztináról kapta a nevét ez a bál. Ezt az édesapja rendezte egyébként a lánya számára, és úgy tartják a hagyomány szerint, hogy az esemény sikeres volt, hiszen a fiatal hölgy ezen a bálon ismerkedett meg leendő férjével, Kis Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával a Balaton északi partjának két ikonikus településére, Balatonfüredre és Tihanyba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

14 óra van, és vasárnap, ez a Muravidéki Magyar Rádió, és ilyenkor ugye mindig érkezik a szívküldi, tehát a musikasszó jó kívánság. Ez így van a mai napon is. Jó szórakozást kívánunk a műsorhoz.

Alsó lakosba közvetítjük a mai első zenés jó kívánságot. Dábek Monikának születésnapja alkalmából szívből gratulál, és kívánja, hogy az elkövetkező évek legyenek tele örömmel, egészséggel, szeretettel, és mindazzal a boldogsággal, amit megérdemel. Ezt kívánja, aki mindig mindenben számíthat rá, szerető férje Andi.

Alsó Lakosba Dábek Mónikának születésnapja alkalmából gratulálnak, és hálásak minden közös pillanatért, beszélgetésekért és azért a szeretetért, amely összeköti őket. Kívánják, hogy az élet még sok boldog évet ajándékozzon neki. Kísérje útját jó egészség, béke, szeretet és számtalan örömteli pillanat. Teljenek napjai olyan boldogságban, amilyet ő ad másoknak. Szívük minden szeretetével kívánnak boldog születésnapot, szerető szülei!

Dábek Monikának szól ismét a jó kívánság. 50. születésnapja alkalmából sok szép napot kíván, mosolyt és csillagot a nap minden percében, békés pillanatot, nyugalmat, örömet és sok-sok szeretetet ezen az ünnepnapon és az év minden napján. Ezt kívánja Inesz, Teó és Gyöngyi.

A következő dallal is az 50. születésnapját ünneplő Dábek Mónikát köszöntik Alsólakosban. Szívből kívánják neki, hogy tartsa meg kifogyhatatlan jó kedvét, és továbbra is maradjon ilyen jó, mint eddig. Anej és Lina.

Alsó lakosban Dábek Mónikának a jeles évforduló alkalmából gratulál. Jó egészséget, boldogságot, szerencsét és hosszú boldog életet kíván Márta és Jancsi Kapornakról.

Dábek Monikát köszönti ismét a Jó Kívánság alsó lakosban. 50. születésnapja alkalmából szívből gratulálnak, sok szerencsét és számtalan boldog évet kívánnak barátnői, Piri, Rózsi és Erzsi családjukkal Hodosról.

Dábek Mónikának 50. születésnapja alkalmából gratulálnak, és kívánják, hogy az előtte álló évek hozzanak számára jó egészséget, békét, örömteli pillanatokat és sok-sok boldogságot. Ezt kívánja a Dávid család Kapornakról.

Különleges napot ünnepelt tegnap Dábek Mónika alsólakosban. 50 évnyi élmény, nevetés, szeretet, kaland és számtalan szép emlék áll mögötte, és még mennyi minden vár rá. Az 50 nem csupán egy szám, hanem annak a bizonyítéka, hogy milyen gazdag életet járt be, mennyi tapasztalatot szerzett, és milyen sok örömet adott szeretteinek. Kívánják, hogy a következő évek is legyenek tele egészséggel, boldogsággal, szeretettel és vidám pillanatokkal. Maradjon mindig ilyen derűs, kedves, életvidám és szerethető, amilyennek ismerik. Nevessen sokat, valósítsa meg álmait, és élvezze az élet minden szép ajándékát. Boldog születésnapot kívánnak Icó és Kerstin családjukkal!

Szóljon a következő dal is alsólakosba. Dábek Mónikának születésnapja alkalmából erőt, jó egészséget és újabb 50 évet kíván a szomszédból Gizi családjával.

Dábek Mónikának 50. születésnapja alkalmából sok boldogságot, egészséget, szerencsét és minden jót kíván az életben Ibolyka és Karcsi Radamosból.

A következő üzenet is Mónikát köszönti Alsólakosban. Szívből kíván neki minden jót 50. születésnapja alkalmából. Mindig csodás újraéleszteni a barátságukat, és soha ne felejtsék el ezt a szép időt. Mindig nagyon örülnek, amikor újra találkoznak, és együtt nevethetnek, beszélgethetnek. Minden jót és sok szeretetet kíván egy jó barátnője, Hermina.

Alsó lakosba küldik a következő dalt is. Dábek Mónikának 50. születésnapja alkalmából szívből gratulál, és kívánja, hogy továbbra is kísérje őt egészség, szerencse, és legyen elég energiája mindenhez, ami boldoggá teszi. Ezt kívánják Gogi és Robi Petesházáról.

Göntérházára szól a következő jó kívánság. Gál Zsuzsannának, a drága édesanyának 90. születésnapja alkalmából szíve minden szeretetével gratulál, és kívánja, hogy továbbra is szolgálja ilyen jól az egészsége, mint eddig, fia Laci feleségével Edittel.

Göntérházán Gál Zsuzsannának 90. születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál, és kéri, hogy mindig maradjon ilyen szerető és jó nagymama, mint eddig, unokája Benjamin.

Szóljon ad a Göntérházára Gál Zsuzsannának, aki a napokban ünnepelte 90. születésnapját. E jeles ünnep alkalmából sok szeretettel gratulál, valamint kívánja, hogy legyen egészséges és őrizze meg továbbra is jó kedvét unoka húga Vali férjével Simonnal.

Gál Zsuzsannának Göntérházán 90. születésnapja alkalmából szívből gratulál, erőt, egészséget és minden elképzelhető szépet és jót kíván Ines családjával.

A következő dal is köszöntse Gál Zsuzsannát Göntérházán. 90. születésnapja alkalmából sok boldogságot és nagyon jó egészséget kíván Uros családjával.

A következő zenés jó kívánság csendtébe szól. Simon Bélának 70. születésnapja alkalmából szívből gratulál, köszöni jóságát és szeretetét, valamint kívánja, hogy legyen mindig egészséges és boldog. A legjobbakat kívánja felesége, Reni.

Simon Bélának, a drága édesapának szól a következő jó kívánság is. Nagyon boldog 70. születésnapot, sok erőt és egészséget kívánnak, valamint kérik, hogy továbbra is maradjon ilyen kedves és jó, mint eddig is. Ezt kívánják lánya Sandra és fia Sebastian családjukkal.

A drága nagypapának, Simon Bélának szól a következő dal is. Születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulálnak, minden szép és jó mellett sok egészséget kívánnak, valamint azt, hogy a jó akarata soha nem újjon el. Köszönik gondoskodását és önzetlen szeretetét unokái, Nia, Jon és Otá.

egészséget, minden elképzelhető szépet és jót kíván, valamint azt, hogy maradjon továbbra is ilyen jókedvű és vidám. Isten éltesse még nagyon sokáig. Ezt kívánja testvére, Jenő.

Törnyére szól a szíves köszöntő a drága férnek, Kepe Karcsinak, aki ma ünnepli 40. születésnapját. Minden elképzelhető jót és szépet kíván neki, és kéri, hogy továbbra is legyen ilyen szerető, figyelmes és gondos férj, felesége Mojcá.

Törnyére a drága édesapának, Kepe Karcsinak születésnapja alkalmából jó egészséget kívánnak, és kérik, hogy továbbra is legyen ilyen megértő és szerető apa, mint eddig, akik őt tiszta szívből imádják, kisfia Dorian és kislánya Magdaléna.

Törnyére Kepe Karcsinak kerek születésnapja alkalmából kívánják, hogy az élete legyen olyan, mint egy virágos fa. Bút bánatot ne ismerjen soha, mindig csak a boldogság és az egészség virágozzék rajta, és arra kérik, hogy soha ne felejts el őket. Egészségére ürítik poharukat, anyu és apu.

Törnyére a drága testvérnek, Kepe Karcsinak 40. születésnapja alkalmából nagyon jó és boldog életet kívánnak családja körében, és hogy gyakrabban látogassanak el egymáshoz. Ezt kívánják testvére Ferike Májával, a kis Luka pedig üzeni, hogy nagyon szereti.

Törnyére Kepe Karcsinak születésnapja alkalmából gratulál, sok boldogságot, szerencsét és szeretetben töltött hosszú éveket kíván Mariska mama, aki mindig szeretettel gondol rá, és várja, hogy meglátogatja.

Törnyére szól a következő jó kívánság is Kepe Karcsinak. 40. születésnapja alkalmából nagyon-nagyon jó egészséget, sok boldogságot kívánnak, és hogy továbbra is maradjon ilyen jókedvű, mint ez idáig volt. Ezt kívánják Dobronakról a Rudas Gyuri sógia és Mari nénie.

Ugyancsak törnyére szól a zenés jó kívánság. Kepe Karcsinak minden elképzelhető jót, és hosszú-hosszú, egészségben gazdag éveket kíván unokatestvére és komája, Rudas Gyuri családjával Turnicséről.

Ismét Kepe Karcsinak szól a jó kívánság, aki ma ünnepli 40. születésnapját. A jó Isten adjon neki jó egészséget és minden elképzelhető jót, hogy még számtalanszor ünnepelhessenek együtt, és emelhessék poharukat koccintásra, mint most. Ezt kívánja unokatestvére Rudas Feri Dobronakról.

Babolcsai Józsefnének küldik a következő zenés üdvözletet Bagladba. 82. születésnapján szeretettel köszöntik dédunokái Hunor és Áron, unokái Viktória és Attila, unoka menye Emese, lánya Marika és veje Attila.

Egyetem, megyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Ott a farka, ott a farka! Ott a farka, ott a farka, hívom én, de meg se hallja, vagy ha hallja, mások hallja.

0: szaladjunk!
1: Akkor szaladj te!
0: Vigyázz, jön a faj!
2: Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, el nem veszi meg!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
3: Hoppá, most figyelj,
2: minden lukba dug.

0: a végső cél. Dugóslukból nem jön ki egér. Dugólus, mégüs, ráüs. Most jó, egy lukkal készen vagyunk, üs. Mégüs.
1: Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
2: Egy hit a két hit a száz hit a mai, azt hiszi, hogy megfogja az egeret.
3: Ott a farka, ott a farka.

0: tudom, mert a villanydrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, én igazán. Üldöztelek.
1: Okosabban kéne félni, annyit mondhatok. Buta kisegér ki folyton lukba kódorog. Gyere fel a svejzba, egérfajtás, mondjuk délután. Beleharapni a körözöttbe óraszám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én balga.
1: Ez a macska farka.
2: No.
3: Ne város soha az, kit éget szívből imád. Egy macska mégse mehet egér helyett libát.
1: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél.
2: Ez van! Nem jön a lukból az egér.
3: Nehéz a nehézséggel szemben.

Varga Csabát köszöntik ismét lenti hegyen. Isten éltesse sokáig, füle érjen bokáig. Borban gazdag boldog névnapot kívánnak Veronika, Anton, Atika és Marika.

Varga Csaba juniornak Lentihegyre boldog névnapot kívánnak, és hogy maradjon mindig ilyen segítőkész és barátságos. Testvére Veronika és barátja Anton.

Tálosi Emiliának küldik a következő zenés jó kívánságot Bécsbe. Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik. Kérik a jó Istent, hogy tartsa meg egészségben, szeretetben, boldogságban még sok-sok évig. Szerető szülei és fia Martin.

Ugyancsak Zsálek Jutkának Bödeházára küldik a következő dalt. Boldog születésnapot kívánnak Péter, Juditka, András, Dani, Anna, Tamás, Niki, Ágika, Gábor, Matta, Ábel és Nóra.

Horváth Szilárdot köszöntik Csákány Doroszlón. Születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, egészséget kívánnak édesanyja és öccse Tomi.

0: A következő dal Horváth Dorinának szól Csákány Doroszlóra. Boldog születésnapot kívánnak, és hogy mindig legyen jó kislány, mama Kercáról és keresztapja Tomi.
1: Ez a nap más, mint a többi, és én örülök nagyon,

Zala Baksára, Szak Csabának szól a következő jó kívánság. Névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, és jó egészséget, kitartást kívánnak barátok.

Doncsec Mónikának Apát István falvára nagyon boldog születésnapot kívánnak keresztszülei és a család minden tagja.

Csesztregi Lászlónak letenyére születésnapja alkalmából hosszú boldog életet, jó egészséget kíván felesége, lányai Gabi és Betty, vejei Gábor és Ákos, szerető unokái Sári, Dóri, Zsófi és Máté.

Lenti kápolnára Markotány Györgynek szól a következő dal. 80. születésnapja alkalmából kívánnak hosszú boldog éveket, és Isten éltesse sokáig jó egészségben. Ezt kívánja felesége Marika, gyermekei Gyuri, Laci, Marci, menyei Móni és Mendi, veje Werner és unokái Anna, Máté, Matyi, Levi, Blanka, Rudi, Lizus.

A következő nótával is Markotán Györgyöt köszöntik Lenti kápolnán 80. születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig jó egészségben, és kívánnak még további sok dalos vidám évet fiai Gyuri, Laci és Marcsi.

hogy nagyon sokáig.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Demjén Ferenc szólt a Moravidéki Magyar Rádióban, előtte pedig ugye a szívküldi, vagyis a muzsika szól, jó kívánság. És aki szeretne küldeni szívküldit, nagyon egyszerű, elmennek ugye a honlapunkra mmr.si, ott pedig akkor a kapcsolatra kattintva azon belül találnak egy olyan fülecskét, hogy szívküldi. Arra rákattintva akkor megjelennek egy bizonyos mezők, amiket ki kell tölteni, és el kell küldeni. Utána kapnak egy visszaigazoló e-mailt, azt megnézik, hogyha minden adat úgy van, ahogy azt önök leírták, és ha úgy van, akkor csak meg kell erősíteni, és ilyen egyszerű. Egyébként pedig ingyenes, úgyhogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Természetesen hétközben, munkanapokon, munkaidőben az MMR titkárságán is lehet szívküldiket feladni. Úgyhogy ajánljuk is a figyelmükbe. Most pedig akkor menjünk tovább. Kis Billy Joel és The Rivers of Dreams, majd Maszkur és a Tücsökra is itt lesz.

A nyári utazások során nem csak a naptejre és a törölközőre érdemes figyelni, hanem a helyi szabályokra is. A világ számos strandján ugyanis meglepő, tiltásokkal találkozhatnak a turisták, és ezek megszegése akár több ezer eurós bírságot is eredményezhet. Természetvédelme sok helyen kiemelt szempont. Tájföldön például tilos kagylót, koralldarabot vagy különleges követ hazavinni a tengerpartról, a szabályszegőket pedig akár börtönbüntetés is fenyegetheti. Hasonlóan szigorú előírások vannak Hawaiin, a Galapagos-szigeteken és az olaszországi Szardinián is, ahol még egy marékomok elvitele is komoly pénzbírságot vonhat maga után. Japán egyes strandján a jól látható tetoválásokat nem nézik jó szemmel, ezért előfordulhat, hogy a vendégeket megkérik azok eltakarására, vagy akár a strand elhagyására is. Indiában, Goa strandjén pedig más emberektől csak a beleegyezésükkel lehet fényképet készíteni. Az Egyesült Államokban is akadnak különös szabályok. Kalifornia egyes strandjain nem szabad túl mély gödröt ásni a homokba. Florida és Maryland néhány partszakaszán pedig még a strandlabdázást vagy a frisbizist is korlátozzák a zsúfoltság miatt. Spanyolországban különösen szigorúan veszik a strandetikettet. Több tengerparton tilos a dohányzás, egyes városokban pedig a nyilvános vizelés vagy a túlzottan intim viselkedés is több száz, sőt akár több ezer eurós bírságon vonhat maga után. Arra is figyelni kell, hogy a strand elhagyása után már nem mindenhol szabad bikiniben vagy félmeztelenül sétálni az utcán. Már ugye, ismét jöhet a pénzbírság. Olaszországban sem érdekes megszokásból cselekedni. Toszkán a több szabad strandján büntetést kaphat az is, aki órákra őrizetlenül hagyja a törölközőt, vagy lefoglalja egy jó helyet magának, ugye. Szardinia híres La Pelosa strandján pedig még az is előírás, hogy a törölköző alá gyíkint vagy strandmatracot kell teríteni, ezzel is óvva a különleges homokot. Tanulság egyszerű, külföldi nyaralás előtt nem csak az időjárást és a látnivalókat érdemes megnézni, hanem a helyi strandszabályokat is, mert egy apróságnak tűnő szabályszegés könnyen a nyaralás legdrágább emlékévé válhat. De egyébként vannak még ugye érdekességek, mint például meg lehetne említeni azt is, hogy Franciaországban a Normandie Grenville strandján nem lehet bevinni elefántot. Ezt a meghökkentő tiltást még 2009-ben hozta a tengerparti város, amikor egy vándorcirkusz járt ott, és a hőségben levitték a tengerhez hűsölni az elefántokat. Fürdőzés után azonban túl sok elefántörülék maradt a vízben, ezért elővigyázatosságból kitiltották az állatokat a strandról. Úgyhogy, ha valaki esetleg Normandie Grenville-be megy, és van egy elefántja vele, na, azzal akkor ugye nem mehet a strandra. Mi pedig menjünk tovább most egy kis zenével, aztán hamarosan jövünk majd, akkor majd a zöld zónával.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Ausztráliából indult útjára a műanyagmentes hónap, amelyhez már mintegy 170 ország csatlakozott. Elsőre nem tűnik könnyűnek, hogy miként tegyünk ezért, de ha belegondolunk, apró lépések is segíthetnek a műanyag hulladék csökkentésében. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Tartsanak velünk! Ne használjunk műanyagot júliusban. Ez az üzenete annak a közösségi médiában született, mára sok milliós nemzetközi követőtábort megmozgató kezdeményezésnek, amelyet a lassan lebomló műanyagok pusztító környezetkárosítása miatt hívtak életre a fenntarthatóságért küzdő civilek. Az egyszer használatos műanyagok száműzése egy egész hónapra, vagy egy egész életre fontos ügy, hiszen évente világszinten mintegy 300 millió tonna műanyagot termelünk. Az évente keletkezett mennyiség fele ráadásul egyszer használatos műanyag, amiket bár csak napokig, órákig vagy percekig használunk, nem lebomló anyag révén mégis több száz évig a földön maradnak. Ezek egy része megközelítőleg 8 millió tonna szemét az óceánokba kerül, így ma már sajnálatos módon szinte nem telik el úgy nap, hogy ne olvasnánk olyan tengeri élőlényekről és madarakról, amelyek pusztulását a gyomrukban felhalmozódott műanyag okozta. Már a csapból is ez folyik, de tényleg fontos, hogy a műanyagmentességet a bevásárlásnál is szem előtt tartsuk, és gondosan megválogassuk, milyen csomagolású termékek kerülnek a kosárba. Ahol csak lehet, kerüljük a műanyag csomagolásokat, a felesleges fóliát és cellofánt, és a sokadik műanyag zacskó megvétele helyett használjuk inkább saját, lehetőleg vászonszatyrunkat. Ugyanilyen fontos, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket ne plasztik zacskókba rakjuk, még akkor se, ha így praktikusabbnak tűnik. Törekedjünk tehát arra, hogy inkább fenntartható csomagoló anyagot, mondjuk üveget, fémet, papírt vagy hullámkartont válasszunk. A papír és a hullámkarton ráadásul nem csak költséghatékony, de lebomló és újrahasznosítható is. A felelős erdőgazdálkodások nyújtotta nyersanyagnak köszönhetően pedig előállításukkal sem teszünk kárt a környezetbe.

0: Egy műanyaggal teli világban a műanyagmentesség tervezést és előkészületeket igényel. Ha munkába, iskolába megyünk, érdemes mindig magunkkal vinni egy fenntartható anyagból készült táskát vagy ételhordót, hogy se a bevásárlás, se az ebéd beszerzése ne okozzon bonyodalmat. A kávézókban, éttermekben érdemes a saját kulacsunkba, termoszunkba kérni az elviteles italokat. Azok pedig, akik a szívószál szerelmesei, könnyedén beszerezhetnek egy-egy fémből vagy üvegből készült környezetbarát darabot. Valószínűleg az elmúlt évek egyik leggyakrabban használt figyelmeztetése, igyunk elegendő folyadékot. A forró nyári napokon erre még fokozottabban ügyelni kell, nincs ez másképpen mostanság sem. Tulajdonképpen ennek érdekében már elég rég bevált szokás, hogy hordunk magunkkal egy-egy palack vizet, ásványvizet, vagy újra töltve csapvizet, tisztított vizet, teát, ki mit szeret éppen. A PET palackokat pedig vagy eldobjuk, amivel ugye elég sok szemetet termelünk, amerre csak járunk, vagy újrahasznosítjuk és több napig használjuk ugyanazt. Ezt viszont nagyon rosszul tesszük. Sokan előblítik mosogatószerrel ezeket az üvegeket, mielőtt újra töltik, de a műanyagpalack ettől nem lesz tiszta. A belső felületén az egyenetlenségekben ugyanis remek táptalajt kapnak a bacillusok és a gombák, amelyek utána már sosem lesznek használhatóak. Ha elvégzünk egy egyszerű kísérletet és a felbontott üvegünket 24 óráig megfigyeljük, látni fogjuk, hogy a vízben mikroorganizmusok jelennek meg, amúgy az ízén is érezhető. A PET palackoknak tehát a szelektív gyűjtőben a helye. De akkor mégis mit tegyünk, hogyha szeretnénk egy kicsit környezettudatosabban élni és kevesebb szemetet termelni? A válasz egyszerű, használjunk kulacsot. A kulacs már réges-rég nem az a tárgy, amely csak a katonák pakjában vagy a kiránduló hátizsákokban létezik, hanem egy igazi trendi divat kiegészítő is lehet. Viszont ami még ennél is fontosabb, a kulacsok esetében sem mindegy, hogy mit választunk, hiszen ha a kulacs hasonló anyagból készül, mint az eldobható PET palack, azaz polikarbonát műanyagból, némi epoxi gyantával kiegészülve, akkor nem nagyon vagyunk előrébb. Amire nagyon figyelni kell, amikor kulacsot választunk, az az, hogy BPA-mentes legyen, tehát ha a folyadék úgymond kikezdi az ivópalackunkat, akkor nehogy az italunkba oldódjanak a kártékony anyagok. A BPA, teljes nevén biszfenol A, az egyik legelterjedtebb műanyagipari alapanyag, amelyről a kutatások során már beigazolódott, hogy hosszú távon károsan befolyásolhatja az emberi agy és más szervek működését, összezavarhatja a hormonháztartást, ezért fontos, hogy mentes anyagokból készült kulacsot válasszunk. Egyik napról a másikra teljesen műanyagmentessé válni anyagilag is megterhelő lehet, ezért ha ez elsőre nem sikerül, nem kell elcsüggedni. Az is elég, ha első lépésként csak az egyszer használatos műanyagokra mondunk nemet, de még jobb, ha a top 4-est mellőzzük, vagyis legalább egy hónapra kizárjuk az életünkből a műanyagból készült zacskókat, flakonokat, szívószálakat és a kávéspoharakat. Tegyük inkább le a voksunkat a papír és hullámkartonból készült csomagolások mellett, de minden esetben figyeljük a felelős és fenntartható erdőgazdálkodásokat jelző jelzéseket. Azok, akik tenni akarnak a környezetért és szeretnék megtapasztalni, milyen a műanyagmentes élet, pár könnyű lépéssel fejest ugorhatnak a műanyagmentes júliusba. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

Szabadságvándorai tehát, és ugye hallottuk a zöld zónát is. Egyébként pedig nagyjából most már minden kérdés meg van válaszolva, már ami a Wimbledont érinti, és ugye a teniszt egy kivételével. Na de mindjárt mondjuk akkor azt is. Egyébként pedig a vegyes párosoknál Ostapenko Arevalo páros nyerte meg a Wimbledoni tornát, ez akkor természetesen gratulálunk nekik, tehát lett is izraeli páros. A hölgyeknél Goa Mladenovic páros győzött, tehát kínai és francia hölgy, ugye. Ők nyertek a döntőben. A férfi párosnál a nagy-britanniai Patten és a finn Heliovara alkotta csapat győzött a horvát Pavic és az izraeli Arevalo ellen. A hölgyeknél egyéniben Noszkova nyerte meg a cseh döntőt. Ugye Muchova és Noszkova játszották a döntőt, mind a kettő cseh teniszező hölgy, és Noszkova volt az, aki jobbnak bizonyult. Mindeközben pedig a döntő a férfiaknál jelenleg zajlik. Jannik Sinner és Alexander Zverev mérkőznek ugye egymással. Ez azt jelenti egyébként a holnapi új friss lista szerint a világ első, a világ második helyezettjével mérkőzik a Wimbledoni döntőben. Ugyanis most már biztos, bárhogy is alakul a mai mérkőzés, Alexander Zverev a második helyre fog felugrani, a harmadikról. Úgyhogy jelenleg egyébként a mérkőzés állása, Jannik Sinner, Zverev 2-2. Mi pedig megyünk is tovább, jön a 30Y, meg itt lesz az REM.

Na, a svéd válogatott nyerte meg a női röplabda Európa Liga döntőt, azzal ugye, hogy az idegenbeli visszavágón is 3-2-re legyőzte Szlovéniát. Tehát ugye Svédországban is 3-2 volt meg, Szlovéniában is mind a kétszer a svéd hölgyek nyertek. Skandináv együttes, melynek másodedző egyébként Tóth Gábor, hogy van magyar vonal is benne, hazai sikerét követően rosszul kezdett Ljubljanában, ugyanis simán elvesztett az első két szettet, utána viszont magára talált és egyenlített. Az aranyérendről döntő utolsó felvonásra is megmaradt az északiak lendülete. Egy-két ötjátszmás sikerrel diadalmaskodtak. A magyarok bronzérmesként zártak a sorozatban, miután a szerődöntőben előbb hazai pályán 3-2-re, majd a Rebróban 3-1-re maradtak alul a későbbi bajnok ellen. Tehát Svédország lett az első, Szlovénia a második, Magyarország pedig a harmadik a női röplabda Európa Liga versenyében. Nálunk pedig jön a Solwave. Szaladok!

Na, az Ergo is szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. Glenn Medeiros is mindjárt szólni fog, utána pedig akkor meghallgatjuk a hét zeneszámát is, tehát a Bambinát, Rakonca Imrétől. Úgyhogy Glenn Medeiros, aztán hét zeneszáma.

Na, ez volt tehát akkor a hét zene száma, amit hallhattunk. 17:52 perc már a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva ugye 18 óra lesz. 18 órakor pedig, mivel vasárnap van, jön majd a hét magyar nótának a választása, és persze magyar nóta és sárdás kívánság műsor. Tehát jövünk majd három javaslattal, azokat meghallgatjuk, aztán önök eldöntik, hogy melyik legyen az új hét magyar nótája, és természetesen kérhetnek egy magyar nótát vagy sárdást is a következő órában. Ugye számítunk önökre.

0: Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
1: A hét magyar nótája.

Ez volt tehát eddig a hét magyar nótája. Most pedig akkor kiválasztjuk ugye az új hét magyar nótáját, persze az önök segítségével, viszont előtte azért van három javaslat, amit meghallgatunk, amiből is lehet választani. Na, az egyik az Boros Jolán. Mit susog? A Fehér Akác pedig a nóta címe.

nem csal meg a suttogás.

0: Mint sosaga, fehér akác és boros jolán volt tehát ez, és hogy az első javaslat a hét magyar nótájára. Hódvilágos, csillagos az éjszaka. Ez lesz a következő nóta, illetve a következő javaslat, vagyis a második. Bojtor Imre és Urbán Katalin nótáznak.
1: Hódvilágos,

Holdvilágos, csillagos az éjszaka, második javaslatként. És van még egy harmadik, ezt is természetesen meghallgatjuk. Győri Szabó József lesz az, akitől halljuk a nótát, a címe pedig Háborúk a Balaton.

0: Ez pedig akkor a harmadik javaslat volt, ugye is háborog a Balaton-Győri Szabó Józseftől. 575-17-18, ugye ez az egyik telefonszámunk, a másik pedig az 575-17-19. És akkor lehet bennünket hívni, lehet szavazni, lehet nótát kérni. Egyébként pedig külföldön is lehet, ugye? Akkor 00-386-2, azt kell először tárcsázni. És ha minden igaz, Tomi mutatja nekem, hogy van is már telefonálók, úgyhogy jó napot kívánok!
1: Halló!
0: Halló, jó napot, üdvözlet!
1: Jó napot kívánok! Pejzingen, József vagyok, Csurgóról.
0: Tessék mondani, melyik nóta tetszett.
1: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen.
1: És szeretném meghallgatni Hargitai Fecskemadár.
0: Hargitai Fecskemadár, Tomi már is nézi, már bólogat is, úgyhogy szólni fog majd. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, további szépen!
0: Szép napot kívánunk, viszontlátásra! És halló. Köszöntöm már a következő hallgatót. Halló, halló!
2: Halló,
0: jó napot.
2: Napot kívánok, Sándor Karcsi vagyok, Teskándról, és ketten szeretnénk szavazni a harmadikra.
0: Háborog a Balaton, igen.
2: És ha lehetne, Gyulai Erzsi, Pere János, Paprika Show című dalát, nótáját meghallgatni.
0: Na mindjárt utána nézzük, hogy ne lehetne, mert megvan, úgyhogy szólni fog majd.
2: Jó.
0: Köszönjük szépen a hívást. Szép napot kívánunk,
2: napot,
0: viszont kívánjuk, viszont hallásra. És jó napot kívánok a következő hallgatónak.
3: Én jó napot kívánok, kedves Sándor!
0: Dezlet.
3: Én is szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Harmadikra, igen.
3: És ha lehetne zeneszámot kérni, az pedig van nekem egy csatos imakönyvem.
0: Van nekem egy csatos imakönyvem, mindjárt nézzük. Rendben. Meg lesz.
3: Jó, köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
3: Minden jót, a viszont hallásra.
0: Viszont kívánjuk. Viszont hallásra. És van még telefonálónk. Halló, halló, jó napot.
4: Jó napot kívánok, Sándor. Efi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlet.
4: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen.
4: És nótát pedig elnézem a naplementét a Balaton partján címűt.
0: Elnézem a naplementét, rendben, akkor az is majd hamarosan érkezik. Köszönjük szépen a hívást,
4: én
0: szép
4: is.
0: Napot!
4: Köszönöm szépen!
0: Hamarosan érkezik. Köszönjük szépen a hívást,
4: én
0: szép
4: is.
0: Napot!
4: Köszönöm szépen, további szép napot!

0: Közben érkeztek hozzánk e-mailen is szavazatok. Erzsi a harmadik nótára szavazott, neki majd szól a Csillagfinyes nyári estén című nóta. Betty is a harmadikra szavazott, Jákob Erától csendül a nóta, az is majd akkor hamarosan szól. László szavazott a harmadik dalra Tiborral, és hát kérték Dúr Józseftől a Kiballagok a vasúthoz című nótát, azt is előkerítettük már. Valamint Gitti is írt nekünk, és jaj, de magas című nótát kérte, és a harmadik nótára adta egyébként a szavazatát, úgyhogy jönnek majd ezek a kérések is. Közben pedig van két telefonálónk is, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet Sándor önnek és a Tominak a stúdióban. A véletlenül dolgozik a Bográrka, önnek is szép üdvözlet.
0: Átadjuk.
1: Én pedig szeretném meghallgatni, nótás kedvéért volt az apám.
0: És melyik nóta tetszett a legjobban?
1: A harmadik. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, jó egészséget, a viszonthallásra, Ili.
0: Köszönjük, viszonthallásra. És van még egy telefonálunk. Halló, jó napot!
2: Halló, Sándor, szervusz, Magdi vagyok Lentiből, én szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen?
2: És kérném azt a szép nótát, hogy jaj, de szép kék szeme van magának.
0: Jaj, de szép kék szeme van magának.
2: Igen.
0: Rendben. Az is akkor majd fel fog
2: csendülni. Köszönöm szépen, nagyon szépek
0: köszönjük
2: a nóták,
0: szépen.
2: További szép estét, viszonthallásra.
0: Köszönjük, viszonthallásra. És köszöntöm a következő hallgatót. Halló, halló!
3: Halló, jó estét!
0: Jó estét!
3: A harmadik lesz a szavaznik.
0: Igen?
3: És azt kérném, hogy túl a Tiszán faragnak az ácsok.
0: Túl a Tiszán faragnak az ácsok, rendben.
3: Igen.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm. Akkor a hívást. Szép napot kívánunk továbbra, és jó rádiózást.
3: Viszonthallásra.
0: És van még telefonálunk. Halló, halló!
4: Igen.
0: Jó napot!
4: Jó estét kívánok, Sándor! Béla vagyok Utóföldéről. Ketten szavaznánk a második nótára.
0: Aha, oda is legyen akkor szavazat.
4: Igen. Azt tetszett legjobban, és kérném azt a nótát, hogy valaki úgy elment az életemből többé sose látom, Tarnai Kis László előadásában. Tehát valaki úgy elment az életemből többé sose látom.
0: Megvan, valaki úgy elment, ennyi a cím,
4: igen.
0: És Tarnai Kis László jön majd akkor.
4: Nagyon ügyesek maguk.
0: Tomi volt az ügyes. Köszönjük szépen.
4: Dicsértem mind a kettőjüket.
0: Jó rádiózást kívánok
4: továbbra
0: is.
4: Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
4: Jó egészséget maguknak. Szép estét. Köszönöm.

No tehát 575 17 18 és 575 17 19 ugye a két telefonszámunk. Külföldről 00 386 2, utána pedig akkor 575 17 18 vagy 575 17 19. Van még egy kis idő, tehát még nem töltöttük föl teljesen az órát magyar nótákkal és csárdásokkal, úgyhogy lehet szavazni és lehet nótát kérni, illetve akár csárdást is. Várjuk még a hívásokat néhány percig.

Na, mondtuk, hogy lehet bennünket hívni, közben pedig írtak nekünk, még hozzá írt nekünk Beti, és a harmadik nótára adta le ő is a szavazatát, tehát háborog a Balaton Győri Szabó Józseftől, és kérte a Bodri Kutyám című dalt, ugye gyere Bodri Kutyám, úgyhogy az is akkor szólni fog. Illetve lesz majd egy kis csárdás egyveleg, hiszen Igor is írt nekünk, harmadik nótára szavazott, és kért egy kis csárdást, hogy legyen az is. Úgyhogy ezzel akkor meg is van, méghozzá a harmadik javaslat. Háborog a Balaton, Győri Szabó Józseftől, ez lett az új hét magyar nótája. Köszönjük szépen mindenkinek a szavazatokat, és akkor hallgassuk meg a nóta kéréseket is.

Lótás kedvű volt az apám, átmulatott sok éjszakán.

18:57 perc a pontos idő, és Barabás Sándor még mindjárt nótázni fog. Aztán majd érkezik az esti mese, Mandácskó Esztertől, pontosabban Benedek Elek mesét fogjuk majd hallani, a Róka meg a Pacsirta. Aztán természetesen megismételjük majd az Álmodókat is, illetve a Terepjárót 20 órakor, úgyhogy mindenképp érdemes továbbra is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni. Akik pedig ma önökkel voltunk, Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. Köszönjük szépen a figyelmüket, illetve azt se felejtsék el, hogy 21 órakor a fordulópontokat is megismételjük. Tehát tartalmas lesz az este is. Na holnap pedig új hét vár ránk, és hát legyen mindenkinek kellemes, és minél sikeresebb. Meg hát persze, ha lehet, az MMR társaságában.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a róka meg a pacsírta. Volt egyszer egy pacsírta meg egy róka. A pacsirtának nem volt földje, na de volt a rókának. Oda rakott fészket a pacsirtas, ott élt a fiacskáival. Egyszer oda megy a róka a pacsirtához, s mondja neki. Hallod-e te pacsirta? Adj nekem egy kis pacsirtát, mert különben felszántom a földet. Megijedt a szegény pacsirta, hát mi lesz vele, ha a róka felszántja a földet? Hová rakja a fészkét? Aj, majd megszakadt a szíve, de mégis odaadta az egyik fiacskáját. Másnap megint oda megy a rókas, mondja. Adj nekem egy kis pacsirtát, mert különben felszántom a földet. Búsult a szegény pacsirta, majd megszakadt a szíve, de mit tudott volna csinálni? Hát odaadta a másik fiát is. Akkor felszállt egy kóróra, s elkezdett sírni keservesen. Oda ment egy kis kutyácska, s kérdi tőle. Na miért sírsz olyan keservesen, kis pacsírta? Hogy ne sírni, kis kutyácska, mikor a róka megette két fiamat? No hallod, de hát elég bolond voltál, hogy odaadtad. Ha még egyszer eljön, s azzal fenyeget, hogy felszántja a földet, mondjad ezt neki. Hát csak száncsad, ha van neked. Hát másnap csak ugyan eljő a rókas, mondja a pacsirtának. Hamar, adj kis pacsirtát, mert mindjárt felszántom a földet. Nem adok bizén, szántsd fel, ha van neked. No, hiszen vár, csak mindjárt felszántom, mondotta a róka. Azzal nekiállott a földnek, a négy lábával kapargált, és közben kiabált. Gyí, te gyí! Meghallotta ezt a kis kutyácska. Szalad a földre, hogy megfogja a rókát, de a róka észrevette a kis kutyát. Occu neki, illaberek! Szaladott árkombokron át, mintha a szemét kivették volna. Meg sem állott, míg egy likhoz nem ért. Abban hirtelen beleszaladt, úgy menekedett meg a kis kutyácskától. Na bent a ligban elkezdett táradozni a róka. Ó, két szép szemem világa, hát milyen jól tudtál vigyázni, hogy megláttad ezt a likat? Akkor a két első lábának szólott. Ó, édes két első lábam, de jól tudtál rugaszkodni, kapaszkodni. Bezzeg nem is ért utol a kis kutyácska. Hanem bezzeg a farkával nem volt megelégedve. No te hitvány lompos farkam, te mindig hátrafelé húztál, szinte utolért miattad a kis kutyácska. De nem is lesz helyed itt a ligba, kilódítlak innét. Azzal kezdette tolni a farkát kifelé. Na hiszen ez éppen jó volt, mert ott leskelődött a kutyácska a lik mellett, aztán ham! Megkapta a farkát, annál fogvást kihúzta a ligból, s a rókakomát úgy szerte szaggatta. Hogy tudom, Istenem, hát az sem evett több pacsirtát. Így volt, vége volt, bizony mese volt.
0: Itt a vége, most jövőn le. Szép volt, mese volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát. Szép álmokat. Szép álmokat.
2: A Muravidék hullámhosszán. MMR. Álmodók. A siker útján.

saját kézzel épített design, ahol a modellek komoly mérnöki és barkács munkát igényelnek. Györke Szilárd Bajánsenyén élő és alkotó modellező, aki a közösségi médiában, különösen a TikTokon és a Facebookon vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű, távirányítós jármű modelljeiről. Egy olyan világban, ahol a gyerekek idejük nagy részét a képernyők előtt töltik, Szilárd valami kézzelfoghatót, mechanikusat és lenyűgözőt mutat nekik. Olyan legendás, magyar vonatkozású gépek makettjeit építi meg, mint a Rábasteiger vagy a Dutra, amelyek a nagyszülők, a szülők generációjának ugye nosztalgia, a mai gyerekeknek pedig már történelem. Szilárd bebizonyította, hogy egy makett nem csak szép és részletgazdag lehet, hanem hihetetlenül funkcionális is. Megalkotta a saját kategóriáját és elindította ikonikus projektjét, az Őrségi Gyerekjáratot, amely egy rendkívül ötletes, egyedi építésű szerelvény, egy bivajerős távirányítós traktorral, teherautóval vagy éppen kamionnal és a hozzá kapcsolt megerősített kiskocsival. A gyerekek pedig imádják, hogy egy olyan dologra ülhetnek fel, amit korábban maximum az asztalon vagy a képernyőn láttak. A gyerekjárat legnagyobb varázsa mégsem a technika, hanem a mögötte lévő szándék, hiszen a legnagyobb érdeme az a több ezer mosoly, amit a falunapokon, óvodai, iskolai rendezvényeken, fesztiválokon csal a gyerekek arcára. Az, hogy az általa épített méregdrága és rengeteg munkaórával elkészült gépeket nem félti, hanem közszolgálatba állítja, példaértékű önzetlenségről tanúskodik, ami a mai világban bizony ritka. Ismerjék meg Györke Szilárdot és az Őrségi Gyerekjáratot, ami igazi unikum, mert egy teljesen egyedi és sajátos műfaj, amit jelenleg csak ő képvisel ilyen szinten.

0: Te választottad ezt a helyszínt, hiszen már nem először vagy itt lentiben, és hát nyilván ezekhez a kis csodákhoz kell a megfelelő terep. Na de milyen csodák között ülünk mi most? Egy kicsit mutasd be a kellékeidet.
1: De ezek abszolút saját építésű gépek. Nyilván vannak ami megvehető dolgok, a motorok, a kerekek, tengelyek, de abszolút saját koncepció alapján építettem össze a gépeket, emlékezetből, tehát nem egy meglévő terv alapján. Úgy vannak összeragasztva, legós elemekkel kiegészítve, abszolút egy egyedi, és több legyen, mint egy távirányítós gép.
0: Mert hogy így rá első ránézése mindenki azt mondja, hogy egy nagyon jó kis gyerekjáték, ami kézbe vehető, kipróbálható, működtethető, és a gyereknek jó játék. De neked ez nem játék. Mert hogy te ezeket féltve őrzöd és vigyázod.
1: Akartam, hogy valami plusz funkciója legyen, mint egy csak egy távirányítós játék, amit tényleg csak játékra használunk, tehát akartam, hogy valami olyan pluszt vigyünk a dolgokba, ami nekem is örömet okoz, a gyerkőcöknek is érdekesség, és a felnőttek is műszakilag azt mondják rá, hogy wow, ez valami más, mint a többi, mint ami sima csak egy távirányítós autó.
0: Akkor nézzük, hogy mi minden látható itt.
1: Hát nem is tudom, melyikkel kezdem. Kezdjük talán, van egy csőrös megterült, egy amerikai megterült, az volt a legelső. Uh-huh. Akkor még semmi nem látszott abból a dologból, hogy én valami egyedi dolgokat akarok csinálni, csak mindig szerettem volna gyerekként, soha nem volt elérhetetlen volt számomra, hogy távirányítós autókat kapjuk, mert elég borsos áron mozogtak ezek, és mindig szerettem volna valami egy ilyet kipróbálni, és volt rá lehetőségem, hogy választottam egy alvázat kerekekkel, akkor még nem is volt semmi motor, csak hogy valamit összerakjak belőle. Mindig is érdekeltek a kamionok, tehát azért kamionnal indult a dolog, és kerestem hozzá egy alkalmas játékot, egy Bruder terautó, egy csörös meg terautót megláttam, na ez szuper lesz, egy kék terautó volt, és annak vágtam szét a kabinját, külön le lett festve feketére. Egy régi faplatót azt külön szerettem volna, hogy olyan felépítmény legyen rajta, ami egy modern autó tükröz, hanem a régi időkben faplatókkal dolgoztak az emberek, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen jó koncepció lesz, de remélem sikerült, mert sokaknak tetszik, és az volt a legelső, ami így elkészült. De abban is nagyon sok egyedi. Utána jött a piros, a Dutra traktor. Mert a Dutrák mindig is gyerekkorban, a traktorok nagyon vonzottak a kamionokon kívül. A Dutra traktor az meg egy gyönyörű, tehát egy legendás magyar traktor. A magyar traktorgyártásnak szerintem a legszuperabb gépe. És azok mindig tetszettek, de élőben talán soha nem láttam, mindig csak képekről. És azok abszolút megtetszettek, de ott már minden egyediségemet és fantáziámat belevittem, hogy valami egyedit csináljak. Mert a megterült, a legelső, az tényleg már megvásárolhatott tengelyek, kerekek, és csillapítók, ott nagyon sok olyan profi cucc van, amit bárki megvehet. Viszont a Dutrában már egy AliExpressről megvásárolt tengelyekkel indult az egész, és a többi az mind legóból, az alváz, az mind legóból össze van ragasztva egyedileg. Tehát az már tényleg csak a fantáziám szob határt. És abban nagyon sok olyan kiegészítő van, ami érdekes lehet számunkra, mint ahogy az elején a hűtőmaszk az egy tianyi sajtkrémes dobozból készült, a motorháztető az egy gyerekkori billenőplatós terültónak a billenőplatója megfordítva, tehát így ilyen kreatívan próbáltam megoldani dolgokat, hogy ne találkozzak sehol sem ilyennel. A következő az meg egy drávos Tiger, ami szintén a gyerekkoromat meghatározta, mert nálunk Bajánsenyén a TS nevén futott mezőgazdaságban volt egy ilyen drávos Tiger, és hát ez egy legendás traktor volt szintén. Tehát mindegyik géphez kötődök valamilyen szinten. A kamionokat alapból szerettem, a traktorokat szintén kötődtek hozzám, úgyhogy mindenképp olyat akartam, amivel tényleg bele tudom vinni minden szívem, lelkemet, meg minden fantáziámat, úgyhogy mindenképp azért a Rábos Tigerre esett a választás, tehát az egy nagyon meghatározó gép.
0: És hát itt van a legújabb csoda, ugye?
1: Igen, a Scania, az meg a mai modern gépek között szerintem egy fantasztikus jármű a 770 lóerős Scania, úgyhogy egy ilyen készletet mindenképp ki akartam próbálni, de szintén ez is egy elég borsos áron mozgó készlet, amiből indult, de abszolút egyedi alvázzal, felépítménnyel, nagyon sok kiegészítővel, ami már szintén egyedileg épült hozzá, tehát így készletben nem vehető meg. Mm. Tehát azt is szerettem volna, hogy tényleg abszolút egyedi legyen.
0: Egy-egy ilyen csodának az elkészülte, az hány munkaóra? Illetve mennyi gondolkodás előzi meg? Illetve melyik a nehezebb? Az alkatrészeket összegyűjteni, fejben összerakni, hogy ebből hogy lesz egy működőképes jármű, vagy maga az összeszerelés?
1: Hát ez így minden egybe nagyon nehéz. Igazából a legnehezebb talán tényleg az, hogy kigondolni, hogy mi hogy legyen a koncepció. Tehát régen is egy bögre tej fölött gondolkodtam napokig, hogy legyen valami még gyerekkorban, hogy a legóból, a legós készletből valami teljesen mást készítsek. És itt is szintén az, hogy van egy alapkészlet, azt megveszi az ember, ahhoz csak pénz kell. De hogy utána valami tényleg egyedi legyen belőle, az inkább a fantáziám múlik. Mert a neten mindent be lehet szerezni hozzá. De igazából nem is a maga beszerzés a legnehezebb, hanem tényleg az, hogy kigondolni, hogy hogy legyen.
0: És hogy az a végén működjön is.
1: Így igaz, így igaz. Tehát meg kellett erősíteni a különböző tengelyeket, hogy bírják azt a hatalmas terhelést, amire mert én nem mindennapi dologra használom, szóval ahhoz tényleg meg kell erősíteni különböző dolgokat, hogy, hogy működjön.
0: Na, azért arra kíváncsi vagyok, hogy ugye pont azt említetted, hogy Dutrába sose ültél, tehát hogy mindig messziről csodáltad a traktorokat. Most itt van 4 jármű, ezek közül melyiket vezetted valaha is, ami életnagyságú?
1: Egyiket sem, azt kell mondanom, egyiket sem. Tehát gyerekként a sárga, a rábas tengerben mindig csak ültem, tehát sofőrként nem, hát ez 5-6 éves koromról beszélünk. A Dutra traktor szintén nem. Tehát traktorokhoz nem kerültem olyan közeli kapcsolatba, mint a kamionokkal, mert kamion, tehát sofőrként dolgozom ma is, de ilyen géppel soha nem dolgoztam, például csőrös kamionok is mindig csak tetszettek, de ez ilyen elérhetetlen volt számomra, és ezért is próbáltam belevinni tényleg azt, hogy valami olyan gépet szerettem volna, ami érdekel is, és csak abba tudom belevinni a tudásomat, meg azt, hogy elszántam, na most ezt meg akarom építeni. Tehát azért is lett a Dutra, tehát nem tudnék egy másik traktort, amihez nincs vonzódásom vagy kötődésem, nem tudom úgy beletenni azt a tudást, hogy én most azt megépítsem, vagy azt a szenvedélyt, vagy hogy mondjam.
0: Nem tudom, figyeltél arra, hogy hányszor mondtad azt, hogy elérhetetlen, hogy gyerekkorodban elérhetetlen volt, hogy mondjuk legós játékod legyen, hogy elektromos kisautód, most elérhetetlen az, hogy mondjuk egy ilyen kamiont vezessél, de vannak egyébként elérhetetlen dolgok? Hát az ember, hogyha nagyon vágyik valamire, és elég akaraterő van, akkor akár ez az álom is valóra válhat, mert hát megépítetted mindazt, amire gyerekkorodban valamennyire azért a szíved legmélyén vágytál.
1: Ez így igaz amúgy. Igen, abszolút. Minden elérhető. Nyilván van egy bizonyos határ vagy keretek között, de igen. De ha már itt erről beszélünk, hogy mi az, ami elérhető, hát erre soha nem gondoltam volna, hogy egy olyan jön ki ezekből a dologból, ami nem az, hogy elérhető, szerintem senki nem gondolta volna, hogy egy gyerekjárat néven futó dolog, vagy egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, hogy létrejön belőlük. Tehát, hogy valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam valami, mindig valami újat, ne ugyanazt építsem meg, de hogy ezek körül most sikerült valami olyat létrehoznom, ami nincs, azt szerintem az a legjobb dolog ezekben.

0: van kihozni valami más dolgot, és tudtam, hogy egyszer valami olyat fogok létrehozni, ami talán tényleg egyedülálló, és nem egy hétköznapi dolog, és remélem sikerült ez az őrségi gyereke állottal.
1: Na, az ötlet maga mikor pattant ki? Mert hogy gondolom először megépítetted valamelyik csodát a 3-4 közül, és aztán ott még talán csak annyi volt, hogy a gyerekkori vágyaidat próbáltad ezáltal kiélni. Amikor mondjuk 2-3 elkészült, akkor hogy jött az a gondolat, hogy ezeken a gépeken, és hozzákapcsolva egy ilyen kis szekeret, gyerekeket lehet majd utaztatni, és boldog mosoly csalni az arcukra. Hogy azok a mosolyok, amik megjelennek a gyerekek arcán, ez egy kicsit a te mosolyod is?
0: Ez így abszolút szerintem tükrözi az én boldogságomat is. Hát nem is tudom, ez nem így indult, abszolút nem ilyen ötlettel indult a dolog, hogy ebből lesz egy ilyen koncepció. Az elején úgy indult, hogy szerettem volna valami olyan különleges gépet, ami önmagában erős is, de különleges is. Saját magammal próbáltam ki, hogy engem elhúz-e, de hogy az ötlet az nem, igazából nem is tőlem jött az ötlet, hanem egy ismerős hívott el egy találkozóra, és ott jött, hogy próbáljuk ki, hát ha valakit érdekel, megnézik, vagy esetleg kipróbálják, hogy milyen benne utazni, és már ott elindult az a dolog, hogy valami többet kihoznánk ebből, de akkor még se neve nem volt a dolognak semmi, tehát nem állt össze a fejembe, hogy ebből lehetne tényleg sokkal több is, mint csak egy egyedi gép, hogy legyen valami plusz funkciója a dolgoknak.
1: Ez hány évvel ezelőtt volt?
0: Hát ezt már nem is tudom, a Csőrös Terautó épült, ha jól emlékszem, az 6 éve épült, és utána azt hiszem 2 évre ráépült meg a Dutra traktor, és akkor már a kettő géppel már mentem egy találkozóra, vagy egy-kettő találkozó, most erre nem emlékszem pontosan, de akkor még nem volt név, nem volt, hogy mi alapján hirdessem, vagy esetleg mi alapján induljunk el.
1: Na és akkor mi alapján indultunk el, hogy ebből lett egy őrségi gyerekjárad?
0: Igazából tényleg ez az első, hogy eljutottam egy ilyen találkozó, és akkor utána töprengtem, hogy kell valami név. Tehát név nélkül nem hiszem, hogy működne a dolog, és akkor a különjáratos buszról jutott eszembe a név, hogy legyen akkor gyerekjárat is.
1: Hát az őrség megadott, ugye? Onnan származol.
0: Így igaz, az őrség megadott, és igazából így rengeteg videót feltöltöttem, amiben én magam teszteltem a gépeket, és vágtam össze olyan képeket, ahol más gyerkőcök is kipróbálják, akkor rávettem egy-két embert, hogy tényleg csináljunk valami vicces videókat, és akkor így terjedt el az interneten keresztül, és akkor már egyre több találkozóra hívtak. Először Becsületkasszával indultunk, és az ismerősöm mondta, hogy érdemes lesz belevágni ebbe vállalkozásként is, és most már szerencsére ott tartok, hogy egyéni vállalkozóként sikerült.
1: Ez tavasztól őszig népszerű, gondolom, mert hogy ez nagyon időjárás függő.
0: Bírja, az elektronikai részek azok mind vízállóak, tehát próbáltam úgy összekombinálni, hogy abszolút laikusként szálltam bele ebbe az elektronikai dologba, de próbáltam, hogyha tényleg vízbe viszem, vagy vizet kap, akkor ne ázzon be, tehát próbáltam úgy összeállítani, és abszolút a gépek vízállóak, viszont a különböző matricák rajta, vagy maga az, hogy vízes időben nem tudják elhúzni a szekeret, meg nyilván a gyerkőcök nem semmi jó, hogyha eláznak. Tehát nyilván igen, időjárás függő, tehát tavasztól őszig, de voltam már, hogy téli időszakban is, ha jó idő van, akkor szülinapokra is meghívtak, úgyhogy de nyilván a főszezon az ilyen tavasztól őszig terjedő időszak.
1: Terepfüggő is? Most kipakoltad füves részre. Ez füvön, vagy akár múrvás talajon is ugyanúgy tud működni, mint mondjuk egy betonos útszakaszon?
0: Nem, sajnos ez abszolút terepfüggő, tehát kell a betonos egyenletesség terület, hogy a gépek megtapadjanak, mert itt nagyon sok minden a fizikán múlik, nem is igazából az erőn, tehát a tapadáson, tehát hatalmas a súlykülönbség a szekér, a benne utazók és a maga a gép között, tehát 3,5-4 kilósak a gépek, és itt minden a tapadáson, tehát azért a traktorokon extra puha gumik vannak, hogy könnyen megtapadjanak, a szekéren viszont fel kell pumpálni a kerekeket, hogy a surlódási hatás miatt az könnyebben guruljon. Szóval abszolút a betonos és egyenletes terület. Sokszor ez akadályozza meg, hogy egy-egy helyszínt be tudja vállalni, mert tényleg fő a biztonság, és nyilván senki nem szeretné, hogyha valami probléma lenne. Nem is maga a gépek miatt, hanem hogy a gyerkőcökkel ne legyen semmi.

0: a szekérbe. Mennyi a max teherbírás, amit könnyedén el tud húzni egy ilyen csoda?
1: Igen, ez mindig vicces, és ez nagyon látványos a videókban is, hogyha felnőttet bele tudok csábítani, ezért mindig próbálkozom. Tehát muszáj, hogy egy betonos, egyenletes terület, különben abszolút nem tudná elhúzni. De maga az, hogy súlykorlát nincsen. Volt a legtöbb talán 110-115 kiló volt gyerkőc apukával együtt, és azt is elhúzta, de nyilván ez tereptől függ.
0: Mekkora sebességet képes elérni?
1: Megindítani nehéz, de utána már lendületben vannak az autók, akkor nem befolyásolja a gyorsaságot maga az, hogy kiül benne. Az, hogy mekkora sebességgel, egyszer a csőrös kamionnal, ami legelőször készült, az a leggyorsabb, azzal 12-13 km/h. Én próbáltam magam, Szentgotthárdon, az Alison tesztpályán próbáltam, ott volt azt hiszem 12-13 km/h, de az már tényleg egy nagyon, nagyon gyors sebesség. Így többiek azok 1-2 km/h, tehát nem.
0: Lejtőt, emelkedőt bírja?
1: Sajnos nem. Na itt ütközik ki már a különbség, hogy hiába nagyon erősek a gépek. Tehát mind a fizikáról szól, tehát ott már a tapadásukat vesztik, és egy helybe fognak kaparni a gépek, ha egy emelkedőről van szó. Lejtőben viszont ott meg tolni fogja a szekér a kocsikat, és az meg már a biztonság szempontjából nem jó, úgyhogy épp ezért nagyon kényes vagyok a helyszínre, hogy legyen helyünk megfordulni, és ne legyen az, hogy a szekér átveszi az irányítást, és ő tolja a gépeket. Tehát nagyon sok mindenre összetetten kell figyelni. Sokan azt gondolják, hogy tényleg egyszerű irányítani, de videózni és irányítani is egyben, úgyhogy én a gépek előtt megyek és videózom, az nem olyan egyszerű.
0: Azt mondtad, hogy minden csak fizika, és minden csak egyébként a nagy ötletek is sok-sok gondolkodásból, vagy éppen egy hirtelen ötletből születnek. És hogyha valaki ebben ilyen mélységig bele tud menni, mint te, és ez már hobbi, ami most már vállalkozás, de van benne egyfajta megszállottság, ami szülhet majd egy olyan eredményt, hogy ezek még erősebb munkára lesznek majd képesek.
1: Erő szempontjából igazából ki sem tudom használni az igazi erejüket, mert tényleg itt már minden a súlykülönbségekről szól. Tehát nagyon le kéne súlyoznom a gépeket ahhoz, hogy az igazi teljesítményüket meg tudjam mutatni. A Scania-nál derült ki, ott 770 wattot hoztam össze. A többi kisgép az mind körülbelül 350 watt teljesítményűek. Ott az igazi koncepció az volt, hogy az igazi 770 lóerő Scania miatt itt 770 wattra felviszem a teljesítményt, az több mint egy lóerő, tehát egy lóerő kb. 750 watt, tehát hiába körülbelül 5 kiló a gép önmaga, tehát az elég nagy súly tapadásilag, viszont egy helybe elkapott, tehát nem tudom kihasználni azt a hatalmas erőt. Az, hogy külön még lesúlyozzam, az sem igazán működne szerintem lejtős és nagyobb emelkedős szakaszokon. Igazából erre a célra tökéletesen a gyerkőcökkel tökéletesen megfelelő, és hát nem szeretném a súlyukat tovább növelni. Tudnék a kerekekbe, a dutrába is, a rábába is tudnék növelni a súlyon. Igazából így még látványosabb, hogy elmondom, hogy 3,5 kiló és mégis elhúzza. Így sokaknak még látványosabb, mint hogy most felemelem a súlyukat 10 kilóra. Ja, hát jó, oké, 10 kiló, hát persze, hogy elhúzza. Tehát igazából nem gondolkodtam ezen, vagy nem is akartam maga emiatt, hogy így még nagyobb dolognak számít, hogy úristen, 3,5 kilós, meg 2,5 kilós a meg, hogy így is elhúzza. Szerintem így még csak növeli az érdekességüket a gépeknek.
0: Amikor megépítetted az elsőt, akkor gondoltad volna, hogy ebből lesz egyszer majd egy ilyen vállalkozás? Ez csak magadnak készítetted, hobbiból.
1: Így igaz, az csak magamnak abszolút nem gondoltam volna. Ez magamnak is egy nagyon jó visszaigazolás, hogy tényleg érdemes valami olyanba belevágni, ami talán először, sőt még most is talán sokaknak hülyeségnek és játéknak tűnik, de én se gondoltam volna, hogy ez valami sokkal több lesz, mint egy játék, és abszolút én sem így indultam neki, de most már mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket, és még most is találkozom, pedig már nem egyszer voltam egy adott helyen, de még ott is találkozom hitetlenkedővel, és olyannal, aki még megdöbben azok, hogy ezek tényleg abszolút egyediek, mondom, és igen, ez abszolút.

0: Jediséget említetted. Hát nem is találtam egyébként mást, aki ilyennel foglalkozna, vagy ilyeneket építene. Az ötlet jó, hogy levédetni, hogy ez a te szellemi terméket tudjon maradni.
1: Van több ismerősöm is, akik a rádiótávirányítás terén nagyon profi szinten, tehát én abszolút leükös vagyok, és hozzájuk képest én kezdőnek számítok. Viszont az egyediségem szerintem abban merül ki, hogy én legóval, különböző kiegészítőkkel kombináltam ezt a dolgot, és a gyerekjáratnak köszönhetően egy más funkcióját használom a dolgoknak, mint az, hogy csak kipróbálhatják és terepen játszhatnak a távirányítós autókkal. Nem gondolkodtam igazán. Nekem is többen felmerítették a kérdést, hogy le kellene védetni, de én hiszek abban, hogy annyi munkát beleteszek, és annyi egyedi plusz dolgot adok hozzá, hogy nem hiszem, hogy félnem kell attól, hogy bárki elveszi ezt az ötletet tőlem, sőt, én még örülnék is, hogy nem én lennék egyedül. Tehát szerintem engem az egyediségem megkülönböztet a többiektől.
0: Közben gyerekek mennek el mögöttünk, előttünk, nem tudom, figyeled-e a csodálkozó arcokat és a vágyakozást a szemükben, hogy ezt most annyira megnézném közelről. Tehát hozzá lehet érni, meg lehet-e fogni, mert a gyereknek ez az első, ugye, hogy tapasztalni akar, és azt úgy tud, hogyha megvizsgálja, hogy miből, meg hogyan készül. Vagy erre azért egy kicsit háklis vagy, hogy sokat dolgoztam vele, be lehet ülni, próbáljuk ki, de nem kellene szerelgetni.
1: Igen, ezt jól látod, hogy nem igazán szeretem, hogyha hozzányúlnak, mert sajnos a gyerek nem tud olyan finoman hozzányúlni, és mi az, ami ragasztott, mi az, ami könnyen letörik, úgyhogy igazából nem, sőt, még felnőtteknek sem. Mm-hmm. Ott is volt olyan, aki szerette volna felemelni, hogy mekkora súlya is, és nagyon óvatosan kell, én építettem, én tudom, hogy hol lehet úgy megfogni, biztonságosan ne törjön le, szóval nem szeretem utazni, nézni, bármit szabad, kérdezni, de sajnos nem, mert tényleg nagyon sok munkám van benne is.
0: Na, a civil mindennapi élet. Tehát ez mennyire kapcsolódik össze ezzel a hobbival?
1: Igazából nem sok mindenben. Annyi, hogy sofőrként dolgozom mellékesen, de amúgy nem ilyen téren dolgozom. Hiába gépész a szakmám, soha nem szerettem volna úgy dolgozni olyan helyen, ahol nem tudom, valakinek megkérnek, hogy hegesszek ki valami dolgokat. Én a szakmai tudásomat is teljesen másra szerettem volna használni, mint hogy a munkába kiteljesedjek. Nyilván vannak olyan munkák, ami adott lenne erre a képességemre, de nem szerettem volna ilyen téren elhelyezkedni. Az, hogy mennyire engedi meg a munkám, szerencsére kompromisszum képesek, és most is a hetekben volt olyan, hogy előre fixált időpontjaim voltak, ahova meghívtak, és szerencsére elengedtek, szóval ebben nincsen probléma.
0: Az elmúlt 6 évben mi a tapasztalatod? Mennyire lett népszerű az őrségi gyerekjárat?
1: 6 év alatt abszolút, tehát évről évre több a megkeresésem. Ebben az évben is már kiteljesedett, tehát nem csak a hétvégéken, hanem a hétköznapjaimban is vállalnom kell találkozókat, szóval nagyon. Nekem elég volt az, hogy csak szájhagyomány útján, vagy a Facebookon terjedő megosztásokkal megismerjenek, és ez tök jó. Sőt, nem is kellett senkit megkérnem ahhoz, hogy léci, hívjatok el, vagy bármi. Tehát inkább még vissza kellett mondanom, mert egy napra eső programok száma is megnövekedett, és nem tudok ketté szakadni, szóval inkább vissza kellett mondanom, úgyhogy nagyon jó.
0: Most már mondhatjuk azt, hogy nem csak a megye, meg az őrség határait lépted túl, hanem azért már a híred messzebbre ment. Mi volt a legtávolabbi pont, ahova ezt a készletet elszállítottad, és a gyerekeknek örömet vittél és okoztál?
1: Megtisztelő volt a meghívás, hogy a Kiskörösi Dutra nemzetközi találkozóra is meghívott vendég voltam. Talán nekem az őrségből ez volt a legtávolabbi pont, több mint 300 kilométer, szóval, és nagyon megtisztelő, hogy traktor nélkül meghívnak egy ilyen neves találkozóra.
0: Ott a mini Dutra.
1: Így igaz. De ez nagyon megtisztelő volt, szóval az volt a legtávolabbi pont, és egy rendkívüli jó csapattal, tehát az nem tudom, nincsenek is erre szavak, az nekem egy nagyon megtisztelő dolog volt, hogy traktor nélkül sikerült eljutnom.
0: Hát rengeteg időt, energiát szánsz arra, hogy ezek elkészüljenek, és aztán minél több gyerekhez eljussál. Érkezett-e például olyan felkérés, hogy építsél másnak gépet?
1: Igen. Több ilyen, azt hiszem a traktorokkal kapcsolatban volt ilyen, hogy építenék-e megrendelésre, de aztán beszéltünk az anyagiakról és az időről, és akkor így letettem arról, vagy illetve hát nem is az, hogy lebeszéltem őket, de szerintem hétköznapi használatban egy gyerkőc két nap alatt tönkretenné ezeket, szóval nagyon összetett dolog, úgyhogy nem.
0: Folyamatos karbantartást igényelnek? Tehát mondjuk, ha egy-egy hétvégi alkalommal péntek, szombat, vasárnap megy, akkor utána te jó néhány napig karbantartást végzel?
1: Szerencsére nem történt ilyen. Csapágyakon kívül, különböző olajzásokon kívül nem volt szerencsére semmi olyan karbantartás.
0: Nyilván azért jutott eszembe, mert nagyjából mindenki használ autót, tudja az, hogy vannak kopóalkatrészek, hogy előfordul műszaki probléma. ezeknél ugyanúgy? Tehát ugyanúgy tekinthetünk rájuk, mint a nagymásukra, ami akár munkagépként dolgozik, hát ők meg gyerekeket szállítanak, de ugyanúgy dolgoznak.
1: Igen, hát hatalmas terhelést kapnak, nyilván nem erre lettek kitalálva, azért is kellett nagyon sok mindent megerősítenem, tehát egy alaptávirányítós gép nem fogja bírni ezt a terhelést, de amúgy az elektromos motorok miatt ezek nem szénkefés motorok, igazából karbantartást igényűek, például a Megtér autóban is a motor, az már 6 éve működik az a motor, és zseniálisan bírja, tehát a csapágyokon kívül, a derékszakhajtásokon kívül szerencsére nem kellett. A Rába traktorban volt talán, hogy van egy csúszókuplung, és a csúszókuplungot kellett cserélni, de amúgy nincs. A csapágyokon kívül szerencsére lekopogom, nem történt semmi olyan, ami. De nyilván fel vagyok készülve mindenre. Van ragasztó bőven, úgyhogy meg lehet oldani minden. Úgy gondolom, hogy mindenre kész vagyok.

0: Talán nem gondoltál arra, hogy a gyerekkori legók majd egyszer így módon újra kelnek, de hogy a saját életedet is így építed fel, mint a legókból ezeket a gépeket, és hogy érzed, hogy most pont ott vagy, ahol szeretnél?
1: Kezdem azzal, hogy igen, a legó a számomra gyerekkoromban egy meghatározó játék volt. Szinte csak azt kaptam, azt kértem, és egy zseniális játék, tehát abszolút fantáziáját az embernek fejleszti, a kreativitását is, és pont ezért is alkalmaztam a legót, hogy a gyerekkori dolgaim tovább éljenek ebben, hogy abszolút egy nagyon zseniális játék, de nyilván nem gondoltam volna, hogy ebből egy ilyen összetett dolog lesz. Hát az, hogy az életemet így építem, nem éppen úgy alakul az életem, ahogy szerettem volna, de ez köszönhető a gyerekkori kicsapongó életemnek, szóval kicsit most élem újra a gyerekkoromat, de szerintem ezzel nincsen semmi baj, és sodródom most még ezzel a dologgal, hogy mi lesz ebből később.
0: Hogy érzed, hogy a családod, meg a barátaid, akik nagyon közelről ismernek, mennyire büszkék arra, amit te most így felépítettél, meg elértél? Mert hogy tényleg fantasztikus és egyedi. Hát.
1: A családomon belül sajnos nem igazán. Nyilván örülnek neki, hogy van valami sikere a dolgoknak, de ők, tehát ebben a világban nehéz valami olyanba hinni, ami még nincs. Tehát én is pont ezért akartam valami olyat, ami még nincs. Tehát, hogy kiemeljen a többi dolog közül, és ezért nehéz abba hinni, hogy ez előbb-utóbb sokkal elfogadottabb dolog lesz, mert nyilván nincs egy ilyen, de hogy egy ilyen kultuszt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kiépíteni magam köré, hogy a gyerekjárattal kipróbálják gyerkőcök, hogy erre lesz-e igény jövőre, vagy bármikor, ezt nem tudom, és épp ezért a családomban hisznek benne, de ők látják, hogy nagyon sok munkám van benne, és hogy ez kifizetődő lesz, és ebből valami ki fog kerekedni, azt nem tudom, hogy ők nem látják ennyire tisztán, mint én. Én hiszek benne, hogy ha már most vége lenne a dolognak is, annyi emlékem van benne, hogy szerintem már megérte, de nyilván ezt nagyon nehéz átlátni, hogy érdemes-e folytatni, vagy még talán fejleszteni a dolgokat.
0: Na de hát erős hit nélkül ez nem is működne, és csak így lehet, nem? Hogyha az ember hisz abban, amit kitalált, és hisz saját magában, hogy az az út, amin elindult, az egyszer majd beérik.
1: Abszolút így van, tehát az a legjobb, hogyha csak én hiszek benne, tehát tök jó, hogy nem hisz benne más, mert akkor nyilván más is belevágna. Tehát ezzel nincsen összességében semmi baj. Tehát én tudom, hogy ez egy tök jó dolog. Már akkor tudtam, hogy valami olyan fog kikerekedni belőle, ami nem mindennapi, csak nyilván ezt nehéz így összerakni. De most már abszolút nem is engedném el. Szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát nyilván mindenki a pénzt látja mindenbe, és nyilván a siker mércéje is a pénz, de szerintem itt sokkal többről van szó.
0: A hited meg a kitartásod, a karaterőd, az nagyon-nagyon erős és tiszteletre méltó. Szerinted ezeket a tulajdonságokat is, aki vagy és ami vagy, az a családból hozod, vagy nagyon sok mindent most már úgy gondolod, hogy részben magadnak is köszönhetsz?
1: Édesapám cipészként dolgozik, és egy rendkívül ügyes.
0: Nem egy akkor a kézügyesség az innen jön.
1: Az is igaz, az biztos. Tehát nyilván örökletes a dolog, hogy ő is nem csak egy átlagos cipész volt, hanem igenis egy nagyon jó szakember, még a mai napig is, de nyilván ma már nem dolgozik benne, de én is úgy szerettem volna valami olyat létrehozni, ami tényleg nem az a mindennapi, ami megkülönböztet a többi ilyen dologtól. Szóval biztosan, hogy van bennem a családból jövő dolog, viszont a gépek iránti szeretet az abszolút az enyém, mert senki nem volt így a családban, aki ennyire vonzódott a gépek, játékok iránt, és itt most minden ötvöződik egybe. Ez a legzseniálisabb a dologban, hogy a játék szeretete, a gépek iránti szeretetem, az alkotás szeretete, tehát, hogy próbáljak valami olyat alkotni, ami egyedi, ez itt most minden ötvöződik. És tök jó, hogy elmegyek egy találkozót, szinte én játszom, a többiek csak élvezik a dolgot, ez meg a legzseniálisabb benne.

0: Nagyon jó visszaigazolás vagy te azon a területen, hogy a legtöbb gyerek már szinte mobiltelefonnal a kezében születik, és úgy éli le a gyerekkorát, és hogy nagyon sok szülő panaszkodik, hogy nehéz kirobbantani a gyereket a számítógép mögül. Na, de itt vagy te, aki rá tudsz erre száfolni, hogy ennél boldogabban nem lehet látni a gyerekeket, mint amikor beleülnek ebbe a kis szekérbe, és elhúzza őket, akár a dutra, vagy bármelyik, akár a kamion. Hogy olyankor jön ki az, hogy nem minden a digitális világ, hanem igenis fontos az, hogy érzések legyenek, hogy a gyerek gondolatokat tudjon megfogalmazni, és ezek szerintem ilyenkor tudnak leginkább kijönni. Hát biztos, hogy kapsz tőlük visszaigazolást, nem is akármilyet.
1: Igen, egy ilyen találkozókon látom a gyerkőcökön, hogy bennük van még ugyanaz az önfelett öröm, de sajnos ezek csak pillanatok, és hazamennek, ugyanúgy folytatódik a telefon. Önmagában nem rossz dolog, de pont azt a készséget veszi a gyerektől szerintem, ami mint nálam is volt, hogy hetekig egy kávé fölött ugyanúgy gondolkodtam, hogy mi, hogy legyen, és ma ez szűnik meg szerintem a gyerekből, hogy nem alakul ki az a kreatív gondolkodás, vagy fantázia, ami ahhoz kell, hogy ilyen egyedi dolgokat építs, vagy kigondolj. Tehát...
0: Van olyan, hogy nem ezen jár az eszed? Tudod pihentetni néha az agyadat, és azt mondani, hogy na, akkor most se a munka, se a hobbi, és akkor valami teljesen más, elmegyek kerékpározni, futni, nem tudom.
1: Most legalábbis minden e körül forog, de nyilván én is kikapcsolódom, mert az is jó. Tehát ilyen a kreatív gondolkodás sokszor, hogy töprengünk valami, akkor nem jut eszünkbe a legjobb, legegyszerűbb dolog. Néha kell, hogy kikapcsolódjon az ember, és ez nekem is megvan. Tehát én is eljárok szórakozni, tehát nem csak erről szól minden, de nyilván ebbe ki tudom élni magam. Tehát mindig is kerestem azt a dolgot, amiben én úgymond ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy ez az a terület. De ez még nekem is baromi jó, úgy érzem, hogy velem valami most elindult, ami nem tudom meddig tart. Ha most vége lenne, akkor is rengeteg emlékem van, és nem érezném csalódásnak, de szerintem ebben még nagyon sok potenciál rejtőzik.
0: Ha merünk nagyot álmodni, és itt négy csodát látok, akkor szerinted mi lenne az, ami hogyha teljesülne az életedben, akkor olyan nagyon elégedett lennél, és azt mondanád, hogy igen, ezért megérte.
1: Visszagondolva, amit mondtam az előbb is, hogy ha már most vége lenne a dolognak, szerintem akkor is tök jó helyen vagyok, és nagyon sok ember megismert. Én még erre se gondoltam volna, hogy becsületkasszával sikerül nekem elindulnom bárhova is. Tehát abszolút nincsenek ebben nagy vágyaim. Nyilván örülök, hogyha még több helyre, és szeretnék is még több helyre eljutni, de én erre görcsösen nem fogok ezen aggódni. Fejleszteni mindenképp szeretnék, tehát ötletem nagyon sok. Az a baj, hogy annyi minden van a fejemben, hogy tehát nem tudom egyszerre megvalósítani. Tehát gép az biztos, hogy lesz még, nem is egy, nem is kettő. Az lenne a legjobb, hogyha otthon sikerülne kialakítani egy olyan helyet, ahol én is látogatható lehetek, mert volt több olyan érdeklődő is, aki kérdezte, hogy hol lehet ezeket a gépeket megnézni, látogatható vagyok-e valahol, vagy van egy adott helyszín, és ez tök jó lenne ezt kiépíteni, hogy tényleg egy otthoni helyszínt kialakítani, ahova már hozzám jönnének el látogatni, és megnézni ezeket a gépeket, vagy esetleg kipróbálni. Talán ez lenne a terv, de...
0: Nem szeretsz tervezni?
1: Szeretek tervezni, de az nem csak rajtam múlik, nem mindig jön össze. És tényleg a tervezés is, a gépek sem úgy egy adott terve alapján készültek, hanem tényleg ötletelés és útközben alakultak ki. Nem jó mindig előre tervezni, de nyilván én is szeretném, hogy még több helyre eljussak. És...
0: Tehát akkor az őrség maradna a helyszín, ugye? Lokálpatrióta vagy?
1: Az őrség az mindenképp, tehát ez a közeg ez nagyon jó, tehát nem is szeretnék elköltözni. Itt szeretnék kialakítani egy olyan közeget, ahol tényleg a gépek látogathatók legyenek. Nagyon sok emlék, ahogy a családi házhoz is, a pincébe, tehát nagyon sok emlék odaköt, és azért is ott a műhelyem. Én nagyon ragaszkodom az ilyen dolgokhoz.

0: Mire vagy az eddig életedben a legbüszkébb, és szerinted a kudarcok azok mennyire erősítettek meg abban, hogy kitartó legyél és bízzál saját magadban?
1: Büszke? Hát nem is tudom, talán erre az egyre tudok büszke lenni, de sok jó dolgot nem tettem az életemben, amire büszke lehetnék, és tehát én nem gondoltam volna, hogy engem boldoggá fog tenni az, hogy egy gyerkőcön látom, hogy mosolyog. Tehát nem gondoltam, hogy ez engem annyira meg fog érinteni. A kudarcok azok nagyon fontosak. Szerintem csak abból tanul az ember, a kudarcok mindenképp kellenek. Szerintem.
0: Na de az egyáltalán nem kudarc az életedben, hogy most a nyár az viszonylag sűrű lesz neked, ugye? Nagyon sok helyszínre hívtak meg már a következő hetekben is. Elsősorban őrségi helyszínekre mész, vagy azért most már az idei szezonban is tágult ez a kör?
1: Elsősorban itt az őrségen belül, most szeretnék jövőre eljutni is szintén a kiskörösi találkozóra, de egyelőre itt az őrségen belül. Most lesz egy keszthelyi helyszín is, de egyelőre itt az őrségen belül maradunk.
0: Azért amellett ne menjünk el olyan nagyon gyorsan, hogy újabb csodákat építesz. Mi az, ami most a fejedben van, és azt mondtad, hogy ha tűz, víz jön, akkor is meg lesz.
1: Van egy tátrás projekt, egy Tátra Dömper, már azt hiszem egy éve, vagy két éve is van, hogy megvettem, de közben jött a Scania, mert egy Tátra kis homokozós dömper autó, ami szerintem sok gyerek álma volt gyerekként. Na és egy ilyet szeretnék átalakítani szintén ilyen bontatóvá, úgyhogy ez nagyon benne van a fejemben, de az egy elég komplex dolog, úgyhogy az még nem jött létre. És traktorból is vannak még ötleteim, amik tényleg meghatározóak voltak a gyerekkoromban, úgyhogy de erről így nem szeretnék előre beszélni, mert hát nem jön össze még a dolog, mert a Tátrát is már nagyon sokszor bejelentettem, de még. Úgyhogy van ötlet nagyon sok, csak nehéz összeegyeztetni a munkával, szóval igen, vannak ötleteim.
0: Ha kimész egy helyszínre, most itt van 4 kis szerkezet, ha ez még bővül, egyszerre tudod őket mozgatni?
1: Ugye kitelepülök egy találkozó, és akkor mindenki választott, hogy melyikkel szeretne menni, tehát egyszerre nem működnek. Tehát nehéz lenne egyszerre irányítani mindent.
0: Akkor sorbaállás van. Türelmesek egyébként a gyerekek?
1: Amúgy igen, általában türelmesek, de nagyon sokszor az van, hogy egyben megtámadnak, és akkor azt nehéz kontrollálni, hogy...
0: Hát gondolom, hogyha a gyerekről van szó, akkor válaszol, de ő mind a 4-jel szeretne.
1: Hát igen, volt ilyenre is például, aki mind a 4-et, de nyilván az időnk véges, tehát akkumulátorral működnek a gépek, egy akkumulátor kb. 1 óra, 1,5 órát bír. Nyilván ez soknak tűnik, hogyha megyünk egy kisebb kör, de nehéz beosztani, hogy mindenkire jusson idő. Meg kell valahol húzni, szabni a határt. És ezért van az, hogy mindenki válaszol egy gépet, és akkor azzal megyünk, de nyilván nem vagyok szőrőszívű, tehát hogyha van idő, akkor akár az összesen mindenki kipróbálja.
0: Most említetted, hogy dolgozol valami máson is, és az egy otthoni gép lesz, ugye?
1: Ja, igen, az már van. Tehát van egy Klass Dominator, egy kombájn fűnyíró. Az most jelenleg csapágyazás miatt az most parkolópályán van, de az vagy egy látványprojektnek készült, mert gyerekkoromban az is egy meghatározó gép volt, és olyat is mindenképp szerettem volna, de az nem 20 szekeret, az csak otthoni látvány. Igen, ilyen fűnyírás imitációt végzek vele. Tehát nem, teljesen sajnos nem tudja lenyírni a füvet, de nagyon látványos videókat lehet vele csinálni. De ez is csak egy ilyen szerelem volt, szóval. Tehát minden a gyerekkorból jön, és mindenképp szerettem volna megörökíteni az olyan gépeket, amik számomra fontosak voltak.
0: Na, emellé még bármi be tud jönni amúgy? Mert hogy ez a nagy szerelem az életedben, hogy megépíted ezeket a csodákat. Hogy emellett marad-e még szabad idő? Mert hogy úgy tűnik, hogy azért a munka, meg a hobbi mellett azért kevés mindenre jut idő. Mert ez ha úgy vesszük, a megtervezés, a megvalósítás azért 7 napból 7 nap. Meg lehet, hogy éjszakában nyúlóan is a kitartásodat ismerve.
1: Így igaz. Most így már, hogy megépültek, most így van szabad időm, de amikor benne vagyok egy projektben, akkor igen, azért éjszakákat áldozok rá, és azért a szüleim látják legjobban, hogy tehát nem egy olyan egyszerű, hogy megveszel egy készletet, és akkor azt megépíteni, itt nagyon sok minden mást át kell gondolni, és nekem tényleg az agyalásom múlik. Tehát az veszel igazából a legtöbb időt. Most így, hogy a találkozók miatt igazából a videóvágásokkal megy el sok idő, de most azért van időm másra is, de abban hiszek, hogy tényleg bele kell tenned mindenedet, és nagyon sok időt kell áldozni arra, hogy valami tényleg valami egyedi szülessen. És ahhoz sajnos igen, sok idő, munka, kitartás. Sporton el szoktam járni, utazni sajnos tényleg nincs időm rá, mert tényleg vagy a munkahelyen vagyok, vagy ezekkel foglalkozom, tehát otthon mindig van munka, úgyhogy igazából az most kimarad. Tehát...
0: De ha már utazás, akkor cél az, hogy egyébként külföldre eljuttatni, és megmutatni, akár a környező országban, vagy még messzebb is, hogy te miket tudsz építeni saját kutfőből.
1: ez nagyon jó lenne, hogyha minél többen megismernék. Szerencsére a TikToknak köszönhetően, az internetnek köszönhetően nagyon sokan látják külföldről is, de egyelőre még nem kaptam ilyen jellegű meghívást, de nagyon jó lenne. Hát nyilván ez lenne a cél, hogy tényleg abszolút minél terjedtebb legyen a dolog, és esetleg nem csak én, hogy esetleg más is kreatívan csinálna valami ilyet, de nekem tényleg az lenne a jó, hogyha minél többen megismernék, és igen, minél szélesebb körben láthatnák a gépeket.
0: Közösségi médiának mennyit köszönhet szerinted? Mindenhol ott vagy. Mennyire látod azt, hogy az elmúlt hónapokban, vagy akár az elmúlt egy évben is a követői bázisod az megugrott?
1: Szerintem mindent annak köszönhetek, nyilván ezt nem lehet eltagadni, mert tehát nem látnák annyian, hogyha nem osztanám meg, szóval mindenképp ez egy fontos dolog. Ilyen szempontból nagyon jó a közösségi média, tehát a videóvágásokkal azzal nagyon sok idő elmegy, az mindegy plusz energia, de úgy érzem, ebben is a befektetett energia utólag megéri. Ha visszanéztek egy videót, szerintem az nagyon jó. Emlék, főleg a fényképek, tehát egy találkozó után még este videót vágni, hát na, az nem egyszerű, úgyhogy de megéri. Maga egy találkozón amennyi örömöt átadnak nekem a gyerekek, vagy én nekik, tehát szerintem minden pénzt megér.
0: Milyennek látott te most a világot? Akár ezeken a kis szerkezeteken keresztül is, vagy a gyerekek mosolyán keresztül?
1: Hát igen, ez hiányzik szerintem a világból, hogy nagyon sok olyan esemény van, ahol nem igazából az öröm, a játék, tehát nem azt látni az embereken, hogy közösségi életet élnek, hanem mindenki elmegy egymás mellett, és mindenki tényleg csak a telefonon, az interneten él, és ezért jó, hogy kizökkenti az embereket egy ilyen dolog is, hogy együtt nevet felnőtt gyerek, teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, és ez tök jó összehozza az embereket, és szerintem ez hiányzik a különböző eseményekről, hogy valami olyan központi dolgot találjunk ki, ami tényleg összehozza az embereket.

Az Őrségi Gyerekjárat kreatív alkotóját, létrehozóját, Györke Szilárdot hallották. Egy újabb álmodó, egy újabb sikertörténet, legközelebb egy hónap múlva.

0: Álmodók a siker útján.
1: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Következik tehát a terepjáró vasárnap van, július 12-e, ma egy témával várjuk Önöket, és íme a témánk, számítunk a figyelmükre. 80-szor hozták ki szombaton Gyert Jánosban a lángosokból azt, amit csak lehetett. Közben megünnepelték a már péntek este Burjának koncertjével kezdődő falunapok a Helybeli Turisztika Egyesület 10. évfordulóját is. Persze a lángos fesztivál szervezésben most is besegített a helyi közösség, Hajnalművelődési Egyesület, az Önkéntes Tűzoldó Egyesület és a Pannonia Labdarúgó Klub is. Szabó Márkelen Antolin Tibalt helyi közösségi elnökkel, majd a Jubiláló Egyesület elnökével Robert Tibalttal beszélgetett a helyszínen.
1: Itt vagyunk Gyert Jánosban, zajlanak a falunapok, tegnap kezdtük. A Turisztikai Egyesület 10. évforduló alkalmából szerveztünk egy koncertet éjfélig Burjana zenekarral, és ma akkor folytatjuk a hosszú napot, délkor kezdtük, déltől van már lángos hazavitérle, és már szól, halljuk már, a Dua Savana együttes szórakoztatja a vendégeket. Gyülekeznek a csapatok, 14 csapat érkezik majd a lángos fesztiválra, 8. alkalommal szervezők, és a Turisztikai Egyesület fő szervezője ennek a lángos fesztiválnak. De másképp a falunapokat összes egyesülettel, mégis kis falu vagyunk, össze kell fogni, és akkor, hogy megszervezzük ilyen nagy rendezvényt, akkor sokan közreműködnek, sok önkéntes, és hálásak vagyunk nekik.
2: Ne felejtsük el, hogy ez egy verseny azért. Mondhatjuk, hogy nemzetközi, tehát vannak más országokból is vendégek, azt tudom, ők is készítenek lángost?
1: 14 csapat jelentkezett, elsők jelentkeztek, akik legtávabb jöttek hozzánk, több mint 1000 kilométerrel Erdélyről jöttek, Csíkszereda közeléről jöttek, az az első csapat. Van 3 csapat Magyarországról és Bejzgyert Jánosról, és 2 csapat Kiskanizsáról. A többik még itt a Lendva községből vagy a környékén jönnek.
2: Bármilyen megkötés van a lángosnál, vagy bármilyen őrült lángost itt lehet produkálni? Ugye tudjuk, hogy amikor például egy spárganap van ott, és már mindenfélét kitaláltak, ugye a lángos is egy nagyon olyan dolog, amit bárhogyan el lehet szinte készíteni.
1: Igen, azért szervezzük meg már 8. alkalommal ezt a rendezvényt, hogy egy helyszínen lehet több receptet, több lángost kóstolni, és végül is minden csapatnál meg lehet kóstolni, hogy milyen recept szerint készítették ezt a lángost.
3: 10 let vodim društvo, od začetka tudi ustanovni član, poleg vseh ostalih članov. V teh 10 letih smo naredili bistvo z majhnimi koraki.
4: Robert Tibaut, a 10 éves Gyert Jánosi Turisztikai Egyesület elnöke azt mondja, hogy az alakulásuk óta ő vezeti az egyesületet. Szép lassan felismerhető és széles körben ismert rendezvényekké nőtték ki magukat programjaik. A Lángos Fesztivál a legfőbb eseményük, a másik ilyen az őszi CACIB nemzetközi kutya kiállításon való közreműködés. Itt akár 1000 kutya is megfordul évente 25 országból. Szakmai kirándulásokat is szerveznek évente egyet. Ilyenkor megnéznek egy nagyobb fesztivált a környéken, és abból tanulva saját rendezvényeiket is finomítják, egyesületük működését magasabb szintre emelik.
3: Članstvo je pa v bistvu imamo nekje med 50-55 članov, to malo niha gor dol.
4: A tagság mintegy 50-55 főből áll. A Gyert Jánosi Egyesület is nyitott a falunk kívüliek számára is. Voltak például már szezsanái tagjaik is. A szomszédos falvakból is vannak tagok, habár a magazért mégis hazai tagokból áll. Emellett még vannak szimpatizánsaik, szponzorjaik is, akikre mindig lehet számítani, ha segítségre van szükségük a Gyert Jánosiaknak. Az egyesület fontosnak tartja az odafigyelést a falu rendjére is, így tisztító akciókat is szerveznek, valamint a Kopica melletti parkot is szépen kialakították, közösségi teret varázsolva belőle. Robert Tibaut elnök a végén még örömét fejezte ki, hogy a fiatalokra is elég jól számíthat az idén 10 éves turisztikai egyesület Gyert Jánosban. Ami pedig a lángos sütési verseny eredményeit illeti, idén a legeredetibb lángost a Hármas Malmi Művelődési Egyesület alkotta meg. A versenyben magában pedig 3. helyen végeztek a Benica Pince Majori Tengermellékiek és Isztriaiak Egyesületének szakácsai, 2. lettek az imént említett Hármas Malmiak, míg 1. a Jena Mena Művelődési és Turisztikai Egyesület tagjai Csrensóciból. A Turnissei Gazdasszonyok Egyesületének tagjai pedig a legszebb főzőhelyet rendezték be.
0: Jó Július 12-e van, tehát vasárnap, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban, és tudják, hogy megtalálják a honlapunkon is, mmr.si, és sok minden mást is, úgyhogy böngészik a honlapunkat is. Továbbra is jó rádiózást, és szép napot mindenkinek! Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

de hogyha lel, magának is szakíthat, szedésre érett már a fű. Harmad suhog le róla, csöcsökre fogja pendejét, a jó

0: csodálatos világunk.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk. Tehát ma népünk évszázadai, és benne az országszakadás.
2: Állandósul a török és Habsburgok közti szorongatott helyzet, nos a háborúk. A magyarság minden kálvária ellenére mégis szívósan tartja magát. Ragaszkodik hitéhez, kultúrájához, nyelvéhez és jogaihoz. A törökök és az osztrákok pedig ugyan változó mértékben, de türelmesek a néppel. Mégis nagy változások állnak be a mindennapokban Mohács és Buda eleste után. A török idegen ázsiai nép volt a Kárpát-medencében, de a Habsburgok épp úgy idegenek voltak itt. Erdély pedig egy vallásilag, nyelvileg, kulturálisan kesze-kusza színes országgá vált, ami csoda, hogy nem hullott darabjaira. Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. A három részre szakadt országról lesz szó a népünk évszázadaiban. A királyi Magyarország osztrák irányítás alatt, török hódoltság középen, ahol a muzulmánok diktálnak, és egy novum Erdély. Kósa Ferenc Transzilvániával nyitja meséjét.
3: Vissza kell térnünk 1541. decemberében az úgynevezett gyalói egyezményhez, amelyet Habsburg Ferdinánd és Erdély vezető személye, egy Fráter György nevezető személy írtak alá, és Fráter Györgyhöz tartoztak a megboldogult Szapolyai János hívei is, akik úgy egyeztek meg Ferdinánddal, hogy ha ki tudják űzni a törököt Erdély területéről és majd magyar területéről, akkor Ferdinánd egyesítheti az országot saját hatalma alatt. Természetesen ezt majd valamilyen más módon kárpotolni kell János Zsigmondnak, aki a megboldogult Szapolyai János fia volt, és még itt meg kell említeni Izabellát, aki a megboldogult Szapolyai felesége volt.
1: Izabelláról, János Zsigmondról, Ferdinándról, Miksáról egy következő műsorban fogunk próbálni beszélni. Ugye itt az a nehéz helyzet adódik, hogy az országnak most megint több uralkodója is van. Ez mutatja is, hogy az ország ilyenkor milyen kihívások előtt állt, ugye az az ország, ami kezd teljes mértékben szétszakadni.
3: Hát így igaz, az Erdély keletkezésének szempontjából a legfontosabb az 1570-es esztendő, amikor megszületett az úgynevezett Speyeri Egyezmény. János Zsigmond, akit még 1540-ben magyar királyá választottak a Rákosi országgyűlésen, lemondott erről a úgymond titulusról, és Erdély fejedelme lett, elismerte a magyar király névleg és felsőbbségét, ez pedig természetesen Ferdinándra vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy ha majd egyesíteni tudják valamikor Magyarországot, akkor a hivatalos uralkodó Ferdinánd lesz. Természetesen ezt az egyezményt a törököktől titokban tartották, hiszen féltek, hogy a szultán fülére jut ugye az információ, akkor bizonyára nagy baj fog kitörni.
1: Törökök már az akciórádiuszukat kezdik elérni itt a Kárpát-medencében, ezért nem sikerül ugye elfoglalni nekik Bécset sem, és Erdélyt sem tudták úgy igazán bekebelezni, és a Habsburgoknak is túl messze volt Erdély ahhoz, hogy tényleg magukévá tegyék azt, úgyhogy valahogy Erdély ugyan a két nagy hatalom szorításába volt, de egyik se tudta úgy teljesen bekebelezni, és így akkor megmaradt egy ilyen furcsa helyzetben. Elvileg független volt, gyakorlatilag nem, de azért örülni lehet, hisz Erdélyben megőrződött sok olyasmi, ami a középkori magyar királyság többi területén talán egy kicsit elveszett.
3: Fejedelemség, azaz oszmán birodalom vazalusa volt, de a török közvetlenül nem uralkodott az ország felett, vagyis az ország területén. A török védnökség, azaz önálló állam létet biztosította az erdélyeknek. Az uralkodót majd később meg fogjuk látni János Zsigmond halála után az erdélyi országgyűlés szabadon választotta. Természetesen ehhez a szultán jóváhagyása kellett. Egy úgynevezett átkenámi, ez egy dokumentum volt, amely engedélyezte az Erdély fejedelem beiktatását a szultán oldaláról is. Erdély nem volt független, hát évi adót, vagyis harádzsot kellett fizetni az országnak a szultánhoz. Belpolitikailag az ország teljesen független volt. A török itt nem akart beleszólni se a fejedelem választásba. Külpolitikája az már a török szultántól függött. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy Erdély területén nem állomásozott török hadsereg. Erdély, ahogy már említetted, egyfajta hintapolitikát folytatotta a két nagy birodalom között, ugye Habsburgok és a törökök között.

0: És hát Erdély egy nagyon színes ország volt nemzetiségi és vallási szempontból is, és ez egy európai jelentőségű dolog volt. Itt a három történelmi nemzet élt együtt, de valójában ugye ez több nemzet volt, ugye a három nagy nemzet az a magyar, a székely és a szász, de hát ugye ott volt a negyedik komoly, nem éppen állam alakító nemzet, a román. Ilyenkor egyre több román vándorol be Havasalföldről és Moldvából.
1: Moldva és a havasalföldi vajdasággal szemben már említettük, hogy Erdély azért annyira mennyire önálló volt. Hát a két román állam belpolitikája sem volt már önmagában önálló, hiszen a szultán saját kegyenceit ültette a trónra, úgy Havasalföldön, mint Moldvában, és általában ezek a kegyencek legtöbbször Isztambulban nevelkedtek, úgyhogy ottan semmiképpen még a belpolitikájuk sem volt független. Ami a valláspolitikát illeti, meg kell jegyezni az 1568-as évszámot, akkor Torda városa ülésezett az erdélyi országgyűlés, és egy olyan határozatot fogadtak el, amely egyedül álló akkor az egész világon törvényben rögzítette a vallásszabadságot. Ez a vallásszabadság úgy a katolikus, mint az evangélikus, mint a kálvinista hitre is, úgy a anti-trinitárius hitre is vonatkozott.
0: Nos, hát papíron tehát a népek és a vallások, felekezetek azok jól meglehettek volna akár egymással, hát azért majd meglátjuk, hogy nem mindig volt ez olyan egyértelmű. Szóval Erdély egy bonyolult helyzetben van, de túl fogja élni. Térjünk át talán a török hódoltságra. Az Alföld, a mai Vajdaság, Szlavónia egyes részeit jelentette, hogy a Dunántúl is félig meddig török hódoltság alatt volt, ugye már elmondtuk, hogy egészen a Balatonig, ugye Esztergomig, fönt a mai Szlovákiáig nagyon nagy területeket uralt a török, továbbra is azért megmaradtak a magyarok, és a magyarok nem is keveredtek a törökökkel, nem házasodtak velük, és nem is vették át nagyjából a vallásukat sem.
1: A Magyarország területére, a hódoltságra gondolok természetesen most, hát maximum olyan 80 ezer török érkezhetett, szóval az országba. Ők főként városokban laktak, a falvakat nem igen nagyon szokták betelepíteni. A nagy török utazó, hát aki történész is volt egyben, Evliya Csélebi, 1650 körül utazgatott Magyarország területén, a hódoltság területén, Pécs, Szigetvár, stb. Budáig is természetesen elutazott. Azt írta a város lakosságáról, hogy hát igen, itt már mindnyájan majdnem bosnyákok. Hát ez azt is bizonyítja, hogy a délszláv népek, amelyek fölvették részben ugye a muzulmán vallást, azok Magyarország területére költöztek. Szóval itt a 80 ezer ember közül nem csak a törökre kell gondolni, hanem azokra a délszlávokra is, akik fölvették a muzulmán vallást. De nem csak a muzulmán vallásúak, hanem például a szerbek, akik pravoszláv vallásúak voltak, vagyis ortodox, nagyobb számban jelentek meg a Temesközben, a Duna, Tisza közén és Dunántúlon is. Temesközben, a Duna, Tisza közén és Dunántúlon is.

0: Tehát itt indul meg egyfajta balkanizálódása ennek a területnek, ami eddig majdnem, hogy színmagyar volt, az most átalakul, és emellett meg ugye az a sok háború, ami itt majd fog lezajlani a következő évtizedekben, amúgy is megtizedelte az itt élő népességet, úgyhogy teljesen átalakul ilyenkor a népesség. Azért ez se egy megszállás volt, azért a törökök is relatív liberálisan álltak sok dologhoz.
1: Vilajetteket, vagyis beglerbeglukokat szerveztek Magyarország területén. Vilajettek száma maximálisan 7 volt, természetesen nem egy időben keletkeztek, hanem ez a hódításoktól függött. Hát a legfontosabb az mindenképpen a budai volt, amely 1541-ben, ugye Buda meghódítása után jött létre, és a török hódoltság végéig a budai beglerbég, vagy a budai pasa volt a legfontosabb, úgymond török személy Magyarország területén. Na ezen kívül még megalakulnak majd később a temesvári, a győri, az egri, a kanizsai, a váradi és az érsekújvári vilajett. A vilajetteket kisebb területi közigazgatási egységekre osztották, ezek voltak az úgynevezett szándzsákok, a szándzsákok élen a bégek voltak, majd a legkisebb területi egység az a náhie volt, az élen pedig az aga volt.
0: És volt itt több más ilyen furcsán csengő, törökösen csengő, hát méltóság is annak idején. Kádik, muftik és társaik, ezek kik voltak, mik voltak?
1: Hát igen, a kádi az volt a bíró. Ők úgy képzelték el, hogy egy közigazgatási területen kell lenni egy úgynevezett divánnak, ez volt egy ilyen tanácsféle, és a tanácsban a főhivatalnokok tevékenykedtek, szóval a divánban. Akkor a defterdár az volt az adusszedő, a törvénytudós, az egyház jogász, az pedig volt a mufti. Sokszor előfordult, hogy a kádi, a bíró a muftitól is kikérte a véleményét, hiszen török jogviszony, kettős jogról kell beszélni, egyik volt a szultánnak a törvényei, ezek voltak a kanunok, viszont a sária törvények, ezek pedig egyházi vallási törvények voltak.
0: Tehát a török birodalmon belül a szultánnak annak óriási egyeduralma és teljhatalma volt. Annyi módszere volt ugye egészen odáig, hogy megölte saját rokonságát, hogyha az rátámadt, és mindenféle nagy főúri fölkelés meg egyéb dolgok azok általában lehetetlenek voltak, mert annyira központosítva volt ez a birodalom. Mégis Magyarországon például megmaradhatott a kereszténység, bizonyos parasztvármegyék alakultak ki, az igazságszolgáltatás a keresztények közt a saját magyar kézben maradt, úgymond, úgyhogy csodálatos, hogy nem vált a magyar terület is jobban törökössé.
1: Hát igen, a törököknek ez nem is volt a fő céljuk, talán először valamit a földbirtok viszonyokról. Meghódított területeken minden föld és rajta élők lényegében a szultán tulajdonának számítottak. Úgyhogy a szultán a birtokokat csak meghatározott időre adta ki, hát természetesen ezzel biztosítani akarták a hivatalnokok állandó tétrekészségét, és az adórendszer is lényegében megmaradt, szóval megörökölték azt a néhai magyar királyi adórendszer, megmaradt a földesúri tized. Természetesen ezt most a török földesuraknak kellett beszolgálni. Ugye hát a török földesurakból lettek a úgynevezett könnyű lovas szpáhik, akiket majd a törökök a hadseregben alkalmaztak. Az egyházi tized is megmaradott, természetesen ez most a szultán kincstárába került, direkt Isztambulba. Ezen kívül megmaradt a kapuadó is, épp úgy, mint a 14. században, amikor bevezették. Na és volt még olyan, hogy az állami adó, ezt úgy nevezték, hogy dzsizje, amelyet a ház és a telek után kellett fizetni. Évente veszették még a hadi adót is. És ugye belegondolunk, hogy a határterületeken, ott, ahol az oszmán hódoltság befejeződött, és a király Magyarország területe kezdődött, gyakran az is előfordult, hogy dupla adóztatás volt. Ugye veszették az adót a törökök, viszont azok a magyar földes urak, akik elmenekültek a hódoltság területéről, katonáikkal gyakran betörtek a hódoltság területére, és ők is veszették az adót. Úgyhogy ezeknek a parasztoknak azért nem is irigyelhetjük a sorsukat, akik duplán adóztak.

0: akkor mellette még ők viselték el a portyáknak is a legnagyobb részét, ugye, tehát ezekben a határterületekben élők. Hát nem csoda, hogy nem sokára aztán ez itt elnéptelenedik ez a táj. Most még nem tartunk teljesen ott, és ráadásul a törökök amellett, hogy hoztak nekünk sok rosszat, azért egy pár jót is adtak nekünk, vagy valami újdonságot. Például rajtuk keresztül érkezett el hozzánk a kávé, aztán a rizs és még a kukorica is az ő közvetítésükkel került hozzánk, persze nem ők találták ezeket úgymond fel, és még ráadásul a paprika is. A magyar konyhaművészetet, ezt megváltoztatták azért a törökök, például ilyenkor díszes szőnyegek voltak a főúri szállásokon, a divatunkra is nagy befolyással voltak a törökök, és hát a nyelvünkre is jó pár török szó ilyenkor bekerült aztán a magyar lexikonba.
1: Természetesen a mezőgazdaság volt a gazdaság legfontosabb ágazata. Például Nürnbergbe, ugye az akkori Német-Római Császárság egyik székhelyében évente 70 ezer magyar marhát adtak el a 16. század első felében, és még utána is. Bécsbe pedig például a hódoltság területéről nyaranként ókor 7-től 11 ezer marhát is el tudtak adni hetente. Az emberek általában ilyen óriás falvakba, vagy újonnan létrejött mezővárosokba telepedtek, természetesen a portyázások miatt. A gabona termesztés fő területe ez időben az északi középhegység előtere volt, és ez időben alakulnak ki a fontos szőlő és a bortermelő vidékeink is, így például a Miskolc környéki, vagy a Gyöngyös környéki szőlőművelés vált híressé.
0: Ugye ilyenkor a hajduknak is fontos szerepük van, a marha tartó hajduknak, akik szikár és kemény életet éltek, hogy a katonáknak is nagyon jól beváltak. Török hódoltság az szörnyű fejezete volt történelmünknek, ez így van. Milyen népességszámok voltak hódoltság ideje alatt magyar földön?
1: A magyar földnek, vagyis Magyarországnak, hogyha egységes állam lett volna, ugye, amit tudjuk, hogy nem volt, körülbelül 3,5 millió lakossa lehetett valahogy. Természetesen akkor még a népösszeres nem ismerték. Azért ez csak ilyen körülbelül satszolás alapján van, de hát azért az egyházi dokumentumok alapján is sok mindenre lehet következtetni. A hódoltság területén körülbelül 900 ezer ember élhetett, Erdélyben olyan 800 ezer, a királyi Magyarország területén pedig 1 millió 800 ezer. Ha összehasonlítjuk a fejlett nyugat-európai államokkal, hát ott Itáliában ez időben egy négyzetkilométeren körülbelül 100 ember élt, Franciaországban, Németalföldön, szóval a mai Hollandia területén körülbelül 40, hát a magyar hódoltság területén mindössze csak 80 értek egy négyzetkilométeren átlagosan, viszont Nyugat-Magyarország területén, amely a királyi Magyarországhoz tartozott, szóval ott, ahol a Habsburgok uralkodtak, ott körülbelül 15 ember élt egy négyzetkilométeren. Ez igen csak egy szám.
0: Amin ugye nem csodálkozhatunk, mivel itt 150 évig egy ilyen ütköző zóna volt, egy frontvonal, végül is volt úgy tényleg, hogy 20 évig is nem volt komolyabb harc, de ezek mindig olyan háborús békeévek voltak. Ugye portyák szinte mindig voltak, polgárháborúk voltak, belső harcok, ugye mindegyik területén ennek a Kárpát-medencének. A népességünk ilyenkor egyáltalán nem növekszik. Gazdasági és kulturális fejlődésre is képes volt az Erdély is például, és ugye a királyi Magyarország is, és a török hódoltságban is láttuk például a marhatenyésztés, az ugye ott valósult meg javarészt, de hát azért nem volt éppen olyan rózsás se a kép.
1: A török kor is azért pozitívumokat is hozott a Magyarország történelmében, számos emlék megmaradt a török korból. Napjainkban is két dzsámi található Pécset, egyik a Gázi Kászim, amelyet átalakították vissza a katolikus templomá, viszont a másik a Jákob Ali Hasan dzsámi, benne múzeum van, és még dzsámiként működik napjainkban is, oda járnak a muzulmán hívők imádkozni. Budán is számos törökkori emlékművet lehet találni, már emlegettük az egyik műsorunkban a Rudasfürdőt, ez ugye az akkor volt, meg a Rácfürdőt, és talán meg kell említeni Szokoli Mustafa pasa nevét, ő 1566 és 1578 között volt a budai pasa. 145 év török uralom alatt Budán 99 Beglerbég volt kinevezve, ez most nem azt jelenti, hogy 99 és volt a száma, mert találunk olyan Beglerbéget vagy pasát a dokumentumokban, aki kettőször, háromszor, a rekorder sőt ötször volt kinevezve. Ugyanaz a személy. Hát igen, a következő műsorunkban Habsburg Miksáról kell szólnunk, aki majd Habsburg Ferdinánd utódja lesz, és örökli úgymond a király Magyarországot, vagyis a koronát, és természetesen Erdély első fejedelméről, Szapolyai Jánosról. Természetesen bővebben még kell, hogy beszéljünk a király Magyarország életéről, az akkori viszonyokról is, hiszen mai műsorunkban csak a Erdélyről és a török hódoltságról beszéltünk.

Népünk évszázadai, magyar história a kezdetektől napjainkig. Megismételtük a 2013. október 18-ai epizódot, amelyben a három részre szakadt országról meséltünk. Egy hét múlva pedig már Pannónia földjén és a Kisküküllő vidéke. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Bécsben bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.